Urtikám, húzzál ma én már, nem leszünk gyarmat, arra már húzzál ma én.

0: rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libido szökik az égbe, vagy a múlt teli, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, hófencezzük le, míg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért bízza rá?
1: Megveszek egy új cipőt.

itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagyni. És itt ez az élet, amit sokszor

0: ugrok egy nagyot már is. Hopp! A gödörből végre kint vagyok, és a talaj egyre jobban mozgott alattam, de szerencsére állva maradtam, mikor jöttek a rendőrök és rám néztek.
1: Megállítsuk!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Jó reggelt kívánok a korán ébredőknek egy új hét kezdetén, és az imént még Szikora Robi a boldogságot kereste, ami egyébként ott van bennünk, hiszen a dalban meg is énekelte. Hát remélem, hogy ez a hét olyan fajta boldogságot hoz, ami mindenki számára hozhat egy kis felüdülést is, hiszen nagyon sokan már ennek a kánikulának valahogy a végét vagy az enyhülését várják. Hát a hét eleje biztosan ezt nem hozza el, mert hogy annak ellenére, hogy most is frissült az éjszaka, a hőmérséklet meg odakint a levegő. Ettől függetlenül napközben megint rekkenő hőségre számíthatunk. Most ilyen 17-18 fok van jelenleg Lendván és környékén. Derült az idő, de a napfelkeltét még egy picit várnunk kell, vagy napfelkeltére meg picit várnunk kell, hiszen érezhetően így, hogy beléptünk már augusztusba is, bizony hosszabbodnak az éjszakák és rövidülnek a nappalok. De annak ellenére, hogy rövidülnek a nappalok, ma is nagyon-nagyon magasra hág az égen a nap, így elérhetjük akár a 38 fokot is, és ezen a héten az eddigieknél is tovább csúcsosodik a kánikula és a hőség, 40 fokkal majd a hét közepén szerda csütörtökre várható, és a mostani számítások szerint enyhülés csak a jövő hétre érkezik, vasárnapig kitart a rekkenő hőség, egy picit szombatra lesz megtorpanás, ha az annak nevezhető azzal a maga 33-34 fokával, amivel majd érkezik, viszont péntekre és vasárnapra egyelőre úgy néz ki, hogy érkezik némi csapadék, záporok, zivatarok formájában, az hozhat egy kis felfrissülést, de tudjuk, hogy utána a nagy melegben azonnal óriási páratartalom várható. Úgyhogy ezen a héten még a kánikulára kell berendezkednünk, úgyhogy lelkileg is fel kell készíteni magunkat. Egyre többen panaszkodnak most már valóban arra, hogy bár alszanak elegendő mennyiséget, 7-8 órát mégis fáradtnak, vágyatnak, álmosnak érzik magukat. Bizony ez az időjárásnak és ennek a kánikulának sajnos az egyenes következménye. De hát ezzel jár a nyár, hogy néha meleg van, és az átlagosnál kicsit melegebb. Most ezzel kell valóban megbarátkozni, de itt leszünk mi, és megpróbálunk segíteni abban, hogy könnyebben átvészeljük együtt ezt a meleget. Úgyhogy érdemes reggel már úgy gondolkodni, hogy olyan ruhát választani, amiben ez jóval komfortosabb, tehát mindenképpen testbarát anyagú öltözetet és lenge ruházatot, hiszen meleg lesz ma is. És hát most is kellemes a hőmérséklet, tehát lehetett látni, amikor idefelé jöttem hajnali 5 órakor már nagyon sokan, akik sportolnak, mozognak, azok bizony korán kelnek pont azért, hogy ezt el tudják végezni, hiszen most erre az időjárás még néhány óráig alkalmas, reggel 8 óráig még viszonylag friss időre számíthatunk, és aztán onnan már robban újra a kánikula. Legyen szép hetük, és jó hétkezdetet mindenkinek, jó ébredést ezen az augusztus 3-ai hétfői napon, amivel kezdünk TNT, de itt lesz hamarosan Faith Hill, jön Charlie is, illetve a Margaret Island is, és ha már említettem augusztus 3-át, akkor ma Hermina napja van, úgyhogy hamarosan az ünneplőket is köszönjük. Pontban 6 órakor pedig lesznek friss információk. Tartsanak velünk, a zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga Király Tomi, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják.

Viharos vizekről és a hova vissza hajóról énekelt Dobrádi Ákos, ez volt a TNT slágere, és ezzel indítottuk ezt a mai reggelt. Említettem, hogy Lendván 17-18 fok körül alakul a reggeli hőmérséklet, és derült az idő, és ez egész országra ez jellemző, a derült ég, és sehol még csak egy kósza felhő sem. Így derült égről indulunk, és közel 20 fokról, így aztán könnyen elérjük majd napközben ismét a 37-38 fokot, de szerencsére a legtöbb helyen azért visszahűlt a levegő, és ez ad némi reményt arra, hogy a szervezetünk kibírja ezt a rendkívül meleget és ezt a terhelést. 18 fok van a közeli Muraszombatban, és 18 fokot mutatnak a hőmérők Novomestón is. A fővárosban, Ljubljanában 20 fok van, Postojna 17 fokos, Szlovengrádezben nagyon friss 14 fok van, Lisca 24 fok, Portorosban 22 fok van, Maribor 19 fok, Novagorica 20 fok, Cejében 16 fokot mérnek, és a Triglávon is 12 fok van. A mai reggelen is ott is derült az ég.

Augusztus 3-a van, és a naptár szerint ma Herminák ünnepelnek. Német eredetű név a Hermina név, jelentése hadinő, és a Hermann férfi név női párjaként jött létre, illetve más feltevések szerint germán eredetű is lehet, és ebben az esetben az Ermin vagy Irmin Isten nevével függ össze, és a németben az ezt a névelemet tartalmazó női neveknek az alakváltozata. De nem csak a Hermina szerepel a naptárban, hanem az István és a Terézia név is, akik ma tartják a névnapjukat, vagy a születésnapjukat, vagy a házassági fordulójukat. Legyen csodás napjuk, Isten éltesse az ünneplőket!

3,5 perccel vagyunk most éppen 3:46 után a zenegépről szólt az imént is Sláger Charlie énekelt, és akár zenegépként is működhetünk mi is, hiszen ontjuk majd a jó zenéket a következő percekben és órákban is, hamarosan a Margaret Island, de egy picit az időjárásról, hogy hogyan is próbálják meghatározni azt, hogy milyen időre számíthatunk, készülhetünk. Leginkább itt nem az a kérdés, hogy sütni fog-e a nap, hanem mondjuk, hogy ebben a rekkenő hőségben hol és mikor alakulhatnak ki heves záporok, zivatarok, vagy éppen jégeső, és ugye nagyon sok olyan oldal van, amely kifejezetten időjárással foglalkozik, és próbálja meghatározni azt, hogy mondjuk, ha nem is percre pontosan, de egy ilyen félórás eltérés, hogy mikor csaphatnak le akár záporok, zivatarok. Ugye gyakran használjuk, vagy nézzük a neurie.ci oldalát. Ők is átálltak most már az európai operára, mert az opera az nem csak a zenét jelenti, hanem bizony az időjárás jelentésben és a meteorológiában az európai időjárási radarhálózatot jelöli az opera kifejezés, és ez egy nemzetközi összefogás, egy nagy európai összefogás, ami azt jelenti, hogy az európai meteorológiai szolgálatokat tömöríti és koordinálja, és ennek pont az a célja, hogy az európai országok radar adatait nagyon jól összehangolja, és közös időjárási megfigyelést tud biztosítani. A programnak pedig az a lényege, meg a működése és a célja is, hogy ezeket összegyűjtse, egységes formátumba hozza a különböző európai országok radarberendezéseinek a mérési adatait, létrehozza, folyamatosan frissít, és az a jó, hogy határokon átnyúló összetett radarképet tud alkotni, és egész Európa csapadék viszonyait meg tudja mutatni. És ezekből a mérésekből kiszűrik a zavaró tényezőket, például az, hogy milyenek a szélturbinák, a domborzati viszonyok, és az a jó, hogy ezt a gyakorlatban most már egyre jobban tudják használni, például veszélyjelzése, ugyanis segít a gyorsan mozgó heves viharok, felhőszakadások és jégesők nyomon követésében. Hát erre volt példa ugye az elmúlt hetekben jócskán, és a rekkenő hőség meg a nagy meleg sajnos a következő napokban is ez generálhatja, mint ahogy tegnap is Európa több országában, nem az egész ország területére, bizonyos kis területekre lecsapott a szakadó eső, és helyenként jégesővel érkezett. A meteorológusok egyébként ez alapján, az opera alapján látják azt, hogy a következő 1-3 órában pontosan hová és mekkora mennyiségű csapadék fog érkezni. És ez segít megbecsülni azt is, hogy a lehulló esőnek mennyi lesz a mennyisége, és akár okozhat-e például villámárvizeket. Ezt az operát már itt Szlovéniában, Magyarországon, Ausztriában és Európa nagyjából minden országában aktívan használják, és részt vesznek ebben az összefogásban, így mindenki kölcsönösen profitál ennek a rendszernek a működéséből, és talán ez nekünk, hétköznapi embereknek is segít megérteni azt, hogy amikor látunk egy radar térképet, és amikor azt mondják, hogy nagyjából 20 perc múlva megérkezik a jégeső, vagy az eső, akkor ennek a közös radarrendszernek, vagy ennek az operarendszernek a segítségével tudják ezt szinte most már egyre pontosabban meghatározni. Nem tudja még azt, hogy ne legyen jégeső, hanem csak sima esőt kapjunk, de segíthet abban, hogy például a légiforgalmat hogyan lehet irányítani, hogyan lehet például a repülőgépeket ilyenkor jóval biztonságosabban navigálni, és ha előrejelzik például a jégesőt, akkor mi hétköznapi emberek tudunk gondoskodni arról, hogy mondjuk a kint parkoló autót biztonságba tudjuk helyezni. Szóval ennek az operának, ennek az operahálózatnak kulcsszerepe van a jégesők észlelésében, illetve előrejelzésében. Egyelőre a mai napra csendes időt ígérnek a meteorológusok, de mint tudjuk, extrém módon változhat pillanatról pillanatra az időjárás, és a magas, ma is magas hőmérséklet generálhat helyenként akár hirtelen lezuduló esőket, és akár jégesőt is.

Szélcsend a viharban az imént a Margaret Island zenélt, jön még Nora Jones, aztán hamarosan 6 órakor lesznek friss információk, és abból kiderül, hogy ennek a hétnek az időjárása tartogat-e meglepetés számunkra, vagy minden marad a régiben, amit az elmúlt egy hétben megszoktuk, szóval hamarosan időjárás, közlekedés, orvos, meteorológia, és aztán a következő órában majd szó lesz arról is, hogy a meteorológusok hogyan tudják felmérni, hogy mikor hol alakul. Szó lesz arról is, hogy a meteorológusok hogyan tudják felmérni, hogy mikor hol alakul ki jégeső.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A római korban ezen a területen alakult ki Szófiáne városa, amely a római birodalom egyik fontos települése volt. Ebből az időszakból maradtak ránk az ókeresztény temető, vagy az ókeresztény sírkamrák különleges emlékei, amelyek ma már az UNESCO világörökség részét képezik.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Pécsre kalauzoljuk Önöket, és felfedezzük Magyarország egyik legkülönlegesebb történelmi városát. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: időjárás.
1: Példetlen hőhullámban vagyunk benne, és mondhatnám azt is, hogy benne a közepébe, de rendesen, mert a hőterhelés megmarad a következő napokban is. Szerencsére éjszaka frissült a levegő, így jelenleg Lendván 18 fok van, de a reggeli napsütés hatására gyorsan emelkedik a hőmérséklet, és így ma 36 és 39 fok között alakulnak a délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek. Viszont a napos idő mellett délelőtt még kevés gomoly felhővel számolhatunk, délután már főleg a hegyvidéki területeken a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Alapvetően mérsékeltleg lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében meg is erősödhet. Tovább dübörög tehát a hőhullám, és velünk marad jó néhány napig. Így jobbára derült napos száraz időt hoz a kedd is, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17-23 fokra számíthatunk, majd az előttünk álló éjszakán, holnap délután döntően 37-41 fok között alakul a csúcsérték. A szerda is derült napos száraz idővel érkezik, legfeljebb kevés gomoly felhő zavarhatja.

0: meg ezt a napsütést, és marad a gyenge mérsékelt légmozgás is. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, délután 38-42 fokra lehet számítani. Csütörtökön napos időt kapunk gomoly felhőkkel, amelyekből a nap második felétől már lehetnek helyi kisebb záporok, illetve zivatarok. Ez bárhol kipattanhat, de napközben mérsékelt légmozgással számolhatunk, ami este egy kicsit megélénkül, megerősödik. 18-25 fok lesz a hajnali hőmérséklet. Még csütörtök délután jellemzően 38-42 fokra számíthatunk továbbra is. Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett általában megint sok napsütés valószínű, de gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok elszórtan. Nagy területeken megerősödik a szél, ami enyhíti majd a forróságot. Péntek hajnalban 17-27, délután 31 és 41 fok között alakul a hőmérséklet. Ugye itt már lehet érezni, hogy nagy lesz a hőmérsékleti különbség is a csapadék miatt. Szombaton fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az érintő hideg front miatt szombaton egy picit elviselhetőbb lesz a meleg, ami azt jelenti, hogy záporok, zivatarok szombaton is továbbra is előfordulhatnak. Többnyire és jellemzően élénk lesz a szél, amit akár erősebb lökések is kísérhetnek. A hajnali hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul, szombat délután pedig 30-36 fok között várható majd a maximum hőmérséklet. Ez soknak tűnik, de az előtte napi 40 fokos perzselő forróság után kifejezetten kellemesnek fog majd tűnni. A mostani számítások szerint vasárnapra érkezik majd több csapadék, elszórt jelleggel akkor is, de intenzívebb lesz a gomoly felhő képződés. Éjszaka 19-24 fokkal, napközben 32-37 fok lesz a jellemző. A jövő hét elején hétfőn még átlépjük a 30 fokot, de intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és többször lesz borús az ég felettünk. Így általában a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, jövő héten kedden pedig kifejezetten friss napra lehet számítani, hiszen nem megy 26 fok fölé majd a hőmérő higanyszára, jellemzően jövő hét kedden borús időt kapunk 21-26 fokkal, és aztán újra emelkedni fog a hőmérséklet, de ez a 40 fok körüli érték már nem tér vissza, a hónap közepén 32-33 fokra lehet majd számítani. Nézzük, hogy a mai nap orvos meteorológiai szempontból hogyan alakul. Hát, ahogy mondtam, példátlan hőhullámban vergődünk, és a frontérzékenyeknek gyakorlatilag létkérdés ezeket a napokat túlélni. Olyan erőteljes a hőterhelés, amelynek súlyos meteorgyógyászati következményei vannak, és lesznek a következő napokban is. Tartós, extrém hőterhelés most már olyan fokozatot ért el, és a következő napokban is ér el, amikor nagyon fontos és akár életmentő lehet a súlyos hőegyensúlyi zavaroknak a felismerése. Mindenképpen érdemes figyelni a szervezet jelzéseit és a környezetben élőket is. Gyakori lehet a trombózis, infarktus, fejfájás, vérnyomás ingadozás, szívelégtelenség, légzési nehézségek. Gyakrabban frontális terhelések esetén is fellépnek ezek, és mindenképpen fontos, hogy ezek bizony a hőterhelés következtében alakulnak ki súlyosan és veszélyesen. Gyakori lehet a napszúrás, a hőkuta könnyen kialakul, akkor, hogyha huzamosabb ideig vagyunk a tűző napon, és hogyha nem védjük fejünket megfelelően. A nagy melegben gyorsan felléphet, és elhúzódóan jelentkezik a fejfájás, szédülés, hányinger. Gyakoribb például az, hogy kiszárad a szervezet, ezért akkor is inni kell, hogyha nem érezzük a szomjúságot. A szervezetnek most rendkívüli módon fontos A folyadékbevitel intenzíven, akár napi 3-3,5 liter. Ha azt érzik, hogy tompán nyom a fej, akkor jöhet a vízes borogatás tarkóra, a csuklóra, ezzel lehet enyhíteni egyébként ezeket a panaszokat. Nagyon hamar kialakulhatnak úgynevezett hőgörcsök, a nagy melegben erősebb fizikai terhelésnek tesszük ki magunkat, akkor jelentkezhet ez, és hogyha nem gondoskodunk például a folyadékbevitel mellett a sóbevitelről, hiszen az izzadással a szervezet ezt veszíti a leggyorsabban. Ami fontos, keressék az árnyékos, hűvös helyeket, légkondicionált helyiségeket, de sima otthoni megoldással is lehet gondoskodni arról, hogy a házban maradjon a hajnali hűvös levegő, tehát sötétítsék be az otthonokat, sötétítő függönyt behozni, redőnyt leengedni, ez a legfontosabb, és nagyon fontos az is valóban, hogy a déli órákban kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást, és a déli óra az azt jelenti, hogy délelőtt 10-től délután 4 óráig, és amennyire lehet, pihentessék a szervezetet. Extrém erős lesz az UV-index is, eléri a 7-7 és fél feletti sugárzást, ennyi lesz az UV-index, ami már bizony károsítja a szemet és a bőrt, tehát fontos a megfelelő UV-sugárzás elleni védelem.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek, főleg a nagy meleg miatt körültekintően és nagyon-nagyon óvatosan, és természetesen a Trafipax is ma ugyanúgy méri a gyorshajtókat, mint ahogy tették ezt az elmúlt napokban is. Egész napos sebességmérésre lehet számítani a mai nap folyamán is, elsősorban Muraszombat körzetében. Jó utat kívánunk! Hat óra 9 perc van, az Acoustic Planet érkezik, itt lesz hamarosan Ákos, lapszemlézünk, és megnézzük természetesen az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit is. Maradjanak velünk, szép reggelt!

Negyed hét múlt másfél perccel, már is mondom, miről számol be az Alai Hírlap friss hétfői száma. Hát többek között olvashatnak a mai lapszámban arról, hogy pánikvásárlás indult az ásványvízért, kartonszámra viszik a boltok polcairól. A rendkívüli hőség és a helyenként jelentkező vízellátási problémák miatt több üzletben is jelentősen megnőtt a palackozott vízforgalma. Az ásványvíz felvásárlás egyes településeken már pánikszerű méreteket öltött, a kereskedők szerint azonban nincs veszélyben az ellátás. További részletek a Zalai Hírlap mai számában, ahol találnak cikket arról is, hogy leállnak az zalaegerszegi szökőkutak, takarékossági intézkedéseket vezetnek be a városban a víz- és energiaválság miatt. Fontos tájékoztatást tett közzé közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere, az első fokozatú országos vízkorlátozás és a kialakult energiaválság miatt takarékossági intézkedéseket vezet be Zalaegerszeg önkormányzata is. Hogy mit érint ez pontosan, az Alai Hírlap mai számában erről is olvashatnak, illetve arról is, hogy új fordulat van, új kút segít stabilizálni a vízellátást 29 zalai településen. Lassan megoldódni látszanak a vízellátási problémák Zala-Szentgróton és a térség 29 településén, miután a Zalavíz ZRT a sikeres fúrást követően üzembe helyezte az új víznyerő kutat. A tározók töltöttsége ennek köszönhetően fokozatosan javul, ugyanakkor a több mint egy hónapja érvényben lévő másodfokú vízkorlátozás a hőségriadó ideje alatt egyelőre marad, közölte Baracskai József polgármester. Részletek a Zalai Hírlap hétfői számában. Jó olvasást!

Már is mondom, milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. Nos, a muravidéki rendőrök 4 közlekedési balesetnél helyszíneltek. A 4 balesetben 1 személy sérült meg könnyebben, ezen kívül volt 3 bűncselekmény, 6 közrendsértés, 2 személyautót parkolóban rongáltak meg, és 4 esetben történt vadgázolás. Bűncselekmények tekintetében a rendőrök 2 lopással és 1 könnyebb testi sértéssel foglalkoztak. És ugye itt van a Trafipax mai menetrendje. Ma elsősorban Muraszombat körzetében és a lendvai rendőrkapitányság területén mérik gyakrabban a sebességet, úgyhogy vezessenek nagyon körültekintően.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét van, a hétfői reggeli hírmagazin jelentkezik ezúttal egy témával. Dobronakon a hétvégén ismét a bor és a perec kerültek a középpontba. A Dobronaki Szőlő- és Bortermelők Egyesülete a helyi turista egylettel, valamint a Dobronaki Környezet és Idegenforgalmi Intézettel karöltve ismét megszervezte Nemes Nedű és a hozzá jól társuló térségünkre is jellemző étel ünnepét. Az eseményre Horváth Dávid is kilátogatott.
2: Dobronakon a szőlészet és borászat hosszú múltra tekint vissza, amelyet a helyi szőlő- és bortermelő egyesületnél évtizedek óta ünnepelnek. Az évek során aztán a bor ünnepe mellé a perec is társult. Hogy mi volt ennek az oka, arról rádiónknak Horváth Elizabetta, a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet igazgatója szólt.
3: Ez most már több tíz éve a borászati játékok folynak, és most már néhány évvel úgy döntöttünk, hogy összefűzzük a pereccel, hiszen mindenki tudja, elmegyünk a hegyre, egy pohár bor, és jó ízlik hozzá egy perec, és akkor mondtuk, hogy akkor ezt a perecet is akkor hozzátesszük. Így be tudjuk mutatni a látogatóknak is a perec kidolgozását, illata van a jó perecnek, és emellett akkor könnyebben kóstolnak bort is.
2: Majd Lajter István, a Dobronaki Szőlő- és Bortermelők Egyesületének elnöke szólt bővebben a rendezvény borászati programjáról.
4: Közösen csináljuk valójában az egész mindenséget, ugye a perecsütést is, azt mondom, hogy ugye a borászok, mind a nyugdíjasok, mind a turista egylet tagjai közösen készítettük. Hát a boraink azok meg, ugye kinek milyen fajta bora van, hozta, úgyhogy degusztációval kezdődött az egész 4 órakor, 5 óráig tart ez, különböző borfajták, 9 egylet jelentkezett be Magyarországról, aztán persze Muravidékről vannak a többiek, úgyhogy hát eléggé szépen zajlik az esemény. 5 órakor kezdődnek majd a borászati játékok, egyelőre 9 csoport van bejelentkezve, 3 féle lesz, ugye az egyik a talicskázás, a szlalomozás, aztán utána lesz dugodobálás a vödörbe, meg hát persze nem lehet elhagyni, nem is illene azt, hogy hát a bor fajtákat kóstolni kell a versenyzőknek, és el kell nekik találni, ugye, hogy hát milyen fajtákat is kóstolnak valójában.

Fél hét múlt, éppen 7 perccel jó reggelt a most ébredezőknek, augusztus 3-a köszöntött ránk. Hétfő van, és ennek az évnek már a 215. napja. És hát a mai naphoz is nagyon sok fontos tudnivaló, történelmi esemény kapcsolódik, de hogyha csak a naptára nézünk, akkor ma a fő névnap a Hermina, úgyhogy minden Herminának nagyon boldog névnapot kívánunk. De ma van például a dinnye világnapja. Nemzetközileg ezen a napon ünneplik a nyár egyik legnépszerűbb gyümölcsét. De ma tartják a balatoni halászok napját is. A 40 balatoni halász emléknapját egyébként 1994 óta ünneplik, tartják. Kolumbusz Kristóf is kötődik ehhez a naphoz. 1492-ben három hajóval ezen a napon indult el Paloski kötőjéből az ismeretlen nyugati óceán felé. De szintén a mai naphoz köthető 1914-ben történelmi esemény, az első világháború során Németország ezen a napon üzent hadat Franciaországnak. De természetesen a néphagyomány is számon tartja az augusztus 3-ai dátumot, különleges is, és még időjárási megfigyelés is kapcsolódik hozzá. István napi fagykeresésként tartják nyilván ezt a napot, bár a mai nap hivatalos katolikus ünnepe Szent István pápa és vértanú emléknapja, a régi paraszti kalendárium szerint, ha ezen a napon tiszta és napos az idő, akkor hosszú, enyhe és napfényes őszre lehet számítani. De a télre is már jósoltak. A népi megfigyelés szerint, ha augusztus 3-án a hajnal rendkívül hűvös vagy harmatos, az a korai fagyos tél eljövetelét vetíti elő. És említettem ugye a dinnyét, ma van a dinnyevágás ideje. A dinnye világnapja mellett a magyar népi kultúrában ez az időszak a dinnye szezonnak a csúcsa. A hagyomány szerint Lőrinc napig, tehát augusztus 10-éig, tájegységektől függően szeptember 5-éig a legfinomabb a görög dinnye, mert utána már belepisil a lud, vagyis megkásásodik és elveszíti az ízét. És az aratási munkákat is sok vidéken ekkor már teljesen befejezték a cséplési munkálatokkal, így a gazdák megkezdték az új búzából készült lisztárolását az augusztus 20-ai új kenyér ünnepére. És bizony, számos érdekesség van a nagyvilágban is, augusztus elejére a nappalok hossza, ugye észrevettük, hogy látványosan rövidül, naponta körülbelül 2-3 perccel a júniusi napfordulóhoz képest. És belefordultunk most már a hullaócsillagok időszakába, hiszen ezen az éjszakán már aktív a híres Perszeidák meteorraj, így tiszta égbolt esetén érdemes a csillagos eget figyelni, mivel a radiáns pont, tehát ahonnan a hullócsillagok látszólag érkeznek, már késő este jól látható lesz. Úgyhogy ebből a szempontból is a 3-a egy ilyen kezdőnap, a hullócsillagos időszak kezdete. De nyilván a perszeidek nem ma lesznek a legaktívabbak, de mától már érdemes figyelni az égboltot. Hey.

Ha már ebben a dalban is benne volt az ébredés, egyébként a halott pénzzenét, akkor nézzük meg, hogy nyáron miért tapasztaljuk azt, legalábbis nagyon sokan, hogy valami megváltozik bennünk. Reggel könnyebben nyílik ki a szemünk, és kevésbé érezzük nehéznek mondjuk a reggeli felkelést, és napközben is más ritmusban működünk. Mintha a szervezetünk alkalmazkodna a nyári menetrendhez, a hosszabb nappalokhoz, ugye a több fényhez és a természet lassan változó üteméhez. Ugyanakkor ezt nem mindenki éli meg, sajnos ilyen pozitívan, hiszen vannak, akik energikusabbnak érzik magukat, még mások például nehezebben alszanak el, fáradtabbak vagy nyugtalanabbak lesznek ebben a nagy melegben. A háttérben bizony a bioritmusunk áll, vagyis a belső biológiai óránk, ami ugye szabályozza az alvásunkat, az éberséget, a hormontermelést és még a hangulatunkat is. Ez a rendszer rendkívül érzékenyen reagál például a fényre, ezért a nyári hónapok természetes módon átírják a megszokott működésünket. A hosszú nappalok és a korai napfelkelték nem csak a napi rendünkre, hanem bizony az energiaszintünkre, de akár a közérzetünkre is hatással vannak. És hogy miért ébredünk könnyebben nyáron? Hát ugye több a reggeli fény. A nap kora hajnalban világítani kezd, ami természetes ébresztőként működik. A fény hatására csökken az alvás hormonunk termelődése, nő az éberségünk, tehát a szervezet felkészül az aktivitásra. Ezért nagyon sokan például nyáron ébresztő óra előtt már felébrednek. Ilyenkor valahogy közelebb kerülünk a természetes ritmushoz. De mégis miért alszunk akkor néha rosszabbul? Hát nyáron a nyári időszaknak megvannak ugye az árnyoldalai, a meleg és ez a forróság, ami éppen most van, megzavarja az alvásunkat, hiszen a szervezet alvás közben természetesen csökkenti a test hőmérsékletet, a nagy hőség azonban ezt megnehezíti. Ennek pedig számos következménye van, nehezebben tudunk elaludni, gyakrabban felébredünk éjszaka, így kevésbé pihentető az alvásunk, és hogyha nincs megfelelő sötétítés, akkor a reggeli fény ugye túl korán ébreszt fel bennünket. Nyáron általában több az esti program, később kerülünk ágyba, tehát a későbbre toljuk a lefekvés időpontját, és ez nagyon fel tudja borítani a ritmusunkat. És hat a nyári fény még a hangulatunkra is. Többen pozitívabban érzik magukat, könnyebben tudunk ilyenkor például kapcsolódni másokhoz, motiváltabbak, aktívábbak vagyunk, több napfény abszolút pozitívan hat ránk, de fontos tudni, hogy a hőség, meg az alváshiány, meg a túl sok program hosszú távon ingerlékenységet okoz, hiszen nyáron valóban emiatt is felbomlik, felborul a bioritmusunk, így, hogyha szeretnénk egy picit ebben a kánikulában magunkhoz térni, vagy jobban elviselni ezt a hőséget, akkor a reggeli órákat, ezt a reggeli órákat kell kihasználni. Ilyenkor a legfrissebb a levegő, és nagyon fontos, hogy emellett figyeljünk a folyadékbevitelre, hiszen a kiszáradás, fáradtságot, koncentrációs problémákat okozhat. Mindenképpen érdemes például több időt tölteni természetes fényben, valamilyen módon segíteni a belső óránk pontos működését, és nagyon fontos, hogy valamilyen módon regenerálódni tudjunk a nagy melegben is. Amennyire lehet, a pihenés a legjobb módszer ebben a kánikulában, és azt is tudjuk, hogy a nyár egy nagyon különleges időszaka az évnek, több fény, több energia, nagyobb meleg, ez hoz jót is, meg néha rosszat is, most éppen abban az időszakban vagyunk benne, amikor lehet, hogy az alvásunk és a közérzetünk sem a legtökéletesebb, de türelem nagyjából egy hét múlva reményeink szerint változni fog, viszont néhány napig még ki kell bírnunk a kánikulát és a hőséget.

Passenger zenélt most 6 óra 52 percben, és megígértem még a múlt óra elején, hogy az opera hálózatról, rendszerről egy kicsit azért még mesélek, mert hogy ez nem csak magát a zenei műfajt jelzi, hanem a meteorológiában már használatos dolog, és ugye Európa, hát nagyjából minden országa összehangoltan erre a rendszerre állt át, így gyakorlatilag nagyon könnyen behatárolható, hogy mikor érkezik hozzánk eső, vagy éppen jégeső. Ennek az operának, ennek a hálózatnak kulcsszerepe van a jégesők észlelésében, és annak előrejelzésében. Bár a radarok közvetlenül nem látják, hogy egy lehulló jégszem mekkora, a rendszer adatai alapján a meteorológusok mégis rendkívül pontosan meg tudják határozni a jégesőnek a veszélyét. De hogy hogyan ismeri fel a radarképen? A radarok rádióhullámokat bocsátanak ki, amelyek visszaverődnek a csapadékról, és mivel a jégszemek sokkal erősebben verik vissza a sugarakat, mint az esőcseppek, így az opera térképen biztosan lehet jel látni, hogy mikor jön jégeső. A jégesőhöz egyébként hatalmas, függőleges kiterjedésű zivatarfelhők kellenek, és ez az új opera rendszer 5 percenként frissül, európai Sirius termékével, ez egy ilyen kifejlesztett változata, ez is egy újdonság, ezzel mérik a felhők belső struktúráját, illetve a magasságát, és így tudják látni azt, hogy milyen lesz az a jégszem, nagy vagy kicsi, növekszik, vagy éppen csökken. Egyébként itt Szlovéniában, meg Magyarországon is a modern radarok már kétirányú technológiát alkalmaznak, és ezzel tudják például nézni azt, hogyha az esőcseppek esés közben kilapulnak, akkor abból sima eső lesz. A jégszemek viszont kaotikusan forognak és gömbölyűbbek, tehát a radar hullámai érzékelik ezt a formai különbséget, így a meteorológusok szoftveresen szét tudják választani a sima esőt a jégesőtől. De természetesen van felhővetés, tehát mesterséges eső meg jégeső szabályozás, amivel próbálják egyébként a károkat enyhíteni, tehát valamilyen anyagot juttatnak a felhőbe, ugye ennek 3 fő módszere van. Repülőgépes felhővetés, ezt leginkább itt Szlovéniában meg Ausztriában alkalmazzák, de van, aki rakétatechnikát, egyes országokban, Szerbiában, Romániában, Kínában, például ezt, Magyarországon viszont talajgenerátorokat, ami szintén a jégkár mérséklő rendszernek a része, és jégerként ismert. Hát ezt szokták bevetni annak érdekében, hogyha jön a jégeső, akkor az kevésbé legyen olyan nagy kárt okozó, de ettől függetlenül is kaptunk az elmúlt hetekben is bőségesen, hol nagyobbat, hol kisebbet, és hát a következő napokban is megvan az esélye az intenzívebb csapadékok kialakulásának, szórt jelleggel, és ezekből akár a hirtelen lezuduló esőkből a nagy meleg miatt akár jégeső is érkezhet. Ma viszont úgy tűnik, hogy nyugodt időre számíthatunk, ma csak a hegyvidéki területekre jeleznek előre kisebb esőket, illetve záporokat. Viszont nagy meleg lesz, akár 38 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála itt Mura vidéken.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.si.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A rendőrség ma kampányt indít a közúti sebesség csökkentésére Szlovéniában. A kampány vasárnapig tart több európai országban egyszerre. A rendőrség minden megelőző intézkedése és figyelmeztetése ellenére a nem megfelelő gyorshajtás továbbra is a közlekedési balesetek leggyakoribb oka, jelentette be a rendőrségi főigazgatóság. A rendőrkapitányságok egyedi ellenőrzéseket is végeznek a területükön található veszélyes útszakaszokon. Egyes sofőrök továbbra sem igazítják sebességüket és vezetési stílusukat a sebességkorlátozásokhoz, vezetési képességeikhez, valamint az út állapotához. Figyelmeztetnek arra is, hogy az úton a látótávolság, a forgalom sűrűsége és egyéb forgalmi jellemzők és az időjárási viszonyok miatt alkalmazkodnunk kell. A vezetők nem veszik észre, hogy egy pillanat figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy teljesen megváltoztassa az életünket, és hogy a legkisebb gyorshajtás is végzetes lehet, írta az STA. Olaszország majdnem minden részén a legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben a 40 fokos hőség miatt augusztus elején. Az ország 27 úgynevezett meteorológiai körzetéből 23-ban rendeltek el vörös kódot. Ma 25-re emelkedik a számuk. A szicíliai Messinát és a kalabriai Reggio Calabriát kivéve az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőriasztás van érvényben. A hőmérők napközben 37 és 39 Celsius fok közötti értékeket mutatnak, ami a nagyvárosokban 40 fölé emelkedik. A legnagyobb olasz folyó, a Po vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A Col Diretti Termelői Szövetség figyelmeztetése szerint a vízhiány a rizs termesztést is veszélyezteti. Az előrejelzések szerint az idei nyár negyedik hőhulláma legalább augusztus 10-ig tart Olaszországban.

0: Egy nappal azután, hogy az amerikai elnök közölte, egyelőre eltekint az Irán elleni újabb csapásoktól, amennyiben hamarosan sikerül megállapodással lezárni a hónapok óta tartó konfliktust, Donald Trump azt mondta, hogy újra kezdődnek a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között, írja a CNN. Trump azt nyilatkozta, hogy szövetségesei, például Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar is arra kérték, hogy vonja vissza a tervezett támadást. Irán egyelőre nem reagált Trump tárgyalásokról szóló bejelentéseire, ugyanakkor a CNN szerint Abbas Araghchi iráni külügyminiszter magasrangú szaudi és pakisztáni tisztviselőkkel tárgyalt vasárnap este telefonon. A hívás során a jelenlegi helyzetről, valamint a régiók biztonságának és stabilitásának megteremtéséről beszélgettek. Sport. A három forduló után 6 ponttal a NAFTA vezeti az első foci liga rangsorát. Szombaton ugyanis hazai pályán 5-2-re verte az örök riválisát, a muraszombati Murát, és újabb 3 értékes pontot szerzett. A Celje Maribor, valamint a Brinje Koper mérkőzésén döntetlen eredmény született. A Bravo a Calcer Radomja otthonában tudott nyerni, míg az Olimpia hazai pályán győzött az Alumini ellen. A következő fordulóban a NAFTA az Alumini vendége lesz Kidricsevóban.
1: Időjárás.
0: Délnyugati szél mellett ma derült meleg időre kell számítani. Az Adrián nyugati irányú lesz a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 39 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovenske Konyice és Golorebra között a főváros irányában, valamint Körtina és Sneberje között Ljubljana felé. A Gorenszkói autópályán Pottábor és Brezje között akadozik a forgalom Ausztria irányában, és kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt, szintén Ausztria felé.
2: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.

Alex Horan zenéjét énekelt, 8 perccel vagyunk reggel 7 óra után, hamarosan belelapozunk a napi kalendáriumba. Ugye említettem már az elmúlt órában Kolumbusz Kristóf nevét, ő éppen 534 évvel ezelőtt három hajóval elindult Spanyolországból, hogy eljusson Indiába. Huelvából indult, és ezen utazás során fedezte fel azt a területet, amit ma Amerikának ismerünk, bár ő ezt akkor nem tudta. Nyugat felől akart Indiába jutni, aztán október 12-én kikötött a Bahama-szigeteken. És ugye ma már használjuk is, teljesen természetes a lift. Nos, 215 évvel ezelőtt, 1811-ben született az a feltaláló, aki létrehozta a biztonsági liftet, őt úgy hívják, hogy Elisha Otis. Találmánya nélkül tulajdonképpen felhőkarcolók sem léteznének ma. Az ő idejében már feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt. Éppen ezért Otis korszakalkotó találmánya mindössze egy pár fogazott vezetősint takart a liftakna, illetve a liftkabin két oldalán, amelynek köszönhetően így a lift maximális terheléssel és akár a felvonó kötél elvágása után is egy helyben maradt és nem zuhant le. A nagy sikert 1854-ben a New York-i kiállításon mutatták be, és a személyfelvonó óriási sikert aratott.

2 perccel vagyunk 4:48 után, és előttem van a napi kalendárium. Rögtön itt van Gárdonyi Géza, magyar író, újságíró neve, aki ezen a napon augusztus 3-án született, 1863-ban, és legismertebb műve máig az Egri csillagok. Egyébként az eredeti neve nem Gárdonyi Géza, hanem Zeigler Géza volt. Szintén a mai naphoz köthető Josephine Geris Cochrane neve, 1913-ban halt meg a hölgy, és ő az első mosogatógép megépítője. 1886-ban készítette a mosogatógépet, amely nagy nyomású vízzel működött. Ő maga soha nem mosogatott. A gépre azért volt szüksége, mert az ügyetlen személyzete gyakran törte a drága és finom étkészleteit. Ekkoriban a legtöbb háztartásban még nem volt vezetékes meleg víz, így találmánya elsősorban szállodákban és éttermekben terjedt el. Közel egy időben egy magyar hölgy, dr. Simon Józsefné, Emília is benyújtotta egyébként a szabadalmát a mosogatógépre. Szintén érdekesség, 68 évvel ezelőtt, 1958-ban átkelt az északi sark jégtakarója alatt a világ első atomhajtású hajója, az amerikai Nautilus tengeralattjáró. Szintén a mai napon ünnepel, 1963-ban született ugyanis James Hetfield, amerikai gitáros énekes, a Metallica alapító tagja, és van itt nekünk még egy zenészünk, pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926-ban látta meg a napvilágot Tony Bennett, sokszoros Grammy-díjas amerikai jazz énekes. Festőként is ismert, Anthony Benetto néven, egyébként a II. Világháború előtt zenét és festést is tanult. Dolgozott együtt Amy Winehouse-szal, Aretha Franklinnel, Paul McCartney-val, Elton John-nal, George Michael-lel és nagyon sok más előadóval. Frank Sinatra-val is, aki a világ legjobb énekesének nevezte Tony Bennettet. Lady Gaga-val közös lemeze révén egyébként ő lett a legidősebb élő előadó, aki felkerült az amerikai zenei toplistákra. Összesen 20 Grammy-díjat, köztük az életműdíjat is megkapta. Úgyhogy most vele folytatjuk, érkezik Tony Bennett.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it before?

Buddy and Soul, Tony Bennett és Amy Winehouse közösen énekelték az iménti dalt. 7 óra 23 perc van, Tóth Verával jövünk, meg a Carson Kómával, aztán hamarosan 7:30-kor lesznek friss információk. Maradjanak velünk!

0: Időjárás.
1: Fél nyolc múlt a másfél perccel, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban, és megkezdődtek a legforróbb napok, kifejezett hőségre. Számíthatunk a következő napokban is, sőt, még egy picit emelkedni fog a hőmérő higgadszele az előző napokhoz képest is, tehát még közel sem látszódik a legeslegvége ennek a példátlan hőhullámnak. Napos idő várható ezen a hétfőn, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, és bár időnként magasabbra törhetnek a gomoly felhők, leginkább a hegyvidéki területeken alakulhatnak ki kisebb záporok. Alapvetően száraz időre kell számítani, gyenge légmozgással, napközben 36-40 fok közötti értékekkel. Az előrejelzések sem mutatnak lényeges változást, kedden is derült napos száraz időt kapunk, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban döntően 17-23 fokos értékekre számíthatunk, délután pedig 37-41 fok között alakul a csúcsérték. Derült napos száraz időt hoz a szerda is, éjjel 17-24 fok lesz, délután 38-42. Csütörtökön napos idő várható, de már intenzívebb gomoly felhő képződéssel, és a nap második felében egyes területeken már lehetnek nyári záporok, zivatarok. Ezek kipattanhatnak bármikor, és helyenként intenzív csapadékkal érkezik. Alapvetően csütörtökön is többnyire gyenge mérsékelt légmozgást kapunk, estétől kezd feltámadni, megélénkülni a szél. Éjszaka, illetve hajnalban 18-25 fok között alakul a hőmérséklet, még napközben 38-42 fok valószínű. Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett is általában sok napsütés valószínű, viszont megnő a záporok, zivatarok kialakulásának az esélye pénteken. Nagy területeken megélénkül, megerősödik a szél, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek hajnalban 17-27, délután 31 és 41 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken ér el bennünket egy nagyon gyenge hidegfront, amit csak átmenetileg változtat időjárásunkon. Szombaton fátyol gomoly felhők mellett is sok napsütés várható, de gyakrabban alakulnak ki záporok, zivatarok. Többnyire élénk lesz a szél, de marad szombaton is a meleg. Éjszaka 15-24 fokkal, még délután a csúcsérték bizony 35-36 fok között alakul, tehát némileg mérséklődik a kánikula, de még mindig melegre készülhetünk. Vasárnapra csapadékot ígérnek a meteorológusok borúséggel, de még mindig magas értékekkel, hiszen a vasárnap is a borús idő és a csapadék ellenére 32-37 fokra számíthatunk, és éjszaka is 19-24 fok közé hűl csak vissza a levegő. A jövő hét felhősen indul, de már kevésbé kell számítani intenzív melegre. Jövő hét elején, hétfőn, kedden felhős, borongós időt kapunk, hétfőn még akár 30-32 fok is lehet, jövő hét kedre viszont 25-26 fokra visszacsökken a hőmérséklet. Átmeneti lesz a lehűlés, hiszen a jövő hét második felétől ismét visszatérnek a 30 fokok, de ilyen rekkenő hőségre már szerencsére nem kell számítani. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez a mai nap mit tartogat. Jó hírrel nem nagyon tudok szolgálni, hiszen tartós extrém hőterhelés most még magasabb fokozatra kapcsol, és a következő napokban is velünk marad, így nagyon fontos, hogy figyeljünk a saját testünk jelzéseire, és a környezetünkben élőkre is. Nagyon súlyos, kellemetlen meteogyógyászati következményekkel jár ez az extrém meleg, tehát megnő a trombózis, az infarktus kockázata, fejfájósok, vérnyomás ingadozások, szívelégtelenség, légzési nehézségek gyakrabban előfordulhatnak, és frontális terhelések esetén is fellépnek, nem csak ma, hanem a következő napokban, hiszen rendkívüli hőterhelésnek van kitéve még az egészséges szervezet is. Gyakori lehet most a napszúrás, a hőguta, hogyha valaki hosszabb ideig a tűzőnapon tartózkodik, tehát nagyon fontos, hogy védeni kell a fejet, szalmakalap, bármilyen fejfedő jól jöhet, nagy melegben gyorsan felléphet, és elhúzódóan jelentkezik a fejfájás, a szédülés, akár hány inger. Úgyhogy nagyon fontos, hogy hűvös helyre húzódjanak, és hogyha ezeket a tüneteket érzik, akkor gyors segítség lehet a vízes borogatás, és nagyon fontos a folyamatos folyadékpótlás. A nagy melegben kialakulhatnak hőgörcsök, tehát folyamatosan kell a folyadékbevitelt. Én biztosítani napi 3-3 és fél liter most az ajánlott mennyiség, és mivel gyakori az izzadás, a sóbevitelre is gondolni kell, úgyhogy nyugodtan lehet kicsit intenzívebben sózni az ételeket. Tartósan extrém forró időszakba lépünk, a következő napokban gyakori lehet a hőkimerülés, amennyire lehet pihentessék a szervezetet, a megterhelő fizikai munkát pedig halasszák későbbre.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos fennakadásról nem kaptunk hír, de élénk forgalomra kell számítani a nagyvárosok bevezető közútjain, a reggeli munkakezdés miatt, az autópályákon pedig a nyaralásra indulók és onnan érkezők miatt, most már nem csak a hétvégén, hanem hétközben is az autópályákon intenzív a forgalom, úgyhogy vezessenek körültekintően, türelmesen és biztonságosan. Jó utat kívánunk! Ezek voltak a legfrissebb információk, 8 perccel vagyunk most 7:30 után. Jön a víkend, aztán Konzsuzsa, és hamarosan mezőgazdasági szaktanácsadás is jelentkezik, melynek szerkesztője Jobbágy Klára, és egy fontos információ az autósoknak, ma Lendva körzetében mérik gyakrabban a gyorshajtókat, úgyhogy legyenek óvatosak.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Azzal mindenki tisztában van, hogy éghajlatunk változik. Ezt még az egyszerű halandó, mezőgazdaságban nem dolgozók is érzik a bőrükön. A mezőgazdaságban éghajlatunk változásának enyhítésére tették kötelezővé a gazdák számára az úgynevezett zöldítési programokat. Ugyan ezekkel teljes mértékben nem lehet befolyásolni a történéseket, de kedvezőtlen hatásait némiképpen tompíthatjuk. Az úgynevezett környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása, mint például a zöld trágyázás, ma már nélkülözhetetlen a fenntartható gazdálkodásban. De ha belegondolunk, ez nem is olyan újdonság, hisz eleink is ismerték és csinálták ezeket a módszereket, csak akkor ez teljesen természetes volt, mert az állattartás miatt szükség volt a belőlük nevelkedett takarmányra. De nézzük, hogy mi is az úgynevezett zöldítés. Zöldítésnek nevezzük nyári időben a különféle zöld trágya növények vetését. Ezek a növények meglehetősen gyors növekedésűek. Rövid idő alatt termelnek zöld tömeget, általában vetőmagjuk olcsó kategóriás, és többségüknek kevés a károsítójuk. Vetést követően, miután kikeltek, gyorsan lefedik a talajt, levélzetük védi azt a széltől, az erős napsütéstől és a hirtelen érkező, nagy mennyiségű esőzésektől. Fajoktól függően a gyökerük jó fél méter mélységig megkötik a talaj nitrát tartalmát. Bizonyos zöldtrágya növényeket állataink is szívesen fogyasztják, és vannak közülük, melyeket akár silózásra is hasznosíthatunk. Leggyakoribb zöldtrágya növényünk a fehér mostár, a takarmányrepce, az olajretek. E növényeknek augusztus első felében földbe kell kerülni, hogy a program szerinti meghatározott ideig már zöld takaróként fedjék a talajt. Általában augusztusban már lehet nagyobb csapadékmennyiségre számítani, ami segíti a kelést. A zöldítés gyakorlati előnye a talajminőség természetes javítása. Erre pedig nagy szüksége van talajainknak, mert az egyoldalú műtrágyázással vészeset csökken azok szerves anyag tartalma. A gazdák részéről gyakran felmerül az a panasz, hogy a bedolgozásra kerülő zöld tömeg túl lassan bomlik el. Ez elkerülhető, ha bimbós vagy virágzó állományt forgatunk alá. A pillangósak közé tartozó másodvetésű növények a légkörben lévő nitrogén megkötésével járulnak hozzá a talaj tápanyag ellátottságához. Tehát ha a talajunk kevés nitrogén tartalmaz, akkor egy pillangós növény vagy azok keveréke, ami lehet magában bíborhere, bármilyen hereféle vagy bükköny, jó választás lehet. Abban az esetben, ha egy talajban nitrogén túlsúly van, ami a mai világban eléggé elképzelhetetlen, akkor jobb választás például egy több nitrogént fogyasztó, keresztes virágú növény vagy fűféle vetése. Ha pedig a talajvizsgálatok azt mutatják, hogy a talajban elérhetetlen foszfor rejtőzik, akkor legjobb választás, ha hajdinak kerül másodvetésre. Miután egyes helyeken gondot okoz a vadállomány, ott vethetők olyan növények másodvetésre, amelyek úgynevezett vadcsalogatók. Ezek vetésével általában azt próbáljuk elérni, hogy a vadak ne a fő növény, például a kukoricát látogassák, hanem inkább a másodvetést. Vadcsalogató például a somkóró, a lucerna, a bíborhere és a facélia. Általában, mint minden növénynek, a takaró növényeknek is szükségük van vízre, hogy azonban mennyire, abban igencsak nagy az eltérés. Nagy vízigényű például a mustár, a retek, a rozs, míg a facélia, a köles, a borsófélék és az alexandriai here kevesebb vizet használ. Rövid tenyészidejű nyári keverékbe, például repce és őszi búza közé, adott esetben nem érdemes mustárt és retek keveréket betenni, Sokkal jobb helyette például egy alexandriai here és a facília keveréke. Bármilyen másodvetéssel próbálkozunk, azt a szakemberek szerint tudni kell, hogy egy szezonban nem fog visszajönni a talajjavításba fektetett munkánk. Ehhez évek szükségesek. Ha nem vagyunk türelmetlenek, akkor a kísérletek azt mutatják, hogy az évek során folyamatosan használt másodvetés technológiájának köszönhetően egy 1%-os humusztartalom növekedéssel körülbelül 150 ezer liter extra vízmennyiséget képes a talaj befogadni hektáronként. Ez pedig 15 mm csapadéknak felel meg. Ezen képesség növelésére pedig talajainknak most igencsak nagy szükségük van. Tisztelt hallgatóink, a nyári hőségek ellen talajainkat is védeni kell. Ehhez pedig legjobb módszer, ha azt mindig zöld növényzet védi a nap perzselő hatásától.

És ezt a dalt el is engedtük. Marics Peték énekeltek, 7 óra 56 perc van, Radics Gigi érkezik, aztán hamarosan 8 órakor már friss hírekkel várja önöket a reggeli hírszerkesztő Farizs Doris.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. A szakszervezetek szövetsége figyelmeztet, hogy sok munkáltató túl későn átmenetileg és hiányosan reagál a hőhullámok idején alkalmazott munkamódszerekre. Biztosítanak ugyan vizet a munkavállalóknak, de a munkaidő, a normák, az intenzitás és a határidők túl gyakran változatlanok maradnak, mutattak rá. A kormánytól országos protokollt követelnek a hőségben történő munkavégzésre vonatkozóan. Ahogy a szövetség az idei harmadik hőhullám idején is írta, sok munkahelyen továbbra is úgy folyik a munka, mintha a helyzet normális lenne. A munkarend változatlan, a normák ugyanazok, a határidők érinthetetlenek, és a dolgozók egészségéről való gondoskodás túl gyakran egy palack vízzel kezdődik és végződik, állították. Rámutattak, hogy a szünneteket néha építési konténereken, raktárokban és hatékony hűtés nélküli helyiségekben tartják. A rendkívüli hőség, a Duna alacsony vízállása, az atomerőmű leállítása és a vízkorlátozások miatt sürgős tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a Sándor Palota. Ma egyeztetés lesz a parlamenti pártok részvételével Magyarországon. Mindezekre tekintettel Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatás körében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a kormány által eddig megtett és tervezett további intézkedésekről, közölte a Sándor Palota. Forsthofer Ágnes mindenről a hivatalos Facebook oldalán is beszámolt, és azt írta, bízik mindannyiuk együttműködésében. A bejegyzésből az is kiderül, hogy az egyeztetés ma délelőtt lesz a Sándor Palotában. A bejegyzéshez Magyar Péter miniszterelnök azt írta, köszöni a meghívást. Akár 28 órát is kellett várakozni a Montenegro felé utazóknak a horvát-montenegrói határátkelőkön. A több mint 20 kilométeres kocsisorok miatt a dél-horvátországi Konavle térségében közlekedési káosz alakult ki. A Viesti.me montenegrói hírportál azt írta, a Karaszovicsi Debeli Brieg átkelőnél a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás a várakozás, de a helyszínen tartózkodók arra panaszkodnak, hogy több mint egy napot kellett várniuk az átkelésre. Konavle polgármestere azt mondta, hogy a település közlekedése gyakorlatilag megbénult, a helyiek nehezen jutnak el a munkahelyükre, egészségügyi intézményekbe, vagy a dubrovniki repülőtérre. A rendkívüli torlódásokat az augusztus elejé turisztikai csúcsidőszak a Nyugat-Európából Albániába, Koszovóba és Montenegróba irányuló erős tranzitforgalom, az új határ

0: ellenőrzési eljárások, valamint a határátkelők korlátozott kapacitása együttesen okozza. Sport. Lengyelország röplabda válogatottja lett a Nemzetek Ligája legjobb csapata, azt követően, hogy a záró torna döntőjében 3-2-re nyert az USA ellen. A lengyel csapat az elődöntőben ejtette ki Szlovéniát, a harmadik helyért szóló harcban azonban Fabio Soli védencei tegnap legyőzték a japánokat és kiharcolták a bronzérmet.
1: Időjárás.
0: Délnyugati szél mellett ma derült, meleg időre kell számítani. Az Adrián nyugati irányú lesz a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 39 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Tepanye és Golorebro között a főváros irányában, valamint Domžale és Sneberje között Ljubljana felé, a Dolinszkói autópályán pedig Málivörh és Debeli Hrib között, szintén Ljubljana felé.

Pribelszky és Jahu és a közös dala Hazataláltam. Ez egyébként a hét zeneszáma, és ezt hallhatták most itt a Muravidéki Magyar Rádióban. 4:49 után vagyunk 5 perccel, benne most már a hétfő délelőttbe, és hatalmasat ugrott a hőmérséklet is a hajnali 17-18 fok után, most 24 fok van Lendván, és sajnos lesz ez sokkal több is, jó 10 fokkal több, sőt, akár a 40 fokot is súrolhatja egyes vidékeken. Muravidékre ez a 37-38 fok lesz most a jellemző, és ha már forróság, akkor ehhez kapcsolódik a mai gondolat is Müller Pétertől. Azt mondom, a szeretet az egyetlen, amit nem kell mutatni. Tévedhetetlen jele van, amit behuny szemmel, szavak és virágok nélkül is azonnal észre lehet venni. A szeretetből ugyanis meleg árad, nem hideg, nem is perzselő forróság, hanem meleg, testmeleg. Belépek egy lakásba, és érzem, hogy itt szeretik egymást. Ez a gondolat Müller Pétertől származik. Simó Anna Máriával jövünk, és egy nagyon szerethető dallal, a Tündérmesével, és aztán folytatjuk a délelőttöt tovább. Sok-sok jó zenével és rengeteg információval.

Ez volt a tündérmese Simó Anna Máriától, és bár a Holdviala mindjárt azt kérdezi, hogy mikor lesz már nyár, hát most van nyár, ráadásul nem is akármilyen, és szerintem most inkább vágynánk valami hűvösebbre, mondjuk bármelyik északi országra, Norvégiára, ahol most lehet, hogy csak 20 fok van, nálunk meg majdnem a duplája lesz. És hát ebben a rendkívüli kánikulában az autósok nagy csapata, meg a rendőrség is arra figyelmeztet, hogy a hőség akár 60-70 Celsius fokra is felhevítheti a parkolóautók belső terét. Ez a szélsőséges meleg pedig ugye jelentős fizikai, meg hát műszaki kockázatot is rejt magában, nem? Mert hogy amit sofőrként tudnunk kell, hogy a hőségben a reakcióidő megnyúlik, tehát érdemes hosszabb út során gyakori pihenőket tartani, hogy éberebbek legyünk, mert a meleggel együtt sajnos jön a fáradtság is. Nagyon fontos a folyadékpótlás, tehát mindig legyen elegendő ivóvíz a gépjárműben, és kerülni kell vezetés közben a cukros italokat, azok szintén elnehezítenek, álmosítanak. Aztán ott van a klímahasználat. Ma már szerintem minden gépjárműben van. A fontos, hogy a külső és a belső hőmérséklet különbsége ne legyen több 8 foknál. A túl hideg klíma ugyanis megterheli a szervezetet. Aztán soha nem szabad gyereket, kisállatot parkoló autóban hagyni egyetlen másodpercre sem. Percek alatt életveszélyes csapdává válhat ugyanis az utastér. És azt mondtam, hogy nem csak emberre, hanem magára gépjárműre is veszélyes a kánikula, hiszen bizony műszakilag is jelent kockázatot ez a kánikula, például a gumiabroncsokra. A forró aszfalt és a meleg levegő növeli a gumiabroncsok nyomását, tehát fönnáll a defekt veszély. Aztán ott vannak az akkumulátorok, a nagy hőség zárlatot okozhat, így ellenőriztetni kell az akkumulátor állapotát, ha például nehezebben indul a gépjármű. Aztán fontos a folyadékszintek ellenőrzése, itt gondolok a hűtőfolyadékra és a szélvédő mosóra. És hogyha tehetik, akkor ne hagyják a tűzőnapon az autót, de ha már arra kényszerülnek, hogy napon kell parkolni, akkor soha ne hagyjanak a tűzőnapon álló autóban öngyújtót vagy bármilyen sprayt. A túlnyomásos flakonok és a gáz öngyújtók felrobbanhatnak a forróságban. Aztán ott van a PET palack. Bármilyen hihetetlen, az átlátszó vizes palack lencseként működhet, tehát meggyújthatja az üléshúzatot. Elektronikai eszközök, gondolok itt mobiltelefonra, tabletre, powerblankre, akkumulátor van benne, tönkre mehet, kigyulladhat. Gyógyszerek magas hőmérséklet miatt, azok is elveszíthetik a hatóanyagukat, és amit gyakran hagyunk még az autóba, az a napszemüveg. Hát a műanyag keretek bizony ebben a nagy hőségben deformálódhatnak, a lencsék is megrepedhetnek a műszerfalon, hogyha ott hagyjuk őket, úgyhogy ezeket az óvintézkedéseket mindenképpen érdemes megtenni ebben a nagy hőségben.

Nyár van, és ezen a héten biztosan marad is. Szombatig marad a rekkenő hőség, sőt a következő napokban még melegebbre számíthatunk. Így nagyon fontos, hogy ebben a hőségben, ebben a nagy kánikulában az állatok védelmére is fontos odafigyelni. Alapelv ilyenkor a folyamatos friss ivóvíz biztosítása és a tűzőnap előli menedék, tehát az árnyéknak a garantálása. Az állatok sokkal nehezebben adják le a hőt, mint mi emberek, ezért a kánikula könnyen az ő életükbe kerülhet. Még nagyon sokan mindig nem értik, hogy miért kell árnyék, kell nekik is. Ahogy mi sem ülünk a napon, ők pláne nem fognak. Ott vannak a házi kedvencek, kutyák, macskák, nagyon fontos, hogy cserélni kell a vizet naponta többször, mert a melegben gyorsan elszaporodnak a baktériumok, ez az egyik, meg hát nagyon gyorsan fölmelegszik a víz, és nyilván nem tudja hűteni magát egy fölmelegedett vízzel. Árnyékos hely. A lebetonozott kenel, vagy a tűzőnapon álló udvar életveszélyes, tehát mindig legyen elérhető, hűvös, szellős, búvóhelyük. Nagyon fontos kutyák esetében a séta időzítése, ebben a nagy melegben kizárólag kora reggel, és nagyon késő este kell elvinni a kutyát sétálni. Hogy miért? Védeni kell a mancsokat. A forró aszfalt súlyos égési sérüléseket okoz ugyanis, és hogyha mi a tenyerünket nem tudjuk 5 másodpercig az aszfalton tartani, akkor a kutyát sem szabad ráengedni, mert megégeti a talpukat. És amit már mondtam előtte is, hogy soha nem szabad állatot lezárt autóban hagyni, még lehúzott ablaknál sem, vagy árnyékban, hiszen percek alatt eléri a belső tér az 50 fokot, és az életébe kerülhet. Ott vannak természetesen a kisállatok, nagyon sokan tartanak nyulat, madarat, hűteni kell nekik is, érdemes például fagyasztott vízes palackod, vagy törőközőbe csavart jeget tenni a ketrec mellé, vagy annak közelébe, így lehet hűteni őket. Nem szabad viszont klímahúzatba rakni az állatot, vagy ventilátor elé, mert tüdőgyulladást kapnak. És nekik is nagyon fontos a friss táplálék. Amit nem esznek meg, például lédús zöldségeket, azonnal el kell venni, mert a hőségben hát egy óra alatt megromlik és elgombásodik, ez pedig fertőzés veszéllyel jár. Aztán ott vannak a vadon élő kóborállatok, őket is kell segíteni, például madáritatókkal, sekélytálkákba vizet kell tenni, kertbe, párkányra. Aztán ott vannak a sünök és a rovarok, szintén szomjaznak. Érdemes a vízes tálba lapos követ tenni, hogy a kisebb állatok, a méhek például ne fulladjanak bele, biztos, hogy menni fognak inni, most ugyanis nagyon meleg van. Fennáll náluk is ugyanúgy, mint nálunk embereknél, sőt nálunk még jobban a hőguta veszélye. Hogyha egy állat hevesen liheg, nyáladzik, a nyálkahártyája vörös, vagy bizonytalanul mozog, vagy fásult, akkor bizony meg kell kezdeni a hűtését, de nem jéghideg vízzel, hanem langyos vízzel, és nyilván a legfontosabb, hogy állatorvoshoz kell vinni. Nagyon fontos, hogy ebben a melegben rájuk is odafigyeljünk, egyre kevesebb egyébként a szabadon lévő víz mennyisége, hiszen ha vadon élő állatokról beszélünk, akkor nem találnak már az erdőn sem innivalót, úgyhogy megpróbálják a legközelebbi folyókat, patakokat fölkeresni, egyre alacsonyabb a vízállás, és amilyen módon tudjuk, mi feladatunk az, hogy segítsék őket abban, hogy ezt a nagyon erős meleget, hő kupolát valamilyen módon ők is átvészeljék, mert ahogy mi meg tudjuk oldani, hogy hűtött helyiségbe megyünk, ők nem. Éppen ezért ez a felelősség is ránk hárul.

Nem is kell Afrikáig mennünk, hogy megtapasztaljuk az afrikai forróságot, hiszen nálunk is ez van. Így aztán azt gondolom, hogy ebben a hőségben, hát aki háziasszony, szerintem semmi kedve főzni, hogy még attól is melegebb legyen a lakásban, meg egyébként sem kívánjuk szerintem olyan nagyon a kifejezetten nehéz főtételeket. Viszont nyári időszakban bővelkedünk zöldségekben, gyümölcsökben, amik meg tele vannak vitaminnal, magas ugye a víztartalmuk, és hát zöldségből meg gyümölcsből nagyon jó kis salátát lehet készíteni. Szerencsére valóban a nyári hónapoknak az előnye, hogy vitaminban gazdag zöldségeket és gyümölcsöket tudunk bőségesen fogyasztani, és a választék is bőséges. Ezek a szezonális finomságok nem csak ízletesek, hanem például egészségügyi előnnyel is rendelkeznek, hiszen most szükségünk van arra, hogy erősítsük az immunrendszerünket, hogy regenerálódni tudjuk ebben a meleg időszakban. Úgyhogy ilyen például a paradicsom, a piros paprika, a cukkini, a sárga dinnye, a szeder, de a különböző barackfélék, a retek, a spárga, a sárgarépa, de fel is sorolhatnám az összeset, mindegyik jótékony hatással bír ilyenkor a szervezetre, de hogyha például salátát ennénk, akkor ebbe a zöldség és gyümölcs salátába egy csésze felkockázott paradicsomot, egy csésze felkockázott piros paprikát, egy csésze felkockázott cukkinit, aztán ha van mangó kéznél, akkor egy mangót felkockázva szintén hozzáteszünk, mehet bele egy csésze felkockázott papaja is, görögdinnye, ha van otthon akár fagyasztott cseresznye, az is, mindegyiket csészényi felkockázva, és mehet hozzá egy evőkanál extra szűz olívaolaj, egy evőkanál citromlé, sóbors, ízlés szerint. Lehet, hogy furcsának találják görögdinnye meg egyéb gyümölcsök, de ez a zöldség és gyümölcs keverék nagyon jól harmonizál, és tökéletes ízvilágot hoz létre. A lényeg az, hogy minden zöldséget és gyümölcsöt alaposan megmosunk, felkockázzunk, egy tálban összekeverjük a hozzávalókat, és meglocsoljuk az olívaolajat citromlével, sóval, borssal, ízesítsük, és összekeverjük, és már lehet fogyasztani, tálalni, rengeteg vitamin van benne, antioxidáns, és ezek mind segítenek ebben a nyári forróságban például hidratálni, és azt is, hogy az egészségünket hosszú távon meg tudjuk őrizni. Készítsék el, és fogyasszák akár a mai ebédre is.

Hoztam egy kis olvasnivalót is, nemrégiben jelent meg Nagy Balázs könyve Lugosi Béláról, vándorszínészettől a világhírig. Az idén épp 70 éve halhatatlan Lugosi Béla, a hangos film első Drakulája, akinek erőteljes magyar akcentusa máig meghatározza a filmbéli vámpirok hanglejtését és beszédmódját. Ő egyike a leghíresebb magyaroknak a világban, hazájában mégis szinte ismeretlen. Nagy Balázs történész, a legendás színész egyik legavatottabb szakértője, legújabb második könyvével is ezen igyekszik változtatni. A szerző kötete két részből áll, az első nagy fejezet Lugosi Béla regényes életét beszéli el rendkívül olvasmányos módon, miközben leszámol a tévhitekkel és a hamis legendákkal, megmutatja azt is, hogy a valóság érdekesebb a fikciónál. A második rész a film és színház történészek számára is számtalan csemegét kínál. A szerző aprólékos munkával állította össze Lugosi hazai, német és amerikai színházi, illetve filmes karrierjének eddigi legrészletesebb és legpontosabb katalógusát. Bár Lugosi a filmvilágból ismert, elsődlegesen színdarabokban fellépő színész volt, aki hosszú élete során jóval több időt töltött színházi próbákon és előadásokon, mint a forgatásokon. A kötetet olvasva egy tehetséges, törekvő és a hivatásával szemben az élete legsötétebb pillanataiban is alázatos színész képe rajzolódik ki, aki a démonjaival folytatott legnagyobb küzdelmeit nem is a színpadon vagy a vászton vívta, hanem a hétköznapokban. És ezt is elolvashatják ebből a kötetből a szerző Nagy Balázs, a könyv címe Lugosi Béla, keressék a könyvesboltokban.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. Robert Golob, Agi Banya Svoboda elnöke támogatását fejezte ki Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök iránt a spanyolországi Ceuta enklávéban történt események fényében, amelyet az elmúlt napokban elárasztottak a migránsok. Figyelmeztetett, hogy a ceutai események nem válhatnak belpolitikai leszámolások, vagy az európai országok közötti bizalomromlás eszközévé. A ceutai válság olyan időszakban történt, amikor Spanyolország még mindig kiterjedt erdőtüzekkel küzd, mondta Golob, és úgy értékelte, hogy Sánchez nyugalmat, elszántságot és emberséget mutatott a rendkívüli nehéz körülmények között, és gyors és hatékony intézkedésekkel sikeresen reagált a helyzetre, áll a közleményben. Golob szerint Sánchez tettei emlékeztetnek arra, hogy a legnagyobb kihívások a politikusok felelősségvállalását követelik, nem pedig a megosztottságot. Janez Jánosa miniszterelnök tegnap ellátogatott a Bovéci plánja helyszínére, ahol a tűzoltók harmadik napja oltják a tüzet, erősítette meg az STA-nak a Szlovén Tűzoltó Szövetség. A Bovéci Tűzoltó Szövetség szerint a tüzet megfékezték, de továbbra is jelennek meg új talaj alatti gócpontok. A tűz csütörtök este csapott fel a Bovéci plánja nagyon meredek és nehezen megközelíthető terepén, és a tűzoltók ma is negyedik napja küzdenek a lángokkal. Ahogy Deán Logár, a Bovéci Tűzoltó Szövetség sajtóképviselője az STA-nak elmondta, továbbra is jelennek meg talaj alatti gócpontok, és a tűzoltók főként a tűz szélét oltják, amelyet egyébként körülvettek és ellenőrzés alatt tartanak. A Störmec Mangárt utat lezárták a tűzoltás miatt, akár csak a plánja és Bohiny környéki repülési területet. A magyar kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló magyarországi erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket, közölte a miniszterelnök. Mint mondta, bár a törvényi háttér már rendelkezésre áll, de egyelőre nem rendelnek el kötelező energiafogyasztási korlátozást a vállalatok számára. Mintegy 300 vállalat jelentette be, hogy önként vállal korlátozásokat, és további 270 cég csatlakozását várja még a kormány. A MÁV ma és holnap 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. A paksi erőmű teljes leállítására egyelőre nem volt szükség. Erről a Duna apadásának függvényében, a szigorú biztonsági előírások betartásával az erőmű vezetése dönt és majd ad tájékoztatást. Az erőmű leállítását követően az erőmű által az előírt hűtési eljárásra a nukleáris biztonság teljes körű garantálása érdekében. Sport. Történelmi sikert ért el a szlovén U18-as kosárlabda válogatott. A Trentinóban rendezett Európa-bajnokság döntőjében tegnap 88-71-re verték az olasz csapatot. A szlovén fiatal csapat eddigi legjobb eredménye egy ezüst és két bronz volt a kontinens tornákon, és legutóbb két évet tértek haza éremmel.
0: Időjárás.
2: Délnyugati szél mellett ma derült meleg.

0: Időre kell számítani, az Adrián nyugati irányon lesz a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 39 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Tépanye és Golorebra között a főváros irányában, valamint Domžale és Sneberje között Ljubljana felé. A Dolinszkói autópályán Visnyagora előtt Novomesto felé, a tengermelléki sztrádán pedig Senožeče és Nános között a főváros felé.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és már is érkezik a Save My Love, egy közös elektronikus popdal, amelyet az amerikai producer Marshmello, az angol énekes dalszerző Ellie Goulding és a német elektronikus zenész Avion készített. Ez egy nagyon érzelgős, dallamos elektronikus zene, ami a pop keverékét hozza. A Save My Love üzenete a feltétel nélküli hűség, a türelem és a romantikus elköteleződés köré épül. Benne van a kivárni a megfelelő pillanatot, az érzelmi biztonság nyújtása, és nagyon jól megvan a kontraszt a zene és a szöveg között. Úgyhogy érkezzen most itt az újdonságok között Ellie Goulding, Marshmello és Avion és a Save My Love.

Hamarosan 9:30-kor a délelőtti adást heti programajánlóval folytatjuk, aztán óránként jövünk a friss hírekkel, majd egy kis utazás a podgyásszal, és ezúttal Pécs városát keressük fel, a műsor szerkesztője Ticsár Ines. Délután 3 órakor pedig jelentkezik a hétfői hírmagazin, 2 témával jövünk. A Naftamura derbi más, mint a többi mérkőzés, évtizedes, emlékezetes csaták fűzik össze a két muravidéki klubot. A szombati rangadón, mely fölényes Nafta győzelmet hozott, a hazai szurkolótábor emlékezetes látványossággal tette szebbé a foci ünnepet. Érzelmekről, a győzelem öröméről, a szurkolói buzdításról és a csapatjátékról beszéltek az MMR mikrofonja előtt a Lendvai együttes gólszerzői és háló őre, Göncz Edit hozza a részleteket. A másik téma pedig a kánikula, hiszen a forróság egyik kellemetlen, sőt kifejezetten veszélyes hozadéka a nagytestű rovarok elszaporodása. A darazsak, különösen a lódarazsak megkeseríthetik a mindennapjainkat, és bizonyos esetekben ugye nem tartható fenn a békés együttélés. Ilyenkor például önkéntes tűzoltóinkat is felkérhetjük a beavatkozásra, segítségre. Göncz Robert, a gyertyánosiak parancsnoka ecseteli ezt a lehetőséget, őt Szabó Márk kérdezte. Délután 3 órakor ez a 2 téma várja önöket a terepjáróban. Tartsanak velünk!

Folytassuk program ajánlatokkal, illetve program lehetőségekkel. Most hétfő van, a hét elején vagyunk, de hétvége felé már sűrűsödnek újra a programok, és hát nem mondok azzal újdonságot, hogy a Moráczka-Toplicei nyári fesztivál ezúttal is kinyitja kapuit, mégpedig csütörtökön, és egészen vasárnapig, tehát csütörtök, péntek, szombat, vasárnap változatos programokkal készülnek. Így ugye a szokásos kirakodóvásár minden nap, csütörtöktől vasárnapig, és csütörtökön, illetve szombaton vannak zenés programok, így augusztus 6-án, csütörtökön a Blue Planet fog fellépni, és mindenkit várnak egy nagyon hangulatos nyáresti ingyenes koncertre. Hát igazi forró nyári estét, táncos estét garantál a Blue Planet minden résztvevőnek Moráczka-Toplicén. Aki pedig kedveli a YouTube slágereit, azokat augusztus 8-án várják szombaton. Egy tribut zenekar érkezik, YouTube dalokat énekelnek, hát az elmúlt 50 év legjobb slágereit hozzá kell erre a Moráczka-Toplicei színpadra, azt is mondhatnánk, hogy Greatest Hits program lesz, másfél órás előadással, koncerttel és nagyon jó hangulattal és a legjobb YouTube slágerekkel. És természetesen közben gasztronómiai kínálat, kirakodóvásár, tehát egy nagyon hangulatos 4 napra lehet számítani Moráczka-Toplice központjában, csütörtökön és szombaton, ahogy említettem, koncertekkel. Ezen a hétvégén rendezik meg a 10. Muravidéki Vágtát, a Nemzeti Vágta előfutamát. A mostani állás szerint megrendezésre kerül, mert az időjárás úgy tűnik, hogy szombatra egy picit enged a szorításából, már mint a forróság, és talán ideálisabbak lesznek a körülmények, tehát a mostani előrejelzés szerint augusztus 8-án lesz a Muravidéki Vágta. Délelőtt 11 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, ugye a versenyzők és a huszárok felvonulásával, aztán előfutamokkal, délután pedig természetesen folyamatos programok lesznek, 1:30-kor, musicalek, operettek, Lóhátról Pintér Tibor a Nemzeti Lovas Színházzal érkezik, ezúttal is visszatérő vendégként, aztán jönnek a Csikósok bemutatóval 2:30-tól, Hamza Viktória neve is ismert már itt Muravidéken, ő nagyon jól tud beszélni a lovakkal, lovak nyelvén, 3:45-től látható majd, aztán 16 órától a Koprive Tambura zenekar lép fel, lesz díjlovas bemutató, 17 órától a Szilvásváradi Állami Ménes Gazdaság érkezik Lendvára, a Puszta Ötösök is itt lesznek egy jó kis bemutatóval 17:30-tól, és a döntő futamokat és a díjkiosztót 18 órára tervezték. Azt követően várhatóan 7:30-kor lesz a Nemzetébresztő Gála koncert, a Lovas Rock Musical érkezik a Széchenyi produkcióval, és ezt az egész napos rendezvényt a Muravidéki Vágtát 8:30-tól zenés mulatság zárja majd le, ahol fellép a Duo Savana. Mindenkit szeretettel várnak a 10. Muravidéki Vágtára augusztus 8-án Lendvára.

Szintén hétvégi program Sálapci község önkormányzata 22. községi ünnep alkalmából mindenkit szeretettel vár a központi ünnepi rendezvényre, amely augusztus 8-án szombaton 16 órakor kezdődik Sálapcin az üzleti zónában. Ünnepi programban az üdvözlő köszöntők után kulturális program szerepel, és mindenkit szeretettel várnak. Egy kis kikapcsolódásra, esti beszélgetésre lesz étel-ital, és a jó hangulatról a Blue Planet együttes gondoskodik majd. De szintén augusztus 8-án kitárul a Szeres Világ, lesz őrségi értéknap, tehát szombaton 13 órától. És így is hirdetik a programot, hogy az őrség nem bemutatkozik ezen az őrségi értéknapon, hanem tulajdonképpen életre kell. A programok ingyenesek, gyerekeket, felnőtteket egyaránt várnak, hiszen interaktív lesz, gyerekműsorokkal, őrségi gyerekjárattal, ott lesznek a kézművesek, tehát ki lehet próbálni a kosárfonást, lehet korongozni, rokkázni, lesz zene-tánc, élőzene, őrségi dalokkal, táncházzal, és ha őrség, akkor nem maradhatnak el a helyi ízek sem, hiszen minden, ami az őrséghez kapcsolódik, az megkóstolható lesz, hiszen értékasztallal érkeznek. Az őrség 17 településének értékei és hagyományai elevenednek meg ezen az őrségi értéknapon, számos kiállítással, és kulturális programokkal, lesznek versek, mesék, színpadi produkciók, és itt mutatkozik be az őrség dala is, illetve az őrségi élet lugas. Hogyha kíváncsiak arra, hogy ez mi mindent akar, akkor a helyszínen természetesen ez is kiderül. Augusztus 8, szombat 13 órától Szatta a vendéglátó, és 17 őrségi település, mert hogy közösen összefogtak, és így tárul ki az őrségi értéknap keretében a Szeres Világ.

0: them.
1: Lesz nyári bábkikötő Lendván a 2026-os programban a Nemzetközi Báb Fesztivál keretében. Augusztus 9-én vasárnap 18 óra 30 perckor kerül bemutatásra egy nagyon jó kis báb előadás, amely Fonziról szól. Ez a címe is egyébként a darabnak, és a Kukuc Bábszínház érkezik ezúttal is Lendvára, és hogy ki Fonzi, hát ő gondozóként dolgozik a cirkuszban, ahol zsiráfokról, majmokról, tigrisekről és más állatokról gondoskodik, és titokban álmodozik arról, hogy olyan bátor lesz, mint a kötéltáncosok, a bohócok, a zsonglőrök és a többi artista, és egyszer ő maga is felléphet majd az igazi cirkuszi előadásban 40 perc hosszúság, és a kicsik ezt a 40 percet egész biztos, hogy végig fogják ülni. Egy fantasztikusan jó báb előadás, mindenkit szeretettel várnak, kicsiket, nagyokat, hiszen a gyerekek mellé szülők is kellenek, úgyhogy a báb előadás vasárnap lesz, este 6:30, és a szabadtéri színpadon jó idő esetén, úgyhogy írják fel a naptárokba ezt a lehetőséget. Aki pedig meghallgatná egy jó koncertet, akkor arra is van lehetőség, hiszen szombaton ingyenes nagy koncertet ad Zalakaroson a Szent Gotthárdi Zaporozsec este 9 órától, és a legnagyobb slágereiket fogják elvinni a közönségnek. Fantasztikus előadás lesz látható a főtéren, az alakarosi programok keretében, úgyhogy érdemes talán azt is megnézni, ha valaki esetleg a Balaton környékén jár, akkor oda át lehet ruccanni. Itt vagyok, ez egyébként a koncert sorozatnak a címe, és lehet énekelni együtt a legnépszerűbb zaporozsec dalokat. Ahogy mondtam, este 9 órakor kezdődik a Karos Korzón, és ingyenes ez a koncert is.

Ha már említettem a bábkikötőt és a báb előadásokat, akkor ugye vasárnap lesz az első előadás, de aztán folyamatosan minden napra esik egy jó kis báb előadás, úgyhogy a következő hetet is érdemes így tervezni a gyerkőccel, hogy minden napra jut egy jó kis előadás. Különböző nemzetiségű báb csoportok érkeznek, például jövő héten hétfőn egy magyar bábszínház előadását nézhetik meg majd a gyerekek, szintén félhetes kezdéssel. De Hétrétország és Hétrét Fesztivál, Hétrétország Fesztiválja, ami köztiválként lett népszerű, augusztus 8-án nyitja meg kapuit, és 23-áig várja a látogatókat az Őrségben, központi helyszíne Őri Szent Péter, illetve a környező kis települések. Ez a Szerek és a Porták köztiválja, és a régió egyik legmeghatározóbb kulturális és hagyományőrző eseménye. Őri Szent Péterhez mintegy 20 kapcsolódó őrségi falu veszi ki a részét abból, hogy ez egy igazán kulturális program legyen, koncertekkel, színházi előadásokkal és nyilván gasztronómiával. Az adja az egyik kulcs szerepét egyébként ennek a jó néhány napnak, meg a nyitott porták. A helyi lakosok, kézművesek megnyitják az udvaraikat a látogatók előtt, és ennek egy része egyébként átjön ide Muravidéki részre is, Hodos település rendszeresen csatlakozik ehhez a rendezvényhez, és rögtön ennek a nyitónapján, 9-én, vasárnap este 8:30-kor Platon Karatajev az Omega Parkban egy olyan zenekar, amely az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb magyar zenekarává vált. Ugye angol nyelven kezdtek el dolgozni, aztán magyar szövegekkel teljesen új irányt vett a zeneiségük, őket lehet megnézni az Őrségben, Őri Szent Péteren vasárnap 8:30-tól. De ha már zenei program, akkor a Bánfi Nights is folytatódik majd augusztus 14-én este 8:30-kor, és ez lesz a záró akkordja az idei nyári fesztivál sorozatnak és a Bánfi Nights-nak. A Marcello and the Flaming Boppers érkezik rock'n'roll-lal, rockabilly-vel, szokásosan 8:30-kor a Bánfi udvarán. Egy csillagfényes, nagyon jó hangulatú koncertet lehet majd végig, hát mondanám, hogy ülni, de remélem, hogy inkább végig táncolják majd a résztvevők. Aztán lesz idén is rövid filmek bográcsa, ingyenes a belépés a filmvetítésre. Szombaton és vasárnap várják a látogatókat. Nagyon jó kis filmekkel, a szlovén-magyar filmek mellett lesznek spanyol, aztán szerb alkotások, de még francia filmet is nézhetnek. Ezek általában 12 és 30 perc körüli rövid filmek, úgyhogy nem is kell olyan sok időt végigülni. Minden évben egyébként ennek is jó a fogadtatása, és nagyon sokan kíváncsiak rá. Érdemes feljegyezni a dátumot, rövid filmek bográcsa, augusztus 15-én és 16-án. És akkor maradjunk még a jövő hétvégénél. Lesz veterán találkozó Söjtörön, és ennek az a lényege, hogy akinek van veterán járműve, bárki csatlakozhat hozzájuk. Ha van 30 névnél idősebb ekéd, boronát, traktorod, biciklid, motorod, autód, teherautód, itt szól a felhívás, akkor hozd el és mutasd meg. Tehát ide is lehet akár nézőként csatlakozni, de résztvevőként is, hiszen ennek pont ez a lényege, hogy a régi veterán járművek egy ilyen délután keretében találkozzanak. A helyszín tehát Söjtör, és délután 2 órakor lesz a megnyitó, és természetesen emellett rengeteg kulturális program is csatlakozik magukhoz a veterán járművekhez. Például lesznek népdalkörök, nótaklubok, tánccsoportok, este 7:30-tól pedig a Cosmix együttes ad másfél órás nagy koncertet, és utána a Pacsirták érkezik, meg aztán lesz éjszakában nyúlóan még zenélésre, meg táncolásra lehetőség, tehát egyfajta bulival fog lezárulni ez a program. Gondoltak itt is a gyerekekre, tehát minden, ami a gyereknek kedvence,
az lesz, és ingyenesen használható, tehát Söjtöri Veterán találkozó augusztus 15-én, természetesen Söjtörön. Amit viszont folyamatosan igénybe vehetnek itt Lendván, a Rózsa Városi Parkban, az a péntek, szombat, vasárnap létrejövő könyvtár a lombok alatt, tehát szabadtéri könyvtárat üzemeltetnek, és ezt még érdemes kihasználni egészen augusztus 30-áig. Pénteken és szombaton 17 és 20 óra között, vasárnap pedig 9 és 12 óra között.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki Előfutama. 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki Előfutama.
1: Egész nap ingyenes.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Torisz hírszerkesztőt hallják. A rendőrség ma kampányt indított a közúti sebesség csökkentésére Szlovéniában. A kampány vasárnapig tart több európai országban egyszerre. A rendőrség minden megelőző intézkedése és figyelmeztetése ellenére a nem megfelelő gyorshajtás továbbra is a közlekedési balesetek leggyakoribb oka, jelentette be a rendőrségi főigazgatóság. A rendőrkapitányságok egyedi ellenőrzéseket is végeznek a területükön található veszélyes útszakaszokon. Egyes sofőrök továbbra sem igazítják sebességüket és vezetési stílusokat a sebességkorlátozásokhoz, vezetési képességeikhez, valamint az út állapotához. Figyelmeztetnek arra is, hogy az úton a látótávolság, a forgalom sűrűsége, az egyéb forgalmi jellemzők és az időjárási viszonyok miatt alkalmazkodnunk kell. A vezetők nem veszik észre, hogy egy pillanat figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy teljesen megváltoztassa az életünket, és hogy a legkisebb gyorshajtás is végzetes lehet, írta az STA. Olaszország majdnem minden részén a legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben a 40 fokos hőség miatt augusztus elején. Az ország 27 úgynevezett meteorológiai körzetéből 23-ban rendeltek el vörös kódot, ma 25-re emelkedik a számuk. A szicíliai Messinát és a kalabriai Reggio Calabriát kivéve az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőriasztás van érvényben. A hőmérők napközben 37 és 39 Celsius fok közötti értéket mutatnak, ami a nagyvárosokban 40 fölé emelkedik. A legnagyobb olasz folyó, a Po vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A Coldiretti Termelői Szövetség figyelmeztetése szerint a vízhiány a rizstermesztést veszélyezteti. Az előrejelzések szerint az idei nyár negyedik hőhulláma legalább augusztus 10-éig tart Olaszországban. Egy nappal azután, hogy az amerikai elnök közölte, egyelőre eltekint az Irán elleni újabb csapásoktól, amennyiben hamarosan sikerül megállapodással lezárni a hónapok óta tartó konfliktust, Donald Trump azt mondta, hogy újra kezdődnek a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között, írja a CNN. Trump azt nyilatkozta, hogy szövetségesei, például Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar is arra kérték, hogy vonja vissza a tervezett támadást. Irán egyelőre nem reagált Trump tárgyalásokról szóló bejelentésére, ugyanakkor a CNN szerint Abbas Araghchi iráni külügyminiszter magasrangú szaudi és pakisztáni tisztviselőkkel tárgyalt vasárnap este telefonon. A hívás során a jelenlegi helyzetről, valamint a régió biztonságának és stabilitásának megteremtéséről beszélgettek. Sport. Három forduló után 6 ponttal a NAFTA vezeti az első foci liga rangsorát, szombaton ugyanis hazai pályán 5-2-re verték az örök riválist, a muraszombati Murát, és újabb 3 értékes pontot szerzett a csapat. A Celje Maribor, valamint a Brinje Koper mérkőzésén döntetlen eredmény született. A Bravo a Calcer Radomja otthonában tudott nyerni, míg az Olimpia hazai pályán győzött az Alumini ellen. A következő fordulóban a NAFTA az Alumini vendége lesz Kidricsevóban.
2: Időjárás.
1: Délnyugati szél mellett ma derült, meleg időre kell számítani. Az Adrián nyugati irányú lesz a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 39 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Tépanye és Golorebra között a főváros irányában, valamint Domžale és Sneberje között Ljubljana felé, a tenger melléki strádán pedig Kozarje és Dragomerje között Koper felé.

A legszebb szavakról szólt ez a sláger és a Margaret Island zenélt. Hát szép szavak lesznek a következő dalocskában is. Úgyhogy egy olaszos hangulatú Eros Ramazzotti slágerrel folytatjuk mindjárt. Hát itt vagyunk a nyár, mondhatnám, hogy közepében, de a kánikula közepében biztosan. Viszont a nyárból még itt van ez a hónap, ez az augusztus, és nagyon sokan erre az időszakra tervezik a nyaralásukat, a pihenésüket, mert akkor még olyan kellemes tud lenni. Hát ebben a 40 fokban nem vagyok biztos benne, hogy a tengerparton is olyan nagyon kellemes, mert ilyenkor irdatlanul forró az a homok, és nagyon nehezen lehet bírni egyébként kint a parton, úgyhogy egész nap a vízben kellene ücsörögni ahhoz, hogy ezt a forróságot át lehessen vészelni, de a vízben sem vagyunk amúgy biztonságban, hiszen nagyon erős az UV-sugárzás a déli órákban. Ettől függetlenül valahogy a nyári időszak még ezzel a nagy meleggel együtt is jóval könnyedebbnek tűnik, mintha egyszerűen lekerülne a vállunkról valami láthatatlan teher. Meleg az idő, hosszabbak a nappalok, ki lehet nyitni éjszaka az ablakokat, rengeteg szabadtéri program van, és hát nyilván, amit említettem, a szabadságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a fajta érzés valahogy megszületik bennünk. A nyári szabadságérzet egy nagyon fontos összetevője az éves rutinunknak, mert ez adja meg azt a lehetőséget arra, hogy az őszi-téli hónapokat könnyebben át tudjuk vészelni. Érdekes módon egyébként ahhoz, hogy a nyári szabad érzés, vagy ez a szabadságérzés megszülessen, nem feltétlenül kell elmenni nyaralni, vagy heteket pihenni. Önmagában már a nyárnak a jelenléte gondolata is képes változtatni a hangulatunkon. Ilyenkor, hogyha megfigyeljük, sokkal nyitottabbak, energikusabbak vagyunk, optimistábbnak érezzük magunkat. Lehet, hogy többet is mosolygunk, és remélem, hogy így is van. Vagy szívesebben mozdulunk ki, könnyebben mondunk igent mondjuk egy spontán programra, és talán kevésbé szigorúnak látjuk ilyenkor a világot. A pszichológia szerint ennek nagyon is valós okai vannak, hiszen a szabadság érzése nem csupán a körülményeinkből fakad, hanem abból is, hogy az agyunk és a testünk hogyan reagál a nyári környezetre. Jóval több a napfény, ez jobb hangulatot hoz. A szabadban való időeltöltés szintén pozitívum. A nyár előhozza a gyerekkori emlékeket, szerintem mindenkinek van legalább 100, amit el tud mesélni. Nyáron kicsit lazábbak vagyunk, és ahogy mondtam, hosszabbak a nappalok, több közösségi élményt tudunk beletenni a nyári időszakba, lehet otthon grillezni, családi összejöveteleket szervezni, elmenni strandolni fesztiválra, szabadtéri rendezvényekre kilátogatni. És itt jön be az egyébként az a fontos tényező, hogy társas lények vagyunk, és ezek azok az élmények, amik ezt növelni tudják a nyári időszakban. És ha nem érezzük annyira felszabadítónak a nyarat, az talán az időjárás miatt lehet most egy kicsit kellemetlenebb, hiszen nehezebben viseljük a hőséget, és ilyenkor talán egy kicsit stresszesebbek is vagyunk. De lehet tudatosan ezt is talán kezelni, hiszen adjunk magunknak ilyenkor több időt a pihenésre, figyeljünk az apróbb örömökre, és higgyék el, hogy a szabadság érzése nem mindig a naptáron múlik, hanem a hozzáállásunkon is, de tény és való, hogy a nyár egy picit szabadabbá teszi mind a testünket, mind a lelkünket, úgyhogy ebbe a nyári szabadságba megyünk most bele jó kis zenével, ahogy ígértem, már is jön Eros Ramazzotti.

0: mentél, és csak húztál, húztál, húztál magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után.
1: Anna and the Barbies és a Magam után című dal, hát tegnap ők zárták a kapolcsi színpadon a Művészetek Völgyét egy másfél órás koncerttel, most pedig nálunk néhány percig itt volt Anna és csapata. Ez volt az Anna and the Barbies. 10 óra 23 perc van, és lenn már 30 fokot mutatnak a hőmérők, de hát ezzel mi nem vagyunk egyedülállóak az országban, mert hogy a hajnali 16 és 22 fok után most már mindenhol elértük a 30-at, sőt, lent a tengermelléken Portorosban 35 fok van, de Muraszombatban is 30 fok a hőmérséklet, és ez még nem a csúcs, mert hogy megkezdődött a legforróbb napok sorozata. Ma is nagyon meleg lesz, de a következő napokban még rátesznek egy lapáttal. A csúcsérték általában 36 és 40 fok között alakul ma, így folytatódik a rekkenő hőség, és a légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. Alapvetően napos idő várható, kevés gomoly felhővel, ugyanakkor a hegyvidéki területeken lesznek majd fejlődőképes gomoly felhők, amelyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és a mostani számítások szerint akár ez a zivatargóc érkezhet némi jégesővel is. A következő napokban a mainál is melegebbre lehet számítani, kett szerda hozza a mostani prognózis szerint a legforróbb napokat, akár helyenként 41-42 fokkal. Csütörtökön már több lesz a felhő felettünk, és intenzívebb lesz a csapadékjelenség, többször alakul neki, főleg délután záporok, zivatarok, és péntekre jön egy nagyon gyenge hidegfront, ami azt jelenti, hogy ez a 36-40 fok megszűnik, napközben 33-34 fokra számíthatunk, de ennyi lesz szombaton is. Vasárnap, hétfőn pedig több felhővel kell számolni. Jövő héten számítások szerint lesz egy átmeneti tartósabb lehűlés, néhány napra 30 fok alá csökken majd a délutáni maximum. Hát alig várjuk. Én azt gondolom, hogy egy picit megkönnyebbüljön a szervezetünk is, na de addig is kitartást. Frissítő hűvös zenék jönnek a folytatásban, most például Péli Barnával és hamarosan a Kocsma Zajjal.

Akkor utazunk egyet, mégpedig Magyarországra. Egy gyönyörű magyar település ugyanis bekerült a világ legszebb helyei közé, ráadásul nagyon előkelő helyen végzett. Egy utazási magazinról van szó, a Time Outról. Összegyűjtette a világ 44 legszebb helyét, amelyen egy magyarországi település is helyet kapott, mégpedig a 12. helyre sorolták. Ugyan a világ legszebb helyeit rangsorolni valószínűleg nem egy egyszerű feladat, de ez a magazin most mégis megtette, és olyan helyek kerültek fel el a listára, mint például az angliai New Forest, vagy az afrikai Victoria vízesés, és ilyen versenyzők között még hihetetlenebb, hogy ez a magyarországi település is felkerült erre az előkelő listára. A világ 44 legszebb helyének listája egyébként folyamatosan frissül, és különböző szempontok szerint, de így is nagyon szép és előkelő ez az eredmény. A 12. helyen végzett Lillafüred. Miskolchoz tartozó terület a Bükki Nemzeti Park kapuja, amit vaddisznók, farkasok és időnként medvék is laknak állítólag. Emellett azonban Lillafüred egy valóban mesebeli hely, amely télen drámaian néz ki, ugyanis szó szerint megfagy. Emellett a mesebeli és lenyűgöző tulajdonságok mellett kiemelték a Hámori tó partján fekvő palotaszállót, amelyet barlangok, függőkertek, vízesések vesznek körül, és valamint bükkfák között lehet kanyarodni. De hát rengeteg látnivalója van, ott van a lillafüredi libegő park, hatalmas élményt nyújt mindenkinek, aki szeretné megcsodálni a Bükk-hegység szépségeit a magasból. Aztán lehet utazni a lillafüredi állami erdei vasúttal, ez egy kis vasút, és említettem ugye a Hotel Palotát, 1930-ban nyitotta meg a kapuit, és a korabeli elit kedvelt üdülőhelyévé vált. Egyébként 2015-ben a Nemzeti Értéktár részévé vált ez a palotaszálló, és napjainkban azok látogatják, akik romantikára vágynak. Elsősorban fiatal párok kedvelt úti célja, akár nászutasoké is. Van a szállodának egy nagyon egyedi hangulata, patinás bútorokkal, festett üvegablakokkal és toronyszobákkal. Ez adja a különlegességét. Egyébként Lillafüreden számos programra van lehetőség, romantikus sétákra, a függőkertekben, a Hámori tónál lehet csónakázni, barlangokat felfedezni, kis vasutazni, télen-nyáron garantálja a kikapcsolódást, tehát minden évszakban varázslatos. És hát Lillafüredet olyan helyek előzik meg a listán, mint ahogy már említettem, a Victoria vízesés, a Komodo Nemzeti Park, a Máltai Szent János Társkatedrális, vagy éppen a grönlandi Diszkósziget. 12. helyen szerepel Lillafüred. Egyébként megnéztem a Time Out magazin 51 legszebb helyét felsoroló világranglistán, szlovéniai helyszín közvetlenül nem szerepel. Viszont a magazin mindig nyilvánosságra hozza a regionális és európai rangsorokat is, na ebben Szlovénia viszont abszolút élvonalba tartozik. A Time Out európai összesítésében a mesebeli Bledito nyerte el Európa legszebb úti célja címet. A magazin szerkesztői külön kiemelték a tó tükörsima zöldes vizét, a középen magasodó ikonikus szigettemplomot, valamint a közvetlen közelében található fapallókon bejárható vadregényes Windgár szurdokot. De emellett a Time Out rejtett Európa gyöngyszemeket, tengerpartokat gyűjtő listáin is rendszeresen ott van előkelő helyen Szlovénia, a velencei hangulatú tengerparti Iránnal.

És ha már Szeder arra biztatott, hogy menni kell, akkor mi lépésről lépésre megyünk is tovább. Már is Whitney Houstonnal, Léhárt Mirályékkal, itt lesz Joe Cocker, második műszak és az ismerős harcok. És hamarosan 11 órakor érkezünk a friss hírekkel is. Szép délelőttet!

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk Muravidéki
1: Vágta szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: Formák, az intenzitás és a határidők túl gyakran változatlanok maradnak, mutattak rá. A kormánytól országos protokollt követelnek a hőségben történő munkavégzésre vonatkozóan. Ahogy a szövetség az idei harmadik hőhullám idején is írta, sok munkahelyen továbbra is úgy folyik a munka, mintha nem változott volna semmi. A munkarend változatlan, a normák ugyanazok, a határidők érinthetetlenek és a dolgozók egészségéről való gondoskodás túl gyakran egy palack vízzel kezdődik és végződik, állították. Rámutattak, hogy a szüneteket néha építési konténereken, raktárokban és hatékony hűtés nélküli helyiségekben tartják. A rendkívüli hőség, a Duna alacsony vízállása, az atomerőmű leállítása és a vízkorlátozások miatt sürgős tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a Sándor Palota. Ma egyeztetés lesz a parlamenti pártok részvételével Magyarországon. Mindezekre tekintettel Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a kormány által eddig megtett és tervezett további intézkedésekről, közölte a Sándor Palota. Forsthofer Ágnes mindenről a hivatalos Facebook oldalán is beszámolt, és azt írta, bízik mindannyiuk együttműködésében. A bejegyzésből az is kiderül, hogy az egyeztetés ma délelőtt zajlik a Sándor Palotában. A bejegyzéshez Magyar Péter miniszterelnök azt írta, köszöni a meghívást. Akár 28 órát is kellett várakozni a Montenegro felé utazóknak a horvát-montenegrói határátkelőkön. A több mint 20 kilométeres kocsisorok miatt a dél-horvátországi Konavle térségben közlekedési káosz alakult ki. A Viesti.mm montenegrói hírportál azt írta, a Karaszovicsi Debeli Brieg átkelőnél a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás a várakozás, de a helyszínen tartózkodók arra panaszkodnak, hogy több mint egy napot kellett várniuk az átkelésre. Konavle polgármestere azt mondta, hogy a település közlekedése gyakorlatilag megbénult, a helyiek nehezen jutnak el munkahelyükre, egészségügyi intézményekbe vagy a Dubrovniki repülőtérre. A rendkívüli torlódásokat az augusztus elejé turisztikai csúcsidőszak, a Nyugat-Európából Albániába, Koszovóba és Montenegróba irányoló erős tranzitforgalom, az új határellenőrzési eljárások, valamint a határátkelők korlátozott kapacitása együttesen okozza. Sport. Lengyelország röplabda válogatottja lett a Nemzetek Ligája legjobb csapata, azt követően, hogy a zárótorna döntőjében 3-2-re nyert az USA ellen. A lengyel csapat az elődöntőben ejtette ki Szlovéniát, a harmadik helyért szóló harcban tegnap azonban Fabio Soli védencei legyőzték a japánokat és kiharcolták a bronzérmet.
1: Időjárás.
0: Délnyugati szél mellett ma derült meleg időre kell számítani, az Adrián nyugati irányú lesz a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 39 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovenska Bistrica Jug és Golorebro között a főváros irányában, valamint Domžale és Snebrje között Ljubljana felé, a tengermelléki strádán pedig Kozarja és Vrhnika között Koper felé.

Ez volt a Kelemen kabátban, még egy icipicit zenélünk, aztán nyakunkba vesszük a világot. Nem megyünk olyan nagyon messzire, bár a vidék mediterrán. Gondolták volna, hogy Magyarországon van egy olyan város, ahol a domboldalokon függenő, római sírkamrák felett tudunk sétálni, és van egy dzsámi, aminek a tetején meg kereszt ündököl. Igen, ez nem más, mint Pécs, ami nem egyszerűen egy város, hanem maga az életérzés. A mecsek lábánál terül el, és hát ahogy mondtam, hamisítatlan mediterrán hangulatú kulturális fellegvár, és bárhova lépnek, az a város mindig tartogat valami varázslatosat. És ha azt mondom, hogy zsolnai kerámia, pezsgő teraszok, akkor azt gondolom, hogy Pécs megér több napot is, nem csak egyet. A Podgyász pedig ezúttal ide viszi el önöket, a műsor szerkesztője Fti Csarinász.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Mai utazásunk során Magyarország egyik legkülönlegesebb városába, Pécsre látogatunk. Egy olyan településre, ahol több mint 2000 év történelme találkozik a pezsgő kulturális élettel, a mediterrán hangulattal és a mecsek lankáival. Pécs egyszerre püspöki székhely, egyetemi város, a zsolnai porcelán otthona és az UNESCO világörökség része. Nem véletlen, hogy sokan Magyarország egyik legélhetőbb és legszebb városának tartják. Mai utitársam és idegenvezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra, köszöntelek a Podgyászban.
2: Szia Inés, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Pécs története is egészen a római korig nyúlik vissza. Hogyan alakult ki a város és milyen szerepet töltött be az évszázadok során?
2: A római korban ezen a területen alakult ki Szófiáne városa, amely a római birodalom egyik fontos települése volt. Ebből az időszakból maradtak ránk az ókeresztény temető, vagy az ókeresztény sírkamrák különleges emlékei, amelyek ma már az UNESCO világörökség részét képezik. A város jelentősége a magyar államalapítás után is megmaradt. 1009-ben megalapították a pécsi püspökséget, amely évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a város életében. Pécs az oktatás történetében is kiemelkedő helyet foglal el, hiszen itt alapította Nagy Lajos király 1367-ben Magyarország első egyetemét.
1: Kevés magyar város mondhatja el magáról, hogy ennyi különböző kultúra hagyta rajta a nyomát. Hogyan formálták Pécset a rómaiak, a törökök és a magyarok?
2: Igen, éppen ez Pécsnek az egyik legnagyobb különlegessége, ez a kulturális sokszínűség. A rómaiak ugye várost építettek itt, kereskedelmi és közigazgatási központot hoztak létre, amelynek emlékei ma is láthatóak. Aztán a középkorban Pécs fontos egyházi központtá vált, majd a török hódoltság idején újabb kulturális hatások érkeztek a városba. Ennek az egyik legismertebb, vagy a legismertebb emléke a Gázi Kászim Pasa dzsámija, amely ma is a város egyik jelképe. A magyar hagyományok, a délszláv kulturális hatások és a történelmi rétegek egymásra épülése alakította ki azt a sokszínű nyitott városi hangulatot, amely ma Pécset jellemzi.
1: És ha valaki először jár Pécset, akkor hol érdemes elkezdeni a városnézést?
2: Én mindenképpen a történelmi belvárosba kezdeném a sétát, azon belül is a Széchenyi téren, ugyanis ez a város szíve, ahonnan könnyen elindulhatunk felfedezni a legfontosabb látnivalókat, lényegében mindent megtalálunk gyalogtávon belül. Érdemes végig sétálni a hangulatos Király utcán, ahol gyönyörű történelmi épületeket, kávézókat és üzleteket találunk, de egyébként, hogyha a Széchenyi térről bármilyen irányba elindulunk, bele fogunk botlani valamilyen múzeumba vagy templomba, esetleg a Székesegyházba, úgyhogy barangoljunk akár cél nélkül is.
1: Most már egy kicsit említetted azt, amire rá akarok kérdezni. Ugye a Széchenyi teret említetted, és azt mondtad, hogy a városnak a szíve mitől olyan különleges?
2: Egyébként szerintem a különlegességét azon kívül, hogy bármilyen irányba indulunk történelmi érdekességbe, vagy kulturális nyomokba bukkanunk, az a mediterrán jellege ennek a térnek, illetve a hangulata. Itt található például a híres Zsolnai kút, amely a város egyik jelképe, de a városháza és a tér meghatározó épülete is hozzájárulnak ehhez a különleges atmoszférához, amit mondtam. És emiatt egyébként sokan Pécs főterét az ország, Magyarország egyik legszebb terének tartják.
1: Most már szerintem többször említettük a Gázi Kászim Pasa dzsámiáját. Engem nagyon érdekelne, hogy mitől ilyen különleges, illetve mit érdemes tudni róla.
2: A Gázi Kászim Pasa dzsámia Pécs egyik leglátványosabb törökkori emléke, és hát ez is a szimbóluma a sokféle kultúra találkozásának a városban. Egyébként a 16. században épült, amikor Pécs az Oszmán Birodalom része volt, és az a különlegessége, hogy ma már működő keresztény templomként látogatható. Az a neve neki, hogy Gyertyaszentelő Boldogasszony templom, viszont, vagy mindeközben számos török építészeti jegyet is megőrzött, úgyhogy ez a kettősség igazán egyedivé teszi. Lényegében egyetlen épületben találkozik a keleti és a nyugati vallási örökség.
1: Pécs az UNESCO világörökségi listáján is szerepel, erre is már rátértél. Miért kapta meg ezt az elismerést?
2: Igen, Pécs az ókeresztény sírkamrák miatt került fel az UNESCO világörökség listájára. Ezek a 4. századból származó emlékek nagyon fontosak, hiszen az egykori Szofián keresztény közösségének az életébe enged végül is betekintést. A látogatóközpontban több ilyen sírkamra is megtekinthető, amelyek nem csak történelmi értékük miatt érdekesek, hanem amiatt is, mert maradtak meg falfestmények is ebből az időszakból.
1: Mit láthat ma ebből a látogató?
2: Egy modern látogatóközpontban fedezhetik fel ezeket az ókeresztény emlékeket a látogatók. Láthatóak a sírkamrák, különleges alaprajzú épületek, és több helyen fennmaradtak a freskók is. Nagyon különleges élmény amúgy, mert olyan, mintha lépnél mondjuk 3-at, és visszautaznál az időben több mint 1700 évet, és így bepillantást nyerhetünk egy ókori város mindennapjaiba lényegében.
1: És ha már ott járunk, akkor a püspöki negyedet sem szabad kihagyni. Melyek a legfontosabb látnivalók?
2: Mindenképpen érdemes felkeresni a pécsi székesegyházat, amely a monumentális épületével a város egyik legismertebb jelképe. Emellett a közelben található a püspöki palota, valamint a barbakán is, ami a középkori városfalak egyik megmaradt része. A püspökkert pedig egy kellemes, nyugodt hely, ahol egy kicsit meg lehet pihenni a városnézés közben. Egyébként ez is pár perc sétára található a Széchenyi tértől.
1: És ugye, ha Pécset említjük, akkor meg kell említenünk a Zsolnay nevet is. Beszéljünk arról egy kicsit, hogy miért olyan fontos ez a család a város életében, és mit köszönhet nekik Pécs?
2: A családnak a története az a 19. században kapcsolódott össze a várossal, amikor Zsolnay Vilmos vezetésével világhírűvé vált a porcelángyár. Az itt készült különleges kerámiák és épületdíszek hamar nemzetközi elismerést szereztek. Egyébként a Zsolnay gyár egyik legismertebb találmánya az eozin, ez egy ilyen különlegesen, fémesen csillogó máz, ami hát teljesen egyedi megjelenést kölcsönöz a kerámiáknak, és ez a zsolnai eozin, illetve a zsolnai örökség az ma is meghatározza Pécs arculatát, ugyanis számos épületen találkozhatunk ezekkel a díszítő elemekkel, de ahogy mondjuk mondtam, a Zsolnay kút a Széchenyi téren is az ő emléküket vagy örökségüket őrzi.
1: Ma már a gyár helyén egy egész kulturális negyed várja a látogatókat. Mit találhatunk itt?
2: Igen, a Zsolnay kulturális negyed ma Pécs egyik legizgalmasabb része, ahol hát mondjuk azt, hogy a múlt és a jelen nagyon szépen összekapcsolódik. Az egykori gyár területén ma múzeumok, kiállítóhelyek, galériák és kulturális programok, illetve különleges épületek várják a látogatókat. Pécs 2010-ben viselte egyébként az Európa kulturális fővárosa címet, Essennel és Isztambullal megosztva, és ennek a programsorozatnak a keretében vagy hatására a város jelentős infrastruktúrális és kulturális megújuláson ment keresztül, aminek ugye az eredményei a mai napig is láthatóak, és ez az egyik ilyen befektetés vagy megújítás. Emellett pedig ugye még a Kodály központ, illetve a múzeumok utcája is ekkor újult meg. A negyed egyébként a családok számára is remek választás, hiszen interaktív programokat, érdekes kiállításokat és olyan helyeket is találunk itt, ahol a gyerekek játékosan megismerkedhetnek a művészettel és a zsolnai hagyatékkal. Egyébként szerintem itt szinte egy egész napot is könnyen el lehet tölteni.
1: Pécset gyakran Magyarország legmediterránabb városának nevezik. Mitől alakult ki ez a hangulat?
2: Igen, Pécsnek valóban van egy különleges mediterrán hangulata, ami igazából több dologból is összeáll. Egyrészt a város fekvése az nagyon szerencsés, a mecsek déli lejtőjén helyezkedik el, úgyhogy különleges mikroklímával rendelkezik. Ehhez ugye hozzájárulnak a hangulatos terek, a teraszok, a kávézók, illetve a szűk belvárosi utcák, és természetesen az egyetemi élet pezsgése is. Pécset egyébként Ljubljanához tudnám hasonlítani, van egyfajta nyugodt, ráérős városi életérzése, ahol jó sétálgatni, illetve találkozni a központban.
1: Szerinted melyik utcában vagy téren lehet ezt leginkább átélni?
2: Hát egyértelműen a Király utcát mondanám, vagy szerintem ez a legjobb példa erre, hiszen a történelmi épületeivel, illetve a vendéglátó ipari egységeivel nagyon jól visszaadja Pécs karakterét. És a Jókai tér és a Színház tér környéke is egy nagyon kedvelt hely a helyiek és a turisták körében.
1: Ha egy kicsit magunk mögött hagynánk a belvárost, hová érdemes kirándulni? Említettük az előbb mecseket.
2: Így van. A mecsek az Pécs egyik legnagyobb természeti kincse, hiszen néhány perc alatt a városi forgatagból egy teljesen más világba érkezhetünk. A mecsekben számos kirándulóhely és sétaút várja azokat az érdeklődőket, vagy természetkedvelőket, akik egy kicsit szeretnének feltöltődni a természet zöldjében. Érdemes felkeresni például a Tettyét, amely nem csak gyönyörű panorámát kínál, hanem történelmi emlékekben is gazdag terület. Emellett nagyon kedvelt célpont a Havihegy is, ahonnan szép kilátást nyílik a városra. De hogyha valaki igazán magasra szeretne jutni, akkor annak a Misina vagy a TV-torony környéke egy kihagyhatatlan program.
1: Neked van kedvenc kilátópontod?
2: Hát, nehéz egyet választani, de talán a Misina környékét emelném ki, hiszen innen igazán látványos Pécs és a környező táj. De ugyanakkor a Tettye is nagyon különleges hely, ami egyébként könnyen elérhető a városból, de mégis olyan érzést ad, mintha kicsit kiszakadnánk a városi pezsgésből, vagy akár a hétköznapokból.
1: Akár nyáron, akár ősszel érkezünk Pécsre, szinte biztos, hogy belecsöppenünk valamilyen fesztiválba vagy kulturális eseménybe. Melyek azok a rendezvények, amelyek szerinted igazán meghatározzák a város hangulatát, illetve melyeket emelnéd ki?
2: Pécs kulturális élete egész évben nagyon gazdag, hiszen a városnak erős művészeti és egyetemi hagyományai is vannak. Az egyik leglátványosabb esemény az a Zsolnai Fényfesztivál, amikor különleges fényinstallációk és látványos alkotások töltik meg a város tereit, bár erről idén már lemaradtunk, hiszen július elején került rá sor, de jövőre még el tudunk rá látogatni. De hogy valamit ajánljak is, ahova még odaérhetünk, szeptemberben kerül sor a Pécsi Napokra, ami a város egyik legfontosabb kulturális rendezvénysorozata. Az adventi időszakban pedig karácsonyi hangulatú programok várják a látogatókat, például karácsonyi vásárra kerül sor a Széchenyi téren, de onnantól, hogy elindul a tanév, számos egyetemi rendezvény és kisebb kulturális esemény is a terítékre kerül.
1: Térjünk rá egy kicsit a gasztronómiára. Mit érdemes megkóstolni, ha Pécsen járunk?
2: Pécs gasztronómiája jól tükrözi azt a kulturális sokszínűséget, amely a várost jellemzi. A baranyai konyhában megjelennek a magyar hagyományok mellett a szerb és a horvát hatások is. Érdemes megkóstolni itt is a tartalmas házias ételeket, illetve a helyi alapanyagokra épülő fogásokat, de természetesen a város kávézó és cukrászda is sok különlegességet kínálnak. Aki pedig szeretné igazán megismerni a térség ízeit, annak érdemes a környék borait is felfedezni.
1: Hogyha már a boroknál tartunk, akkor ugye Pécs környéke híres a borvidékeiről is. Mennyire kapcsolódik a város a borkultúrához?
2: Nagyon is szorosan azt mondanám, ugyanis Pécs környékén található a pécsi borvidék, ami hosszú múltra tekint vissza, de a közelben van a Villányi borvidék is, ami nagyon meghatározó része a térség gasztronómiai kultúrájának, de hát szerintem egész Magyarországon ismerjük a villányi borokat. A városban és környékén számos borospincét találunk, ahol meg lehet kóstolni a helyi borokat, és közben megismerhetjük a helyi borászati hagyományokat is. Úgyhogy ha már Pécsre kirándulunk, akkor mindenképpen érdemes kiegészíteni egy ilyen jellegű gasztronómiai élménnyel is a látogatásunkat.
1: És És mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Ha egyetlen olyan helyet ajánlhatnál Pécsett, amely szerinted kihagyhatatlan, akkor melyik lenne az?
2: Ha egy kicsit elrugaszkodhatunk Pécstől, akkor én Püspök Szent Lászlót ajánlanám. Ez szerintem a Mecsek egyik legbájosabb, kevésbé ismert kincse, és igazi feltöltődés kínál azoknak, akik szeretnének egy kicsit elcsendesedni és közelebb kerülni a természethez. A kis település különlegesség a gyönyörű arborétum, a püspöki kastély és a körülötte elterülő erdők, amik számos túraútvonallal rendelkeznek egyébként. És az is érdekessége Püspök Szent Lászlónak, hogy egy autómentes kis falu, illetve térerőse igazán van, úgyhogy a teljes elcsendesülés az garantál.
1: Pécs valóban különleges város. Egyszerre őrzi a rómaiak, a törökök és a magyar királyok örökségét, miközben pezsgő kulturális életével, mediterrán hangulatával és vendégszeretetével ma is sokakat vonz. Flóra, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. Legközelebb újabb magyarországi várost fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR. Említettem már kora reggel, és az valóban régen volt, és aki nem hallotta volna, a mai nap, augusztus 3-a, a dinnye világnapja. Hát természetes, hogy ennek az igazi nyári gyümölcsnek is most már van világnapja. Stílusosan pont a dinnye szezon közepén. A görög dinnye világnapját leginkább úgy ünnepelhetjük meg, hogyha mondjuk eszünk legalább egy szeletet ebből az édes, lédús gyümölcsből, vagy mondjuk megiszunk egy jó hideg dinnye smoothie-t, miközben mondjuk hallgatjuk Harry Styles dalát, mert ő a dinnyéről énekelt a Watermelon Sugar című slágerében, és ez valóban nyári sláger, és valóban a dinnyéről szól. A görög dinnye a nyári hőségben ugye a folyadékpótlásunkat tudja segíteni, hiszen 92%-ban ez a gyümölcs vizet tartalmaz, emellett még telítettségérzetet is ad a fogyókúrázók nagy örömére. Ráadásul a görög dinnye annak ellenére, hogy édes gyümölcs, nagyon kevés kalóriát tartalmaz, viszont vitamintartalma annál magasabb, ezért a dinnyefogyasztás kifejezetten jót tesz például a hajunknak, a bőrünknek, szóval együnk minél több dinnyét, és ne csak ma a világnapján, hanem azért, mert nem csak finom, de nagyon egészséges is, és ugye augusztus 3-a, a dinnye világnapja. Úgyhogy jön most a Hiperkarma, és ha már említettem Harry Styles Watermelon Sugar című slágerét, a Hiperkarma után majd azzal folytatjuk. És ha a mai napon még nem ettek dinnyét, akkor szerezzenek be egy jó édes görög dinnyét, és mindenképpen egyenek belőle. Ebben a kánikulában jó sokat frissíteni fog.

0: sugar.
1: Hát kemény 33-34 fok van most lenven, és még csak 3/4-12-nél járunk. Mondom én, hogy lesz 36-37 is, úgyhogy nem véletlen a figyelmeztetés. Folyadékpótlásra és a tűzőnap kerülésére hívják fel a szakemberek most a figyelmet. Hát egyrészt figyeljünk magunkra, meg figyeljünk másokra is ebben a hőségben. És hogy mi a legfontosabb? Hát nyilván az, hogy minimum... az a minimum a 2,5 liter vízfogyasztása is ez javasolt, de hogyha megy több, akkor igyek meg a 3-3,5 litert. Egyébként, aki mondjuk fizikai munkát végez, vagy sokat jön-megy, az izzad, a fizikai aktivitás pedig ugye izzadással jár, tehát ennél jóval több folyadékra van pont emiatt szükség. És ott van a gond, hogy a legtöbb ember nem érzi a szomjúságot, ennek ellenére gondosan figyelni kell arra, hogy minden esetben megígyják a megfelelő mennyiségű vizet, különben kiszáradnak. Itt természetesen az idősekre, a krónikus betegekre, gyerekekre kell legjobban figyelni, de akár bárkivel is előfordulhat, hogy a folyadékpótlás elmaradása miatt mondjuk rosszul lesz. Az orvosok is azt mondják, az idősek, a krónikus betegek, a gyerekek lehetőség szerint ne is menjenek a napra, inkább hűtött helyiségben, árnyékos szobában töltsék az időt. Mit tegyünk, hogyha látjuk, hogy valaki rosszul van, hát akkor mindenképpen meg kell kérdezni, hogy fáj-e valamilyen, szédül-e, próbáljuk meg vízzel, hideg vízzel itatni és hűvös helyre kísérni. Ha nem javul a közérzet, akkor viszont mentőt kell hívni. Mindenképpen a szakemberek, orvosok arra szólítják fel a lakosságot, hogy figyeljenek egymásra és saját magukra is, és ha azt érzik, hogy kicsit is kezdenek szédülni, bizonytalanok, akkor abban a pillanatban ezt jelezni kell azok felé, akivel éppen vannak, vagy akár ismeretlennel is, kérjenek segítséget, ha pedig azt látják, hogy valaki nincsen jól, akkor meg ajánlják fel a segítségüket. Ez most nagyon fontos, hiszen nem csak ma, hanem a következő jó néhány napban is rekkenő hőségre számíthatunk, de nem csak Muravidékre jellemző ez az irdatlan meleg, hanem országosan derült az idő, sehol egy felhő. Itt Lendván és a közeli Muraszombatban is 33 fok van, lent a tengermeléken Portorosban 36 fokot mérnek, és jóval melegebb van Novagoricán, ahol már most 38 fokot mutat a hőmérő, és igen, ma 36-40 fok közüli értéket jósolnak a meteorológusok, holnap-holnap után pedig akár a 40 fokot is átlépheti majd a hőmérő higanyszála. Mindenki vigyázzon magára!

Ez a dal pont arra utalt, amiben most benne vagyunk a hőhullámban, és egy hosszabb időszak közepénél tartunk. Ugye, amikor már 2-3 napig ilyen forróság van, akkor hőhullámról beszélünk, ez meg már nem 2-3 napja tart, hanem sokkal régebb óta, és még jó néhány napig eltarthat. És ugye többször említettem már a nap folyamán, mennyire fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, de nem csak mi emberek, hanem mi odafigyeljünk a minket körülvévő állatokra, a házi állatokra, vagy akár a vadállatokra, és pont most néztem egy videót, egy házas pár éppen a Grand Canyonban túrázik, és ők osztottak meg egy videót, a Grand Canyonban most 42 fok van, és egy mókus, egy kis mókus lepte meg őket, iszonyatosan szomjas volt, mert oda merészkedett, és konkrétan könyörgött egy kortyvízért, mert a hölgy kezében volt egy palackos víz, megitatták üvegből, és abban a pillanatban, ahogy a szomjúságát oltotta, azonnal mivel vadállat el is futott. De hát ennyire ők is alkalmazkodnak a körülményekhez, és feladják azt a fajta ösztönüket, hogy alapjában véve az embertől félni kellene. Szóval etetni és itatni kell őket is ebben a nagy melegben, ez a legfontosabb, úgyhogy figyeljünk a környezetünkre, és aki teheti, az a déli órákat mindenképpen hűvös helyen próbálja átvészelni. Mi köszönjük szépen a reggeli délelőtti figyelmet, és várjuk Önöket a folytatásban is, egészen pontosan a délutáni stáb várja majd Önöket, Élén Göncz Tamarával, aki mindjárt köszönti a hallgatókat, mi pedig köszönjük szépen a figyelmet. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Király Tomi volt, a felelőszerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyi Stündét hallották. Én holnap reggel ugyanígy 17:30-tól várom majd Önöket, legyen szép napjuk!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

0: hogy sok munkáltató túl későn és hiányosan reagál a hőhullámok idején alkalmazott munkamódszerekre.
1: A magyar kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétre várható fogyasztási adatokat.
0: Olaszország majdnem minden részén a legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben a 40 fokos hőség miatt.
1: Aranyérmet szerzett a Torinóban rendezett Európa-bajnokságon a szlovén U18-as férfi kosárlabda válogatott.
0: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A rendőrség ma kampányt indított a közúti sebesség csökkentésére Szlovéniában. A kampány vasárnapig tart több európai országban egyszerre. A rendőrség minden megelőző intézkedése és figyelmeztetése ellenére a nem megfelelő gyorshajtás továbbra is a közlekedési balesetek leggyakoribb oka, jelentette be a rendőrségi főigazgatóság.
1: A rendőrkapitányságok egyedi ellenőrzéseket is végeznek a területükön található veszélyes útszakaszokon. Egyes sofőrök továbbra sem igazítják sebességüket és vezetési stílusukat a sebességkorlátozásokhoz, vezetési képességeikhez, valamint az út állapotához. Figyelmeztetnek arra is, hogy az úton a látótávolság, a forgalom sűrűsége, az egyéb forgalmi jellemzők és az időjárási viszonyok miatt alkalmazkodnunk kell. A vezetők nem veszik észre, hogy egy pillanat figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy teljesen megváltoztassa az életünket, és hogy a legkisebb gyorshajtás is végzetes lehet, írta az STA.
0: A szakszervezetek szövetsége figyelmeztet, hogy sok munkáltató túl későn, átmenetileg és hiányosan reagál a hőhullámok idején alkalmazott munkamódszerekre. Biztosítanak ugyan vizet a munkavállalóknak, de a munkaidő, a normák, az intenzitás és a határidők túl gyakran változatlanok maradnak, mutattak rá.
1: A kormánytól országos protokollt követelnek a hőségben történő munkavégzésre vonatkozóan. Ahogy a szövetség az idei harmadik hőhullám idején is írta, sok munkahelyen továbbra is úgy folyik a munka, mintha semmi sem változott volna. A munkarend változatlan, a normák ugyanazok, a határidők érinthetetlenek, és a dolgozók egészségéről való gondoskodás túl gyakran egy palack vízzel kezdődik és végződik, állították. Rámutattak, hogy a szüneteket néha építési konténereken, raktárakban és hatékony hűtés nélküli helyiségekben tartják.
0: Robert Golob, a Gibanye Svoboda elnöke támogatását fejezte ki Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök iránt a spanyolországi Ceuta enklávéban történt események fényében, amelyet az elmúlt napokban elárasztottak a migránsok. Figyelmeztetett, hogy a ceutai események nem válhatnak belpolitikai leszámolások vagy az európai országok közötti bizalomromlás eszközévé.
1: A ceutai válság olyan időszakban történt, amikor Spanyolország még mindig kiterjedt erdőtüzekkel küzd, mondta Golob, és úgy értékelte, hogy Sánchez nyugalmat, elszántságot és emberséget mutatott a rendkívül nehéz körülmények között, és gyors és hatékony intézkedésekkel sikeresen reagált a helyzetre, áll a közleményben. Golob szerint Sánchez tettei emlékeztetnek arra, hogy a legnagyobb kihívások a politikusok felelősségvállalását követelik, nem pedig a megosztottságot.
0: Janez Jánosa miniszterelnök tegnap ellátogatott a Bovéci plánja helyszínre, ahol a tűzoltók harmadik napja oltották a tüzet, erősítette meg az STA-nak a Szlovén Tűzoltó Szövetség. A Bovéci Tűzoltó Szövetség szerint a tüzet megfékezték, de továbbra is jelennek meg új talaj alatti gócpontok.
1: A tűz csütörtök este csapott fel a Bovéci plánja nagyon meredek és nehezen megközelíthető terepén, és a tűzoltók ma is negyedik napja küzdenek a lángokkal. Ahogy Dejan Logar, a Bovéci Tűzoltó Szövetség sajtóképviselője az STA-nak elmondta, továbbra is jelennek meg talaj alatti gócpontok, és a tűzoltók főként a tűz szélét oltják, amelyet egyébként körülvettek és ellenőrzés alatt tartanak. A Störmec-Mangart utat lezárták a tűzoltás miatt, akárcsak a plánja és Bohiny környéki repülési területe.
0: Külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A magyar kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló magyarországi erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket, közölte a miniszterelnök. Mint mondta, bár a törvényi háttér már rendelkezésre áll, de egyelőre nem rendelnek el kötelező energiafogyasztási korlátozást a vállalatok számára.
1: Mintegy 300 vállalat jelentette be, hogy önként vállal korlátozást.

0: utasokat, és további 270 cég csatlakozását várja még a kormány. A MÁV ma és holnap 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. A paksi erőmű teljes leállítására egyelőre nem volt szükség. Erről a Duna apadásának függvényében a szigorú biztonsági előírások betartásával az erőmű vezetése dönt, és ad majd tájékoztatást. Az erőmű leállítását követően az erőmű átáll az előírt hűtési eljárásra a nukleáris biztonság teljes körű garantálása érdekében.
1: Olaszország majdnem minden részén a legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben a 40 fokos hőség miatt augusztus elején. Az ország 27 úgynevezett meteorológiai körzetéből 23-ban rendeltek el vörös kódot. Ma 25-re emelkedik a számuk.
0: A szicíliai Messinet és a kalabriai Reggio Calabriát kivéve az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőriasztás van érvényben. A hőmérők napközben 37 és 39 Celsius fok közötti értékeket mutatnak, ami a városokban 40 fölé emelkedik. A legnagyobb olasz folyó, a Po vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A Koldiretti Termelői Szövetség figyelmeztetése szerint a vízhiány a rizstermesztést veszélyezteti. Az előrejelzések szerint az idei nyár negyedik hőhulláma legalább augusztus 10-éig tart Olaszországban.
1: Egy nappal azután, hogy az amerikai elnök közölte, egyelőre eltekint az Irán elleni újabb csapásoktól, amennyiben hamarosan sikerül megállapodással lezárni a hónapok óta tartó konfliktust, Donald Trump azt mondta, hogy újra kezdődnek a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között, írja a CNN.
0: Trump azt nyilatkozta, hogy szövetségesei, például Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar is arra kérték, hogy vonja vissza a tervezett támadást. Irán egyelőre nem reagált Trump tárgyalásokról szóló bejelentésére. Ugyanakkor a CNN szerint Abbas Araghchi, iráni külügyminiszter, magasrangú szaudi és pakisztáni tisztségviselőkkel tárgyalt vasárnap este telefonon. A hívás során a jelenlegi helyzetről, valamint a régió biztonságának és stabilitásának megteremtéséről beszélgettek.
2: Sport.
1: Három forduló után 6 ponttal a NAFTA vezeti az első foci liga rangsorát. Szombaton ugyanis hazai pályán 5-2-re verte az örök riválisát, a muraszombati Murát, és újabb 3 értékes pontot szerzett. A Celje Maribor, valamint a Brinje Koper mérkőzésén döntetlen eredmény született. A Bravo a Calcer Radomja otthonában tudott nyerni, míg az Olimpia hazai pályán győzött az Alumini ellen. A következő fordulóban a NAFTA az Alumini vendége lesz Kidričevóban. Történelmi sikert ért el a szlovén U18-as férfi kosárlabda válogatott. A Trentinoban rendezett Európa-bajnokság döntőjében 88-71-re verték az olasz csapatot. A szlovén fiatal csapat eddigi legjobb eredménye egy ezüst és 2 bronz volt a kontinens tornákon, és legutóbb 2 évet értek haza éremmel. Lengyelország röplabda válogatottja lett a Nemzetek Ligája legjobb csapata, azt követően, hogy a záró torna döntőjében 3-2-re nyert az USA ellen. A lengyel csapat az elődöntőbe ejtette ki Szlovéniát, a harmadik helyért szóló harcban azonban Fabio Soli védencei tegnap legyőzték a japánokat, és kiharcolták a bronzérmet.
3: Időjárás.
0: Délnyugati szél mellett délután is derült, meleg időre kell számítani. Az Adrián nyugati irányú lesz a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 39 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közútak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr-pálya forgalma Szlovenska Bistrica Jug és Golorebro között, valamint Domžalai és Sneberje között Ljubljana felé. A tenger melléki strádán Kozárja és Vrhnika között, valamint Unec és Posztojna között Koper irányában. Kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.
1: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszöntve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Király Tomi délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást Göncz Tamara műsorvezető és Torma Robi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
2: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

Ez volt a Senki lánya, Rózsa Magdolna dala. Augusztus 3-a van, hétfő, köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió továbbra is. És hát ugye, ahogy említettük, megkezdődött a munkahét, itt egy újabb hétfő, de azért reméljük, hogy nem olyan durva, mint amennyire ugye a hétfők szoktak lenni általában. Odakint egyébként gyönyörű szép napos időnk van, igaz lehetne egy kicsit hűvösebb is, mert azért tartósan a napon tartózkodni nem olyan kellemes, de ez a délutáni órákban lesz még ugye melegebb is, este pedig akkor valamennyivel várható egy kis lehűlés. De ezen kívül egy kellemes nap elé nézünk, ami az időjárás jelentést illeti, és ami a rádiózást illeti, ugyanis ma is rengeteg jobbnál jobb zene és műsor várja majd itt önöket a Muravidéki Magyar Rádiónál. Lesz terepjáró, ajánlunk majd néhány programot, amire érdemes ellátogatni a hét folyamán, na meg ugye a hét zeneszámát is meg fogjuk majd hallgatni, és még különböző érdekességekkel várjuk majd önöket, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani. Ami pedig a délutáni csapatot illeti, a zenei szerkesztő Király Boglárka, a hangtechnikus Torma Robert, a délutáni hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna, műsorvezető pedig Gönc Tamara. Hát tehetik akkor, tartsanak velünk, hallgassanak Muravidéki Magyar Rádiót, addig is folytatjuk tovább zenékkel, érkezik az éjszakai járat, Tengerparti bár című dala.

0: Zsákó!
1: Zsákó!
0: Az Orszánszky Jackie!

időjárás. Augusztus 3-a van, hétfő, egy perccel vagyunk 13 óra után, hajszál pontosan. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai délután legfrissebb időjárás jelentését hallhatják. Elsőként ugyebár Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután derült idő hallhatják. Elsőként ugyebár Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután derült idő várható. A szárazföld

0: A vörös és narancsárga figyelmeztetések az országban, napközben jelentős hőstressz várható az alacsonyabban fekvő területeken. Ez ma a tengermelléken és a középső ország részben lesz a legintenzívebb, holnaptól kezdve pedig Szlovénia nagy részét érinti majd. A tengermellék egyes részein nagyon magas, az ország többi részén pedig magas erdőtűzkockázatot hirdettek. Ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, lent van jelen pillanatban 33 fokos, aztán Muraszombat 34 fokos jelenleg, Maribor szintén 34, Ljubljanában 33 fokot mérnek, Celje 34 fokos, Novomesto 33, Koper 35, Kredaricán pedig 18 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből néhol zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Aztán holnap, azaz kedden nagyrészt derült, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között valószínű. Szerdán nagyrészt derült, napos, száraz időre lehet számítani, csak kevés gomoly felhő képződhet, többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Csütörtökön pedig megint csak napos idő várható gomoly felhőkkel, amelyekből délutántól helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd estétől elkezd északi, északnyugati irányba fordulni a szél, és megélénkül, néhol meg is erősödik. Zivatarok környezetében pedig viharos lökések is lehetnek majd. És ami a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, Magyarország szerte, lenti 35 fokos, Zalaegerszeg szintén, Nagykanizsán is 35 fokot mérnek jelenleg, Szentgotthárd is 35 fokos, és Szombathely is. Budapesten pedig 36 fokot mutatnak a hőmérők. Egyébként ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon a mai nap folyamán, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk, az UV-sugárzás pedig megint csak 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljék a magas koffein és alkoholtartalmú italokat, ha pedig tehetik, akkor étrendjükben részesítsék előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket. Egyenek sok zöldséget és gyümölcsöt. Ennyit az időjárás jelentésről, ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, távolabbra viszont vannak torlódások, illetve más jelentések. Többek között a Störmec-Mangart út tűzoltási munkálatok miatt le van zárva. Aztán baleset miatt akadozik a ljubljanai Zaloska cesta forgalma a piac közelében. Rudnik előtt Malence irányában egy az útesten lévő tárgy akadályozza az autósok közlekedését, illetve ugye több helyen alakultak ki forgalmi dugók is. A Steyr autópályán Szlovenska Bistrica dél és a Golorebra alagút között Ljubljana felé, Domžale és Sneberje között Ljubljana felé, Drámja és a Pletovári alagút között Maribor felé. A ljubljanai körgyűrűn Bördöly és Bárja felől Kozárja mellett Brezovica felé, a tengermelléki autópályán Kozárja és Vörhnika között Koper felé, Ónec és Posztolyna között Koper felé, valamint a Gorenszkói autópályán a Karavanke alagút előtt Ausztria felé, itt 1 kilométeres hosszban állnak az autósok. A Skofje Koper úton, a Bertoki és a Koper Center csomópontok között Izola felé, valamint a Lesce Bled, Smárje Koper, Lucia Strunjan, Ljubljana Brezovica szakaszokon is találkozhatnak torlódásokkal. Több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, már csak ezért is. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma lentvai rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

0: mondom, hogy miért vagy szép nekem.
1: Daniel Fitől szólt a Miért vagy szép nekem, és talán valamennyire illik is a dal a következő témánkhoz, ugyanis filmügyileg folytatjuk. 25 éves a Dr. Szöszi 2026-ban, és a Refresher ez alkalomból adott nekünk egy hát értékes cikket, amiben nem csak a filmnek a megjelenését, hanem ugye az elősorozat megjelenését is meg ki tudják beszélni, hát illetve néhány érdekességet is leírnak magáról a filmről és a forgatásról, ami a Dr. Szöszi franchise-t illeti. Ugye a Dr. Szöszi, vagyis eredeti címén a Legally Blonde zsenialitásáról kevés szó esik manapság már, pedig rendkívül frappáns, ráadásul kiválóan érzékelteti a film sztoriának quintesszenciáját. A protagonista Elle Woods törvényesen szőke, amely szójáték egyszerre utal a jogi pályán való érvényesülésére és a vele szemben tanúsított sztereotípiák porrázúzására, méghozzá úgy, hogy végig megőrzi konvenciókkal szemben önő stílusát és habitusát is. A 2001-es romantikus végjátéka a maga idejében is mega siker volt már. 18 millió dolláros költségvetésből gazdálkodtak az alkotók és globálisan 140 milliós bevételre tettek szert. A film pedig javarészt pozitív értékeléseket kapott a kritikusoktól, a nézők pedig egyenesen imádták. Amellett, hogy a Dr. Szöszi minden ízében könnyed, fogyasztható és szórakoztató feel-good limonádé, erőteljes társadalomkritikai attitűddel bír, és ami igazán fontos, a hangsúlyos üzenet ellenére mégsem szájbarágós, hanem a cselekménybe szőtt, organikus, a mondandó tálalása. A Dr. Szöszi popkulturális atombombaként robbant be a kollektív tudatunkba, nem csak Reese Witherspoon karizmatikus és rétegzett alakítása miatt, hanem már ügyesen kiforgatta a divatos szőkenőket érő szexizmust, elitizmust és előítéleteket. Továbbá inspiráló üzenettel szolgált önbecsülésről, női egyenjogú és ambíciókról. A filmet és Witherspoont is Golden Globe-ra jelölték, a színésznőt pedig azonnal a szupersztár státuszba repítette Elle Woods harvardi kalandja. A Dr. Szöszi első részét Robert Luketic dirigálta, Amanda Brown azonos című regénye, illetve Karen McCullough és Kristen Smith forgatókönyve alapján. A 2003-as folytatásra a stáb kulcsemberei közül azonban senki sem tért vissza. Gyanús, hogy főként ezzel is magyarázható, miért lett ennyire fájdalmasan gagyi a Dr. Szöszi 2. A sequel szkriptje Elle karakterét lebutította, önmaga paródiájává és az okos, de különc lány egy irreális rajzfilm figurává silányult. Pénzügyi szempontból a sequel is tarolt egyébként, de a kritikusokkal együtt a közönség is blődlinek érezte, és a cikk írója szerint jobban jártunk, vagy járunk, ha tudomást sem veszünk a második epizód létezéséről, ezzel valószínűleg egyetértenek a franchise kedvelői is. Aktuális viszont, ahogy említettük, hogy július 1-én debütált Prime Videón a Dr. Szöszi előzmény sorozata az Elle, amely extravagáns főhősünk gimis éveiről mesél. A széria első évad a vegyes fogadtatásban részesül, IMDb-n 6/10 körüli átlaggal, Rotten Tomatoes-on pedig 57%-os kritikusi és 77-es nézői pontszámmal. Utóbbi már bíztatóbb. Szintén izgalmas hír a Szöszi univerzum rajongóinak, hogy Reese Witherspoon tavasszal azt nyilatkozta egy amerikai női magazinnak, hogy annak ellenére is van esély a harmadik rész elkészülésére, hogy a produkció megrekedt a development hell, azaz úgynevezett fejlesztési pokol státuszban. Mindy Kaling és Dan Gore 2018 óta fejlesztették a harmadik film forgatókönyvét, amivel Witherspoon elméletileg elégedett is, ám az időzítés eddig sosem jött össze, reméljük, hogy a folytatásban már össze fog jönni. Na, mi hamarosan érkezünk a kis érdekességekkel, amit összeszedtek itt nekünk a Refresher cikkében, előtte viszont szóljon egy dal, érkezik a U2 és a Street of Dreams.

Elsőre könnyű feladatnak tűnhet Elle Woods karakterének megformálása, de épp az ellenkezője igaz. Egyszerű lett volna túlspilázni a szerepet és karikatúrát csinálni az excentrikus leányzóból. Witherspoonnak hajszálvékony határvonalon kellett egyensúlyoznia, hogy Elle egyszerre legyen divatos szöszi, a film fináléjában pedig egy vérprofi, komolyan vehető ügyvédbojtár. A forgatások megkezdése előtt a színésznő 2 hétig tanulmányozta az egyetemi diákszövetségi lányok viselkedését. A DVD extrákban megemlíti, hogy kedvesek és udvariasak voltak vele a hallgatók, és nagyon élvezte a velük töltött időt. Továbbá eltöltött egy napot jogi egyetemen is, és rendszeresen egy kávézóból mustrálta a shoppingoló nőket. Olyannyira magáénak érezte a szerepet, hogy rögzítették a szerződésében, a felvételek után a filmben látható összes outfitet hazaviheti. A teljes játékidő során Witherspoon nem kevesebb, mint 40 különböző hajkoronát viselt egyébként. Gyakorlatilag minden egyes jelenetben más frizurát hordott. Viszont a nyitányban, amikor hátulról látjuk, amint elszorgalmasan fésüli szőke tincseit, nem Reese Witherspoon van a képernyőn. Nélküle rögzítették ugyanis a képsorokat, hiszen a színésznő épp a Bunbury, avagy Jó, ha szilárd az ember című filmjét forgatta. A befejezésben sem a Warnerrel a bíróságon lezajló konfrontáció, sem pedig a diplomaosztó jelenete nem szerepelt az eredeti forgatókönyvben. A tesztvetítések során azonban annyira beleélte magát a közönség Elle sztoriába, hogy csalódottak voltak, amiért nem állt bosszút az exén. Továbbá azt is tudni szerették volna, mi történt Warnerrel később, és hogy végül ügyvéd lette belőle. A nézői reakciók után döntöttek úgy a készítők, hogy rögzítik az extra képsorokat. Érdekesség pedig, hogy a diplomaosztós jelenetet Londonban vették fel, ahol valójában Jennifer Coolidge, a Selma Blair és Luke Wilson sem voltak jelen, így az ő jeleneteiket Los Angelesben forgatták le, majd utólag összevágták úgy, mintha egy teremben lennének a karakterek. A New York Times a Dr. Sussi 20. évfordulójára elkészített cikkéből kiderült egyébként az is, hogy Jessica Caulfield és Elena Ubach állítása szerint a történetnek eredetileg teljesen más lezárása volt. Az általuk felvázolt szenárióban Elle és Vivien egy Hawaii strandon ücsörögnek, koktélozgatnak és fogják egymás kezét, sejtelmesen utalva arra, hogy legjobb barátnők lettek, vagy esetleg romantikus viszony is kialakulhatott közöttük. Selma Blair izgalmasnak találta az alternatív befejezést, de a Times megjegyzi, hogy a forgatókönyvírók cáfolták, hogy valaha ilyen finálét írtak volna. És maradt tehát a diplomaosztós zárójelenet végül, most pedig előre is bocsánatot kérünk, ha sokatokban egy életre leromboljuk Elle epikus záróbeszédének illúzióját, írják a Refresher cikkében, mivel Reese Witherspoon a Dr. Sussi után rövidre vágatta a haját, a diplomaosztó beszédek közben pedig parókát viselt. És bizony nem csak ő, hanem Luke Wilson is, mert Wes Anderson és a Tenenbaum a háziátok című film kedvéért kopaszra nyírta a haját akkoriban. És nem hibáztatnak senkit, ha ezek után mi is csak a parókákra tudunk majd összpontosítani a film alatt. Az emlékezetes szónoklatot egyébként a Vinnie, az Együgyű, egy 1992-es tárgyalótermi dráma, illetve Marissa Tomei, a cselekményben szereplő monológia inspirálta. Úgyhogy, ahogy azt hallhattuk a cikkben, illetve olvashattuk, a Dr. Sussi máig megállja a helyét, és kitüntetett helyet foglal el a 2000-es évek elejé High Concept vígjátékok top listáján, úgyhogy érdemes akár beletekinteni a legújabb Elle sorozatba is, ugyanis a visszajelzések alapján egész jóra sikeredett az is. Ennyit a filmvilágról, ennyit az Elle-ről és a Dr. Sussiről, folytatjuk a Chevy Blues Band-el és a Nem könnyezen című dalukkal.

0: szabad.
1: Az embereknek szabad a szíve, nálunk pedig a folytatásban is szólni fognak a jobbnál jobb muzsikák. Ha pedig velünk tartanak, akkor hallhatják majd a mai friss ismétlését is. Úgyhogy a délelőtt 4:10-kor lemaradtak volna róla, akkor csak ajánlani tudjuk, hogy maradjanak a készülékek mellett, és hallgassák meg, mi újdonság van a zenevilágában.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Friss. Zenei újdonságok.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és már is érkezik a Save My Love, egy közös elektronikus popdal, amelyet az amerikai producer Marshmello, az angol énekes dalszerző Ellie Goulding és a német elektronikus zenész Avion készített. Ez egy nagyon érzelgős, dallamos elektronikus zene, ami a pop keverékét hozza. A Save My Love üzenete a feltétel nélküli hűség, a türelem és a romantikus elköteleződés köré épül. Benne van a kivárni a megfelelő pillanatot, az érzelmi biztonság nyújtása, és nagyon jól megvan a kontraszt a zene és a szöveg között. Úgyhogy érkezzen most, itt az újdonságok között Ellie Goulding, Marshmello és Avion és a Save My Love.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Kedden változnak a kőolajtermékek szabályozott árai Szlovéniában. A 95-ös oktánszámú motorbenzin literenkénti ára 2 centtel, 1,583 €, még a gázolajé 5,4 centtel, 1,882 € csökken. A fűtőolaj viszont drágább lesz, mégpedig 5,8 centtel. Új ára 1,49 € lesz. Az új árak augusztus 10-ig érvényesek, közölte az infrastrukturális és energiaügyi minisztérium. Addig is az autópályák és a gyorsforgalmi utak mentén található töltőállomások szabadon állapítják meg az áraikat. Szlovéniában a szabályozott üzemanyagárakat hetente állapítják meg a világpiaci olajtermékárak, valamint a dollár és az euró árfolyamának alakulása alapján. Hétfőn és talán még kedden az utolsó 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a Paksi atomerőműben, mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn egy Facebook videójában. Paksnál jelenleg a vízállás minden korábbinál mélyebbre, -137 cm-re, tehát a korábban jelzett -134 cm-es lekapcsolási szint alá süllyedt. Ugyanakkor az utolsó előtti turbina vasárnapi kikapcsolásánál a kiemelendő hűtővíz mennyiségét csökkenteni tudták a paksi mérnökök. Jelezte, a paksi atomerőmű vezetésének tájékoztatása szerint az utolsó még üzemelő turbinát akkor kezdik majd el lekapcsolni, amikor az említett szint 5 cm-rel mélyebbre süllyed. A napok óta tartó rendkívüli hőség miatt Horvátország több térségében vörös riasztás van érvényben.

0: tárgyalások kezdődnek Iránnal, miután úgy döntött, egyelőre nem mér csapást Iránra, és inkább egy, a több mint 5 hónapja tartó háború lezárását célzó megállapodásra törekszik. Az olajárak hétfőn az ázsiai kereskedés nyitásakor estek, miután Trump bejelentette az új tárgyalásokat. A West Texas Intermediate jegyzése 4,7%-kal $80.72 esett hordonként. Több mint 7700 hektáron terjednek a bozót és erdőtüzek Washington állam Spokane térségében, ahol a hatóságok szerint vasárnap estig egyetlen tűzfészket sem sikerült megfékezni. A washingtoni erdőtűz következtében legalább 600 épület sérült meg, vagy semmisült meg, számolt be róla az ABC News. Nem csak Washingtonban, hanem a szomszédos Oregonban is több nagy kiterjedésű erdőtűz ég. Az idei évben az államban már több mint 1,7 millió hektár vált a lángok martalékává, miközben a hétvégén 30 nagyobb tűz égett tovább megfékezetlenül. A tűzveszélyt tovább fokozza az Egyesült Államok nyugati részét sújtó hőhullám. Több mint 45 millió emberre adtak ki hőségriasztást Kaliforniától a Dakota államokig, Phoenixben pedig a hőmérséklet megközelítette a 47 Celsius fokot.
1: Időjárás.
0: Délután is túlnyomóan derült lesz az ég, az időnként megélénkülő nyugati, délnyugati irányú szélben 33-39 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig lent, a körzetében végez majd gyakoribb sebességellenőrzést.

Ciao mamma, szól Giovanottitól, mi pedig érkezünk az e-heti programajánlóval, illetve nem csak erre a hétre ajánlunk programokat, hanem az elkövetkezendő napokra utána is, ugyebár. És van bőven programunk, úgyhogy nem fognak unatkozni sem a hét alatt, sem pedig a hét végén. Ugyanis augusztus 8-án megrendezik a most már 10. Muravidéki vágtát, illetve hát a Nemzeti Vágtának az előfutamát. 11 órakor kezdenek ünnepélyes megnyitóval a versenyzők és a huszárok felvonulásával. Aztán déli 12 órától rendezik meg az előfutamokat, 13.30-tól musicalek, operettek Lóhátról, Pintér Tiborral és a Nemzeti Lovas Színházzal, 14 óra 30 perckor Csikós bemutató Tóth Lajossal, 15.30-tól a lovak nyelvén bemutató Hamza Viktóriával, 16 órakor Koprive Tambura zenekar zenei előadás, 17 órakor Délovas bemutató az Állami Ménes Gazdasággal Szilvásváradról, 17.30-tól Puszta Ötös bemutató Tóth Lajossal ismételten, és akkor 6 órától a döntő futam is díjkiosztó várja az érdeklődőket. 19.30-tól Nemzetébresztő gálakoncert a Lovas Rock Musical-lel, illetve a Széchenyi produkcióval, aztán 20.30-tól zenés mulatság a Duo Savana zenei együttessel. Ez az a program, ami augusztus 8-án várja mindazokat, akik kilátogatnak az immár jubileumi Muravidéki vágtára. Aztán ismételten csak augusztus 8-án Salóci Község Önkormányzata megrendezi a 22. községi ünnep alkalmából a községi elismerések átadását, vagyis a központi ünnepi rendezvény, ami a községi elismerések átadásával lesz egybekötött, ha pontosítani szeretnénk. Ez ugye, ahogy említettük, augusztus 8-án szombaton lesz, 16 órakor a Salóci üzleti zónában rendezik meg az eseményt. A program pedig akkor a következő. Köszöntő Istok Fartek, Salóci község polgármestere által, kulturális műsor, majd vendéglátás minden résztvevő számára, valamint kötetlen együttlét a Blue Planet együttes zenéjével. Úgyhogy ha szeretnének egy kicsit kikapcsolódni egy kulturális műsor, és utána egy kis társalgás keretében, akkor érdemes kilátogatni akár augusztus 8-án 16 órakor a Salóci Község Önkormányzata által rendezett központi ünnepi rendezvényre is. És megint csak egy augusztus 8-ai programmal érkezünk, ugyanis Kitáról a Szeres Világ című programot rendeznek, Őrségi Értéknap, szombaton 13 órától teljesen pontosan. A program gyermek és felnőtt programokat tartalmaz, kézműves programokat, zenei és tánc, helyi ízek, értékasztalok, vagyis gasztroprogramok, aztán kiállítások és kultúra, őrségi, ősrégi fotó, illetve retro kotyogós kávéterasz. Úgyhogy ha érdeklődnek valamelyik iránt, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni tehát az Őrségi Értéknapra augusztus 8-án szombaton 13 órától. És ezen kívül még ugye folytatódik a Bánfi Nights is, de hogy mikor lesz az utolsó koncert megrendezve, azt eláruljuk egy dal után. Érkezik a Carson Coma, és a már jól ismert Én még sohasem.

Én még sohasem, ehhez volt a Carson Coma dala, és azoknak, akik még sohasem voltak a Banffy Nights valamelyik koncertjén, azoknak érdemes lesz ellátogatni az utolsóra, augusztus 14-én, amikor a Marcello and the Flaming Poppers lép fel. Ők egy rock'n'roll zenekar, úgyhogy ha valaki a rock'n'roll zenei stílus kedvelője, akkor mindenképpen érdemes lesz ellátogatni erre a programra. Ismételten augusztus 14-én 20 óra 30 perckor kezdik a koncertet, illetve utána nézhetnek magának az eseménynek a KKK hivatalos weboldalán, illetve a Banffy Központ weboldalán. Itt ugye a zenekarról, magáról is tudnak olvasgatni néhány szóban, hogy fel tudjanak készülni arra, hogy mi vár majd önökre augusztus 14-én 20.30-tól. Aztán augusztus 15-én és 16-án megrendezik ismételten a rövid filmek bográcsát. A program egyébként szombaton és vasárnap lesz, ugyebár ahogy említettük, és különféle rövid filmeket néznek majd, szlovén, magyar, angol, spanyol filmek is lesznek, illetve horvát, francia, szerb, és akkor ismételten ugye lesz itt szlovén film. Úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ellátogatni, tehát erre a programra unatkozni biztosan nem fognak, és láthatnak egy-egy rövid filmet is, amire hát máskor nem lesz esélyünk. Egyébként a Lendvai Várban lesz megszervezve ez a program, ismételten augusztus 15-én és 16-án 21 órakor. Augusztus 15-én várják a Söjtöri veterán találkozóra az érdeklődőket, amit a program magába foglal, az egy 14 órai érkezés, 14.30-tól Deák Ferenc szülőházának megtekintése, 16 órakor egy rövid túra, hogy akik otthon maradtak, ők is lássák a kedvencüket, illetve a legkisebbekre is gondoltak, lesz itt ringlés, ugrálóvár és ládavasút is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ellátogatni erre az eseményre. A program egészen 22 óráig tart, úgyhogy hát látogassanak el a Söjtöri veterán találkozóra augusztus 15-én, hogyha felkeltette az érdeklődésüket maga a program. És a könyvmolyokat továbbra is várják a Lendvai Rózsavárosi Parkba. Pénteken és szombaton 17 órától este 8-ig várják az érdeklődőket egy közös olvasgatásra. A látogatók kellemes árnyékban ülve olvashatják majd a könyveket, és folyóiratokat lapozgathatnak ugyebár, illetve hogyha pénteken és szombaton a késő délutáni, illetve esti órákban erre nem találnak időt, akkor vasárnap be lehet pótolni ezt is. Reggel 9-től déli 12 óráig várják majd az olvasgatni vágyókat. És még vannak itt bőven programok, de előtte Cseri Hanna és Barkóczi Noémi közös muzsikája fog szólni, a Mindig Szomorú.

0: Ahogy azt már a dal előtt említettük, programokból továbbra sincs hiány, és még mehetnek búzaadományt adományozni a muravidéki mintagazdasághoz, ugye Bánutára, ugyanis továbbra is tart a búzaadomány gyűjtési akció. Ahogy említettük, a bánutai muravidéki mintagazdaság a központi gyűjtés helyszíne, illetve augusztus 20-áig még akkor lehet adományt vinni, reggel 8 és délután 3 óra között. Bővebb információt pedig a 031 201 188-as telefonszámon szerezhetnek, tehát hogyha szeretnének bővebb információt kapni, akkor a telefonszám 031 201 188. És aki némi koncertre vágyik, így a következő napokban, az továbbra is ellátogathat Moravskoe Toplicere, ugyanis ott koncertekből a következő napokban, hetekben semmiképp sem lesz hiány. Augusztus 6-án Blue Planet koncert várja az érteklődőket, aztán augusztus 8-án U2 Tribute Band koncert, augusztus 13-án az Ensemble Opoly fogja szórakoztatni a nagy közönséget, augusztus 15-én az Ensemble Actual fogja szórakoztatni az ott lévőket, illetve tök fesztivált is szerveznek ezzel egyben. Augusztus 20-án a József Kosics Bogojina Kulturális Egyesület folklór csapatja fog fellépni, illetve az Alive csapat is, úgyhogy aki szereti a rock zenéket, pop rock zenéket teljesen pontosan, azoknak érdemes lesz ellátogatni augusztus 20-án Moravskoe Toplicere, szólni fognak itt Queen, AC/DC, Bon Jovi, Whitesnake, Bryan Adams, Europe, Robert Palmer és sok más zenekar zenéi is. Illetve augusztus 22-én fellép majd a Párni Váljár is, akik pedig egy Párni Váljár tribute zenekar, úgyhogy unatkozni nem fognak, ami a Moravskoe Toplicerei eseményeket illeti. Azoknak, akik pedig lemaradtak volna az eddig említett programokról, augusztus 8-án megrendezik a 10. muravidéki vágtát, 11 órától várják az érdeklődőket ünnepélyes megnyitóval. Ismételten augusztus 8-ai program, 16 órától a Salóci üzleti zónában megrendezik a központi ünnepi rendezvényt, mely a községi elismerések átadásával lesz egybekötött. És egyébként megint csak ugyanazon a napon, szombaton 13 órától várják önöket az Őrségi Értéknapon is különféle programokkal. Aztán a Banffy Nights zárul augusztus 14-én a Marcello and the Flaming Boppers Rock'n'Roll koncertjével, 20:30-kor kezdik egyébként ezt a koncertet, és újra megrendezik a rövid filmek bográcsát is a Lendvai Várnál, augusztus 15-én és 16-án, szombaton és vasárnap mindegyik este 21 órától kezdik ezt az eseményt, illetve hát ezt a filmek megtekintését, ami azt illeti. Augusztus 15-én pedig akkor Söjtöri veterán találkozó várja az érdeklődőket különféle színes programmal, és ugye a legkisebbekről sem feledkeztek meg. Lesz mindenmi jós, mindenmi érdekes, illetve a könyvmolyokat továbbra is várják a Lendvai Rózsavárosi Parkba egy kis közös olvasgatásra péntekenként és szombatonként 17 óra és 20 óra között, valamint vasárnap reggel 9-től egészen déli 12 óráig. Ennyi programot tudtunk mi ajánlani egyenlőre, hogyha valamelyik felkeltette az érdeklődésüket, akkor semmiképp sem hagyják ki, látogassanak el valamelyikre a sok közül. Mi pedig folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel, érkezik Hauptmanntól a Sometimes, de hamarosan eláruljuk azt is, hogy milyen témákkal várjuk önöket a mai terepjáróban. Tartsanak velük!
1: Sometimes we don't appreciate those who are close to us. We may even be conscious of it, yet unable to behave any differently in that moment. When a good person enters your life, make sure you do everything it takes to give back to them.

mit érzek? Most te vagy ki elhagy, mert te fáradt, amiről azt hittem örök. Lehúnyom szemem, álmomban hozzád hazajövök.

Pál Dénestől szólt Csak a csend, de nálunk a folytatásban sem lesz csend. Jobbnál jobb zenék társaságában pontban 3-tól várja majd önöket a mai terepjáró, méghozzá 3 témával, de hogy akkor melyek is ezek részletesen. A NAFTA Mura derbi más, mint a többi mérkőzés. Évtizedes emlékezetes csaták fűzik össze a két muravidéki klubot. A szombati rangadón, mely fölényes NAFTA győzelmet hozott, a hazai szurkolótábor emlékezetes látványossággal tette szebbé a foci ünnepet. Érzelmekről, a győzelem öröméről, szurkolói buzdításról és a csapatjátékról beszéltek mikrofonunk előtt a lendvai együttes gólszerzői és hálóőre. Gönczelit összeállítását hallhatják a mai terepjáró kezdő témájában. Aztán második témánkban arról, hogy a forróság egyik kellemetlen, sőt kifejezetten veszélyes hozadéka a nagytestű rovarok elszaporodása. A darazsak, különösen a lódarazsak megkeseríthetik mindennapjainkat, és bizonyos esetekben nem tartható fenn a békés együttélés. Ilyenkor például önkéntes tűzoltóinkat is felkérhetjük a beavatkozásra, illetve segítségre. Göncz Robert, a gyertyánosiak parancsnoka ecseteli ezt a lehetőséget Szabó Márk mikrofonja előtt. Végül pedig minden helyzetben van mit tenni, írta Márai Sándor a Füves könyvében, még kánikulában is. Botka Ágnes összeállítását hallhatják a mai terepjáró harmadik, azaz záró témájában. Ha érdeklik önöket a részletek bármelyik témáról, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk 3-tól, ugyanis várja önöket a mai terepjáró.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A NAFTA Mura derbi más, mint a többi mérkőzés. Évtizedes emlékezetes csaták fűzik össze a két muravidéki klubot. A szombati rangadón, mely fölényes NAFTA győzelmet hozott, a hazai szurkolótábor emlékezetes látványossággal tette szebbé a foci ünnepet. Érzelmekről, a győzelem öröméről, szurkolói buzdításról és a csapatjátékról beszéltek mikrofonunk előtt a Lendvai együttes gólszerzői és hálóőre. Göncedit összeállítása.
1: Lukasz Rjausek, a NAFTA kapusa a szombati rangadó hajrájában mutatott nagy bravúrját, a közönség felállva tapsolta.
2: Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, amelyen rendkívül fontos győzelem született. Hatalmas az öröm, hiszen egy jó, majdnem hogy kitűnő előadást mutattunk. Jó lett volna, ha nem kapunk két gólt, de így is elégedettek lehetünk. Szép, látványos, célra törő a támadó foci, amit játszunk. Amíg hátul nem leszünk toppon, addig nekem is akad munkám, kellenek a jó védések. Teljesen megérdemelt győzelem. 5 gólt nem rúgunk minden meccsen.
1: A Mura elleni rangadó hangulata és tétje mindig felülmúlja a hétvégi bajnoki meccseket.
2: Különleges mérkőzés a derbi. Nagy a tét, nagyobb a motiváció. De mindegy, hogy milyen a mérkőzés. A győzelemért kell játszani. Ha így állunk hozzá, így folytatjuk az első liga bajnoki pontvadászatát, akkor dobogós helyezésért is harcolhatunk.
1: Mondta a NAFTA kapusa. A rangadón duplázó Josip Iván Zorica pedig arról is beszélt, hogy kemény munkával, kellő alázattal, tisztelettel sokra lehet vinni. Majd így folytatta.
2: Mit is mondjak erre? Senki sem gondolta, hogy 5 gólt rúgunk egy ilyen rangadón. Csak győzni akartunk, a végén pedig 5-2 lett. Ki merte volna ezt megjósolni? Köszönöm a lehetőséget, hogy duplázni tudtam. Tudni kell, hogy a mai fölényes győzelmet kemény edzésmunkával váltottuk ki. Mindent, amit hétközben gyakorol a csapat, a bajnoki meccseken igyekszik visszaadni. A derbi szép helyzetekkel.

0: aminek köszönhetően további 3 gól született.
1: Luka Pichler, aki a 3. gólhoz adta nevét, elmondta, ilyen meccsekért dolgoznak, élnek. Boldog és büszke lehet a csapat. A teljesítmény, a fegyelem, a gólok önmagukért beszélnek. A cél a győzelem megszerzése volt, de ilyen fölényre nem számítottak. A kérdésre, milyen dolgozni és teljesíteni az új szakmai stáb elvárásai szerint, azt válaszolta, látszik a különbség, mindegyik edzőnek más-más elképzelése, víziója, edzésmunkája, elvárása van. A mi feladatunk a szakmai utasítások pontos végrehajtása a pályán, igyekszünk eleget tenni, és ez ma is megmutatkozott a zöldjeppen, mondotta Luka Pichler. Anis Jasaragic arcáról sem lehetett letörölni a mosolyt, de miért is kellene, hiszen a szombat esti 5-2-es NAFTA diadal bekerül a lendvai futballtörténelem könyvébe.
0: Foci ünnep volt, mondhatnánk. Tehát lelátók, jó hangulat, ilyenben felemelő érzés játszani, főleg nyerni, győzelmet ünnepelni. Nagyon nehéz bármi okosat mondani, hiszen érzelmekkel túlfűtött esemény van mögöttünk. A héten keményen dolgoztunk azon, hogy jó formát mutassunk a derbi napján. Mindenki tudásának legjavát tette bele. Az edzésmunka eredménye a pályán mutatott teljesítménnyel mérhető. Ma erről tettünk tanúbizonyságot. Megérdemelten nyertünk. Helyzetkihasználásban 5-ösre vizsgáztunk. Voltak meccspillanatok, amikor egy kicsit szenvedtünk, de a szünetben az elkövetett hiányosságok átbeszélésével készültünk a folytatásra. A második játék részben csak szépen befejezni kellett a munkát.
1: A NAFTA támadó játékra épít, a gyors labda átadásokra, mély letámadásra. Nincs álló helyzet, mindenki keresi az üres területet. A hét új lappal indult. A célkitűzés a hatékony edzésmunkával párosul. A csapat az augusztus 9-i vendégszereplésére készül az Alumini otthonában. Sokan lefotozták a táblázatot és archiválták. Jó ránézni és látni, ki áll az élen.
2: A forróság egyik kellemetlen, sőt kifejezetten veszélyes hozadéka a nagytestű rovarok elszaporodása. A darazsak, különösen a lódarazsak megkeseríthetik mindennapjainkat, és bizonyos esetekben nem tartható fenn velük a békés együttélés. Ilyenkor például önkéntes tűzoltóinkat is felkérhetjük a beavatkozásra, segítségre. Göncz Robert, a gyertyánosiak parancsnoka ecseteli ezt a lehetőséget. Szabó már kérdezi őt.
3: Nyáron a rovarok aktivitása persze a legnagyobb. Az utóbbi években olyan szempontból is foglalkoznunk kell velük, hogy például invazív, külhonos lódarazsak is megjelentek már, főleg tengermelléken, még forróbb tájakon, de sajnos ezek terjeszkednek felénk is. A méhészek tudnának erről beszámolni, és hát egyéb gazdasági gondok is keletkezhetnek ebből vagy emiatt. De hát ott van nekünk a klasszikus rovarfaunánk is, és ezen belül ugye a darazsak, lódarazsak, több fajtájuk is, amelyek nem védett állatok, komoly gondok keletkezhetnek velük. Ilyenkor például a tűzoltóinkra is számíthatunk.
4: Az idei év általam évek során így statisztikát vezetett részében megfigyelhető az, hogy jelenleg ez az invázió nem veszélyezteti a környezetet lakóterületen belül. Beszélünk vagy lakóterületi viszonylatban. Azt tudni kell, hogy a lódarás erdei állat, vagyis rovar, nem lakott területi közelébe szeret lenni, hanem természeti viszonylatban, kint szabadba, erdőbe, de nagyon vízigényes. Minden ilyen állat, darazsaknak bármelyik fajtáját nézzük, ezek mind vízigényes állatok. Ami vonzza őket, az a víznek a közelsége. Ennek eredményeként, ami medencéket állítunk, ez egy nagy mennyiségű víz tározónak számít.

0: Nekik tehát a rajzás, ez a nyári rajzás, ez szokott utána rossz érzetet okozni a lakosság körébe, amikor megjelenik a háztájékán egy-egy kolónia, ami persze nem jelentene semmi veszélyt, ha tudnánk, hogy hogy kell ezt kezelni. Sajnos itt a legkisebb ingernek a befolyására ez a kolónia megmozdulhat, és a támadó jelleggel lép fel, tehát akkor itt jönnek a csípéseknek a sorozata, és a csípések, azt tudjuk, az allergiáknak a különböző fajtáját előidézve, sajnos végzetes is lehet egy-egy csípésnek az eredménye. Ennek megfékezése érdekében akkor ezeket a kolóniákat, darazsakról, valahogy meg kell szüntetni, vagy el kell távolítani. Na hát ezért vannak, hogy tudunk segíteni ebben a tűzoltók, megfelelő felszereléssel, időt igénybe véve, biztonságos környezetet vissza kialakítani, és ezzel a lakosságnak egy fokozottabb életbiztonságot biztosítani.
1: A gyertyánosi öte tagjain kívül itt környékünkön, vagy akár a kétnyelvű területen, esetleg Muraszombatig nézve, mely kollégák azok még, melyik egyesületek, akik leginkább ezzel foglalkoznak, vagy erre rendelkeznek szakmai háttérrel, tapasztalattal? Tehát
0: induljunk el abból, hogy ez nem éppen jó érzéssel ellátható dolog. A zümmögésnek is van egy jelentősége. Tehát a méhészek ehhez meg vannak szokva, de ez egy teljesen más viszonylat. Itt, ha megindul egy támadás, akkor ott nagyon sok idézőjelbe támadó egyén röpköd az ember körött. Aztán csattog-pattog a ruha. Rajtunk kívül az utolsó két évben a radamosi öte szerzett be magának megfelelő felszerelést, aztán ilyen tevékenységeket végez. A tudomásom szerint a környezetünkbe, még, vagyis a szomszédunkba Csrensovci öte az, aki ugyanúgy foglalkozik ilyen lódarázsa és darázsírtása, eltávolítása, illetve itt vannak a hivatásos tűzoltók a naftánál, akik egy néhány esetben megoldották a veszélyhelyzetet. A muraszombati, ljutomeri és radgonai ilyen központú felhatalmazással bíró önkéntes tűzoltóegyletek közt is vannak olyan tagok, akik bevállalják, meg oda teszik magukat az ilyen munka elvégzésére.
1: Mondta a lódarazsakkal szembeni védekezés témájában Göncz Róbert, a gyertyánosi öte parancsnoka.
2: Minden helyzetben van mit tenni, írta Márai Sándor a füves könyvében. Még kánikulában is. Botkágnes összeállítása következik.
3: A nyár egyik olcsó és szórakoztató programja a Könyvtár a lombok alatt nevű országos megmozdulás, amikor hétvégenként a parkokban az arra kijelölt árnyékos helyre a könyvtárak ládákba, kosarakba pakolva könyvekkel, folyóiratokkal kitelepülnek, és nyitott nyugágyakkal várják az olvasgatni vágyókat. Csatlakozzanak hozzájuk. A hőség miatt azonban ez a kellemesnek ígérkező nyári program is veszített a varázsából. Noha a fák alatt továbbra is elviselhetőbbek a nappalok. Az új ötleteket a hőség elviselésére a klímakutatók ajánlják. Például Ürge Forzac Diana Facebook oldalán a kisgyermekes anyukákhoz és az idős személyekhez szól. Azokhoz, akiknek nincs légkondicionáló berendezése. A hőség elől meneküljenek a könyvtárakba. Egyfelől, mert ezek az intézmények légkondicionáltak, másfelől, mert az időt kellemesen tudják majd eltölteni, böngészve, lapozgatva könyveket, irodalmi vagy más folyóiratokat, esetleg a kicsikkel csodálkozni rá egy-egy színes kiadványra. Állítólag a görögök és a rómaiak is nagy nyilvános terekben vészelték át a nagy melegeket. Fűzték hozzá a poszthoz. Nem marad más hátra, mint egyedül vagy társaságban látogassanak el a kellemesre hűtött intézményekbe. Legyen szó a Muraszombati Könyvtár modern, tágas épületéről, ahol akár a padlószőnyegre heveredve is lehet gyermekkönyveket böngészni, vagy a Lendvai Könyvtár Finomannyikorgó parkettján lépkedve időzhetünk el a könyves polcok jellegzetes illatában. Talán eszünkbe jutnak majd gyermekkorunk élményei, amikor először kölcsönöztünk könyvet. Melyik is lehetett az? S hát itt van a közelben a történelmi jelentőségű létesítmény, a Lendvai Vár, állandó kiállításaival. Ezúttal a tetőtér helyett az idén 90 éves Munkácsi díjas Király Ferenc tárlatát ajánlom, ahol a szobrok mellett vázlatai, rajzai vezetnek végig egy életúton. A Muraszombati Várban meg annyi helytörténeti jellegű anyagba mélyedhetnek bele, miközben megfeledkeznek a perzselő hőségről. Minden helyzetben van hát mit tenni.
4: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Göncelit, Szabó Márk és Botka Ágnes összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

A BSV-től szólt a Cold, hamarosan pedig már Smokey fog énekelni, tőle pedig a Listen to Your Radio fog szólni, ahogy azt a dal címében is mondja, és hát mi is csak ennyit tudunk ajánlani, hogy hallgassák a rádiójukat. Ezen belül pedig akkor az MMR-t, ugyanis Smokey után érkezik a Hiperkarma, na meg a Bombon is.

A haverok buli szomba után érkezik a Plistől a Ráj, avagy a Paradicsom című dal, és 3/4 körül várja majd önöket a hét zeneszáma is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani.

Néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök egy nemrég nyilvánosságra hozott felvétel szerint a legellenségesebb európai vezetőnek nevezte Robert Golob volt szlovén miniszterelnököt Lindsey Graham amerikai szenátorral folytatott beszélgetésében. Amikor egy háborús bűnös, akinek a kormánya több tízezer ártatlan gyermeket ölt meg Gázában, azt mondja, hogy én vagyok a leggyűlöltebb európai vezető, az egyértelműen azt mutatja, hogy kormányunk a történelem jó oldalán állt, hangsúlyozta Golob az Instagramon közzétett bejegyzésében, illetve válaszában. A történelem jó oldalán állni kifejezést a liberális kabinet a demokratikus és emberi jogi normák betartásának igazolásaként használta a konzervatív ellenzékkel szemben. Mint ismerte a Golob kormány, az európai fő sodorvonalhoz igazodva határozottan bírálta a vitatott közel-keleti vagy nemzetközi lépéseket. Tavaly július 17-én nem kívánatos személynek nyilvánította Itamar Ben-Gvir, izraeli nemzetbiztonsági minisztert, és Bezalel Smotrich, pénzügyminisztert, mert megítélése szerint kijelentéseikkel erőszakra buzdítottak, és súlyos jogsértésekre ösztönöztek a palesztinokkal szemben. Augusztus elején megtiltotta az Izrael által megszállt palesztin területeken lévő illegális zsidó telepekről származó áruk behozatalát a kormány, szeptember végén pedig Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt is nem kívánatos személynek nyilvánította. Ezzel szemben a Janez-Janša vezette új szlovén kormány megalakulása után azonnal visszavonta az előző kabinet Izraellel szembeni intézkedéseit, köztük az Izraelbe irányuló, illetve az onnan érkező fegyverek és katonai felszerelések exportjára, tranzitjára és importjára vonatkozó tilalmat, továbbá levétette a palesztin zászlót a kormányépület homlokzatáról. A zászlót az előző kabinet 2024 májusában tűzte ki jelképesen, amikor kezdeményezte Palesztina független és szuverén államként való elismerését. Szlovákia kész segíteni Magyarországnak a paksi atomerőmű leállítása esetén, mert a leállás példátlan energiaválságba sodorná Magyarországot, közölte Robert Fico szlovák kormányfő a Facebook oldalán. Fico kiemelte, hogy a Szlovákiában lévő Mohy és Bohunicei atomerőműveknél nincs krízishelyzet. Még a paksi atomerőművet a Duna vize hűti, a szlovák erőművek hűtőtornyokat használnak. Mohy a Garam, Bohunice pedig a Vág folyó vizét, így stabilan tudnak működni. Augusztus elején több európai országban sűrűbb közúti ellenőrzésekre számíthatnak a járművezetők. A Roadpol által koordinált Operation Speed 2026 második idei fordulója augusztus 3-a és 9-e között zajlik. Ennek keretében a szlovén rendőrök is egy héten keresztül kiemelten figyelik majd a közlekedőket, elsősorban a gyorshajtókra összpontosítva. A mostani ellenőrzések célja is a megengedett sebességet túllépő járművezető kiszűrése, valamint a súlyos és halálos közúti balesetek kockázatának csökkentése. A Roadpol a gyorshajtást a halálos kockázatának csökkentése. A Roadpol a gyorshajtást a halálos közúti balesetek egyik

0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral lendva körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

várlak, még után érkezik a 30Y-tól a felhő. Egyébként itt nálunk is jó lenne, hogyha lenne néhány felhő ebben a 37 fokos hőségben, de egyelőre úgy tűnik, hogy ezek nélkül maradunk. Viszont a 30Y után érkezik önökhöz a zöld zóna is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk tartani a folytatásban.

0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld Zóna hallgatóit. Az idei rendkívüli asszály miatt a magyar hatóságok nagy mennyiségű vizet juttatnak a Hortobágyi Nemzeti Park mocsaras területeire, hogy megakadályozzák azok teljes kiszáradását. Ezzel egy időben rengeteg vizet emészt fel a mesterséges intelligencia. Ezekről szólunk ma. A Reuters tudósítása szerint a magyar hatóságok folyamatosan vizet vezetnek a Hortobágyi Nemzeti Park kiterjedt területeire, hogy az idei súlyos asszály ellenére megőrizzék a mocsarak vízellátását. A Hortobágyi puszta Kelet-Magyarország síkvidéki és vizes élőhelyeit foglalja magába, évente turisták tízezreit vonza, miközben kulcsfontosságú megállóhelyet jelent több tízezer vonuló madár számára. Számos faj itt épít fészket és neveli fel fiókáit, mielőtt az ősz közelettével Afrikába indulna. A Fekete Rét nevű terület a Hortobágy legnagyobb mocsaras élőhelye. Egykor a Tisza folyó árteréhez tartozott, és az alacsonyabban fekvő részeket rendszeresen elöntötték az árvizek. A terület azonban 2013-ban története során először kiszáradt. A korábbi súlyos asszály idején 2022-ben a mocsár teljesen kiszáradt, és több mint 800 hektárnyi terület égett le. Sajnos a talajvízszint ezen a területen folyamatosan csökken, mondta Gál Lajos, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának területi egységvezetője, aki több mint 30 éve dolgozik a hortobágyi mocsarak természetvédelmében. Elmondása szerint az idei év különösen rendkívüli, mert a hőség nagyon korán érkezett meg, miközben az év jelentős vízhiánnyal indult. A tavasz csapadékszegény volt, ezért a mocsarak medrei nem tudtak feltöltődni. Az idei évben azonban sikerült ökológiai célú vízpótláshoz vizet biztosítani a vízügyi hatóságoktól. Gál Lajos közölte, hogy eddig mintegy 2 millió köbméter vizet vezettek a mocsarakba, és a víz jelenleg is folyamatosan érkezik a nyugati főcsatornából. Enélkül a teljes terület mára teljesen kiszáradt volna. A klímaváltozás és a csökkenő csapadékmennyiség már hosszú ideje érezteti hatását, ami a madarak vonulási szokásait is megváltoztatja. Mint elmondta, a tavaszi madárvonulás egyre korábban kezdődik. Mivel már nincsenek igazán hidegtelek, a madaraknak nem kell megvárniuk a hosszú tél utáni felmelegedést. Emiatt nem egyszerre érkeznek vissza a költőhelyeikre, hanem hosszabb időszak alatt fokozatosan jelennek meg. A szakember szerint több olyan madárfaj, amely gyermekkorában még gyakori volt a Hortobágyon, mára gyakorlatilag eltűnt a térségből. Ugyanakkor új fajok is megjelentek. Példaként említette a kiskáró katonát, amely gyermekkorában szinte egyáltalán nem lehetett látni a Hortobágyon. Napjainkra azonban már jelentős állománya ér a Fekete Réten. Gál Lajos hangsúlyozta, hogy hosszú távú megoldásra van szükség. Véleménye szerint a Magyarországra érkező vizeket a lehető legnagyobb mértékben vissza kell tartani annak érdekében, hogy fennmaradhassanak a vizes élőhelyek. Ezek a területek nem csak a növény és állatvilág számára létfontosságúak, hanem sajátos mikroklimát is kialakítanak, valamint jelentős szerepet játszanak a talajvíz egyensúlyának fenntartásában. Más. A mesterséges intelligencia fejlődése sokáig elsősorban gazdasági és technológiai kérdésként jelent meg, azonban egyre világosabbá válik, hogy ennél jóval többről van szó. Az úgynevezett AI buborék nem csak pénzügyi értelemben jelent kockázatot, hanem komoly közegészségügyi következményekkel is járhat. A vízigényes adatközpontok gyors terjedése világszerte új problémákat vet fel, amelyek hatással vannak a higiéniai viszonyokra, az egyenlőtlenségekre és a betegségek terjedésére. A szennyező anyagok kibocsátásán túl az egyik legnagyobb gond a tiszta víz iránti hatalmas igény. Ez a jelenség csökkentheti a környező közösségek vízellátását, ami fokozhatja a gyomorbélrendszeri betegségek kockázatát. Mindez komoly terhet róhat a helyi egészségügyi rendszerekre. A generatív mesterséges intelligencia olyan technológia, amely képes új szövegeket, képeket vagy akár kódot létrehozni, és mára világszerte elterjedt. Egyedül a ChatGPT napi szinten körülbelül 1 milliárd lekérdezést kap, ami jól mutatja az egyéni felhasználói igények nagyságát. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, hiszen olyan vállalatok, mint a Google, az Apple és a Microsoft már alapvető szolgáltatásaikba is beépítik a mesterséges intelligenciát. Az online keresések, vásárlások és utazásfoglalások egyre inkább mesterséges intelligenciára támaszkodnak, ami jelentősen növeli az energiaigényt. Az AI alapú Google keresés például akár 30-szor több energiát is felhasználhat, mint a hagyományos verzió. A technológia működtetéséhez használt grafikus feldolgozó egységek rendkívül energiaigényesek és jelentős hőt termelnek. Egyetlen ilyen chip akár 700 wattot is fogyaszthat, így három darab már egy háztartási sütő energiaigényével vetekszik. Az adatközpontokban felhalmozódó hő miatt napi szinten akár több százezer gallon édesvizet használnak hűtésre. A ventilátorok nem elegendők, ezért a rendszerekben vízzel hűtik a csipeket, hogy elkerüljék a túlmelegedést. Bár egyes vállalatok tengervíz használatával próbálkoznak, az édesvíz továbbra is kulcs szerepet játszik a hűtési folyamatokban. A víz újrahasznosítása sem egyszerű feladat, mivel a hűtés során felhalmozódó ásványi anyagok és szennyeződések rontják a víz minőségét. Ez folyamatos kezelést vagy cserét igényel, ami tovább növeli az erőforrás igényt. Az adatközpontok gyakran olyan területeken épülnek, ahol már eleve vízhiány tapasztalható. A Microsoft 2023-as jelentése szerint víz felhasználásának 41%-a víz stresszes térségből származik, míg a Google esetében ez az arány 15% volt. A vízhiány szoros összefüggésben áll a fertőzésekkel, az alultápláltsággal és a higiéniai problémákkal. Amikor kevesebb tiszta víz áll rendelkezésre, a háztartások kénytelenek az ivásra és a főzésre koncentrálni, miközben a tisztálkodás háttérbe szorul. Ez növeli a betegségek terjedésének kockázatát. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a nem megfelelő ivóvíz és higiénia kedvez a kolera és más hasmenéses betegségek terjedésének. Ezek a fertőzések sok esetben emberről emberre is átadhatók, ami tovább súlyosbítja a helyzetet. A gyermekek különösen veszélyeztetettek, hiszen a globális hasmenéses betegségek 84%-a az 5 év alattiakat érinti. Ezek a fertőzések hosszú távon a kognitív fejlődésre is hatással lehetnek. Bár közvetlenül ok-okozati kapcsolatot még nem sikerült bizonyítani az AI központok és a betegségek között, az összefüggések egyre nyilvánvalóbbak. A vízkészletek csökkenése és az egészségügyi kockázatok növekedése együtt jelentkezik, ami komoly figyelmeztetés. A szakértők szerint a kormányoknak nem szabad megvárniuk, amíg a problémák súlyosbodnak, hanem megelőző intézkedéseket kell hozniuk. A föld vízkészletének mintegy 0,5%-a édesvíz, amelyre nem csak az adatközpontoknak, hanem az energiatermelésnek és a gyártási folyamatoknak is szükségük van. A vállalatok egy része ugyan fenntarthatósági célokat hirdet, például vízpozitív működést, de ezek hatása gyakran nem ott jelentkezik, ahol a vízkivétel történik. Ezért elengedhetetlen az átlátható szabályozás és a felelős vállalati működés. A kormányoknak lépést kell tartaniuk az AI gyors terjedésével, és olyan szabályozásokat kell bevezetniük, amelyek a közegészséget helyezik előtérbe. A fenntartható jövő megteremtése nem csak gazdasági, hanem erkölcsi kötelesség is. A vízbiztonság megőrzése és a környezeti károk megelőzése kulcsfontosságú a következő generációk számára. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

0: Szerettek egy fodrászhoz járni, vagy hogy kezeli valaki a hajatokat? Az elfogadható a számotokra?
1: Igen. Nekem igen, mert amúgy is szeretem, ha le lesz vágva a hajam.
0: Szereted, hogyha rendezed?
1: Igen.
0: Szép a frizurád is. Illuska, te mondod, hogy nem szeretsz fodrászhoz menni.
1: Én nem szoktam.
0: Nem is szoktál? Aha.
1: Én sem szeretek fodrászhoz menni, csak az anyukám szokta vágni a hajamat, azt szoktam szeretni.
0: Azt szereted.
2: Én, hogy vágják a hajamat, akkor azt szeretem, de hogyha fésülik, akkor azt nem, mert akkor nagyon húzzák. De én olyan fésűvel fésülködök, ami nem húzza, de csak egyetlen fésű van olyan.
0: Nem egyenes hajról van szó, nem egyenes a hajat, hanem inkább ilyen hullámos vagy göndöresebb, ugye?
2: Igen.
0: Ez biztos, hogy nem egyszerű fésülni. Naponta fésülöd?
2: Igen.
0: Naponta ki van akkor fésülve. Persze, hogyha egy bekócosodik, vagy elfekszed éjszaka, akkor nyilván nehezebb kifésülni. Ki tudja a legjobban kifésülni a hajadat? Egyedül vagy van valaki a családból, aki szívesen hozzálát?
2: Hát az anya, hogyha megkérem, akkor szívesen fésüli, de én sosem szoktam megkérni.
0: Inkább egyedül kifésülöd?
2: Igen.
0: Az milyen érzés?
2: Jó.
0: Ez egy masszázs is akkor a fejnek. Szerettek fésülködni?
2: Igen, nekem van egy saját kis fésű.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam, a másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

este. Robbie Harlemtől és Roytól szólt a Még ma este, ami egyébként a 2022-es dalban is szólt. Mi pedig most egy kicsit témázgatunk egy olyan növényről, ami 8-szor egészségesebb, mint a zöldtea, és a halhatatlanság növényének tartják, ami mindent gyógyít. A ginseng, a ginkgo, a maté vagy a zöldtea is sokak által ismert gyógynövények, melyeket nem kevesen fogyasztunk, reménykedve az egészséges életben, az általános jólétben. Van azonban egy növény, amit alig ismerünk, pedig a kínaiak már rég felfedezték maguknak, és nemes egyszerűséggel a halhatatlanság füvének is nevezik. Ez pedig a jiagolan. Tudhatjuk meg a nosalti.hu oldalán. Az örök, de legalábbis a hosszú élet titka évezredek óta izgatja az emberek fantáziáját. Az idők folyamán felfedezett gyógynövények, illetve hatóanyagok pedig mai napig rengeteg gyógyszer és étrendkiegészítő alapját képezik. Ilyen többek között a zöldtea, a ginseng vagy a ginkgo biloba is, melyek pörgetik az agyműködést, támogatják a memóriát, az agyi vérkeringést, vagy akár a libidót. A halhatatlanság füve viszont mégis a jiagolan, vagy az ötlevelű ginseng. Létezik azonban egy olyan növény, ahogy azt ők is írják, melyet a halhatatlanság füveként is emlegetnek, és a kínai népi gyógyászatban évszázadok óta használnak. A nyugati kultúra viszont nem annyira régóta ismeri. Ez a jiagolan, vagy a Gynostemma pentaphyllum, amely a dél-kelet-ázsiai régiókban nő és csodaszerként emlegetik, írja a Sokszínű vidék egyébként. A jiagolan hatóanyagának, a gypenozidnak tulajdonított előnyök, az antioxidáns hatásuk, javítják az inzulinjelzést, serkentik a mitokondriumok működését, ami lassíthatja a test öregedési folyamatait, javítják a vérkeringést, erősítik az immunrendszert, csökkentik a koleszterin szintet, szabályozzák az anyagcserét, megelőzhetik a stressz által okozott betegségeket, és erősítik az idegrendszert is. Egyébként pedig adnak nekünk egy kis receptet is a tea elkészítéséhez. Ettől kettő teáskanál szárított levelet forrázzunk le egy bögre vízzel, majd szűrjük le és fogyasszuk el. A gyógyteaként vagy étrend kiegészítőként találkozhatunk bioboltokban, naturboltokban vagy webshopokban ezzel a növénnyel egyébként. És ezen kívül még antioxidáns bombaként is hivatkoznak erre a növényre, úgyhogy ha esetleg valamilyen boltban találkoznak jiagolan növénnyel, szárított növénnyel, akkor mindenképpen érdemes erre lecsapni és kipróbálni, hogy milyen hatással lesz a egészségünkre. Ennyit egyelőre a gyógynövényekről, folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel, érkezik a Heaven Street 7 és a Sajnálom.

A Superstrump dala után nem soká várják Önöket már az 5 órai hírek Oleti Zsuzsától, előtte viszont egy hűsítő témával érkezünk, ugyanis ha láttunk már képeken vörös vizet folyni az Antarktiszon, akkor az valószínűleg az Antarktisz egyik legkülönlegesebb jelensége a Blood Falls volt. A Taylor Gletscherből előtörő vörös színű víz nem festék és nem alga, hanem vasban gazdag, rendkívül sós víz, amely több millió évig a jég alatt rekedt. Amikor pedig a felszínre jut és oxigénnel találkozik, a vas oxidálódik, ettől pedig a víz válik, a víz egy ilyen vérvörössé válik át. Egyébként érdekesség, hogy a magas sótartalom miatt még a szélsőséges antarktiszi hidegben sem fagy meg ez a víz, és egyedülálló mikroorganizmusoknak ad otthont, amelyek napfény nélkül is képesek túlélni. A Blood Falls ezért nem csak látványos, hanem fontos kulcs a jég alatti rendszerek és az extrém életformák megértéséhez, akár a Földön túl is. Tudhatjuk meg a Refresher egyik Instagram bejegyzéséből, úgyhogy akár ha egy kis hűsítő képeket, néhány hűsítő képet szeretnének látni, akkor rákereshetnek az antarktiszi Blood Falls-ra. Egész jó sikerült képeket nézegethetünk itt. Úgyhogy mindenképpen érdemes ezt megtenni. Mi pedig folytatjuk továbbra is dalokkal. A Nyár van című dal fog szólni, és hát nálunk is maradandó a nyár. Lentván 38 fokot mérnek, úgyhogy továbbra is meleg van, de 5 órakor legalább friss hírekkel várja majd Önöket Oleti Zsuzsanna. Tartsanak velünk a folytatásban is!

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.si.
2: A Muravidék hullámhossza.
3: MMR.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
4: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az STA hírügynökség által közzétett rendőrségi tájékoztatás megerősíti, hogy a július 31-én pénteken történt balesetet, amelyben Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök könnyebben, utasa pedig súlyosan megsérült, a biztonságos féktávolság be nem tartása okozta. Az A1-es autópálya Kastelec alagútjában péntek délután történt balesetben a köztársasági elnököt szállító gépkocsi beleütközött az előtte haladó kísérőbe autóba a nem megfelelő követési távolság miatt. Az alkohol és drog tesztek mindkét sofőrnél negatívnak bizonyultak. Az ügyben a specializált állami ügyészség is eljárást indított. A bovéci tűzoltóknak sikerült lokalizálniuk a lángokat Plányán, de a területen még mindig észlelhetők kisebb izzógócok, miközben a helyszínen 99 tűzoltó és a honvédség helikoptere dolgozik a folyamatos oltáson. A tűzoltásban használt Airtruck körrepülőgépeket ma nem vetették be, de péntektől vasárnapig összesen 79 bevetést hajtottak végre, és 237 ezer liter vizet engedtek le a lángokra. A honvédség helikopterei további 162 ezer liter vizet dobtak le 3 nap alatt, 20 órát töltve a levegőben, tájékoztatta az STA Dejan Logár, a Bovéci Tűzoltó Egyesület szóvivője. Az oltási munkálatok a tervek szerint folytatódnak, de a lappangó tűzfészkek miatt a munka még napokig eltarthat. A tűz 1500 méteres tengerszint feletti magasságban mintegy 12 hektár bozótost, bükk és fenyőerdőt veszélyeztet. A lakosság közvetlenül nincs veszélyben, de a terep nagyon nehezen megközelíthető, meredek és sziklás. Vasárnap, augusztus 2-án új abszolút hőmérsékleti rekordok születtek Szlovéniában, Koperben és Jezerskon. A Koperi Markovec negyedben 40,1 Celsius fokot, míg Jezerskon 34,3 Celsius fokot mértek a környezetvédelmi ügynökség adatai szerint. A korábbi rekord 38,8, illetve 33,4 Celsius volt még 2017 és 2013 augusztusából. A koszovói Gyakovica közelében a Fehér Drin folyó felett lévő Fszhajt hídon vasárnap megtartották az éves hagyományos hídugró versenyt. A rendezvényen a bátor versenyzők a 22 méter magas történelmi hídról ugrottak a mélybe. A helyiek által Ura Efsejte néven ismert eseményt először 1954-ben rendezték meg, ám az 1998-99-es koszovói háború idején felfüggesztették, miután a hidat megrongálták. 2014-ben tért vissza, és azóta is a régió számos pontjáról vonzza a versenyzőket és a nézőket.
3: Időjárás.
4: Kedden is folytatódik a kánikula, túlnyomóan derült lesz az ég, a zavartalan napsütés hatására a reggeli 14-20 fokról kora délutánra 32-38 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Szerdán és csütörtökön is napos, nagyon meleg idő lesz, de délután a hegyekben már záporok, zivatarok alakulhatnak ki.
2: Közlekedési hírek.
4: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Értesítés, az autópálya kezelő társaság a torlódások csökkentése céljából meghosszabbította a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók előzési tilalmát az A1-es autópálya Sentil és Koper közötti szakaszán, valamint a H4-es gyorsforgalmi Sentil és Koper közötti szakaszán, valamint a H4-es gyorsforgalmi úton Rászdörtől és Vörtől

0: Addig lehetek én is című dala után zenei témával folytatjuk, ugyanis Csepei Adrien írásában fogunk kicsit elmerülni, ezen belül pedig a Grammy-díját adó övező legfrissebb történésekbe. Ahogy azt ő is írja, nem a BTS az első, aki súlyos kritikát fogalmaz meg a Grammy kategóriáival kapcsolatban, de nem véletlen, hogy pont az ő bojkottjuknak van ekkora visszhangja, mint amekkora lett. Aki nem követi a zeneipar eseményeit, a Grammy-díj kategóriái között létrehoztak egy külön kategóriát az év ázsiai pop produkciójának. Erre a BTS tagjai jelezték, hogy nem nevezik a dalaikat a Grammy-díjra. De nézzük is, hogy ez miért nem szimpla hiszti. Amikor sok éve Eminem illette keresetlen szavakkal a rendszert, könnyen rá lehetett fogni, hogy csak egy dühös rapper vergődik, mert mások kapták a díjakat. Eminem ráadásul fehér, ami ugye, ha mélyebben belegondolunk, kettős csavar a sztoriban. A hip-hopon belül olyannyira kisebbségben van, hogyha műfaji felosztás szerint osztják a díjakat, akkor tulajdonképpen előállítják azt a helyzetet, hogy egy fehér rapper elnyeri a díjakat azok elől, akik a műfajt feltalálták. Egyébként nem ez volna az első ilyen a popzene történetében. Mindezt egyébként azért írja le az író, mert később még fontos lesz a témánkhoz. Amikor 2020-ban Tyler, the Creator jelezte, hogy elkeserítő látni, hogy egy fekete előadó alkot az adott évben valami jelentőset, akkor automatikusan az urban kategóriába helyezik. Arra nem is annyira burkolt rasszizmusra hívta fel a figyelmet egyébként, ami épp úgy jelen van a zene, mint a filmiparban. Amíg a zászlónkra tűzhetjük, hogy milyen elfogadóak vagyunk veled, sőt ki is tüntetünk, addig oké. De mint veszélyt jelent ez a mi egzisztenciánkra, hírnevünkre, stb., már nem vagy a barátunk. És ezt olyan elegáns, vagy legalábbis annak álcázott eszközökkel adjuk a tudtodra, mint hogy kevésbé jelentős kategóriákba kényszerítünk. Nagy leegyszerűsítve, ne rinyálj, hogy nem nyerhetsz az év albuma kategóriában, ha tiéd az év urban lemeze. Már ennek a kategóriának a megnevezése is megkérdőjelezhető, és sztereotíp volt amúgy, meg is változtatták. És a BTS nagyon élesen átlátta, mire megy ki a játék. De oké, mondjuk például azt, hogy mindez túlérzékenység, hiszti, stb. Akkor nézzük meg zenei oldalról az egészet, mert onnan vizsgálva a Grammy kategóriái épp ugyanolyan zavarosak és avitták, mint a fentiek szerint. Mert mit jelent az, hogy ázsiai pop? Mitől ázsiai? Milyen műfaji sajátosságokra tudjuk azt mondani, hogy ázsiai? És hogyan mérhető össze a japán Creepy Nuts a kedvenc kazah rapperemmel Yenlikkel? Írja. Mi az, ami közös a K-popban, a dél-koreai popzenében, a J-popban, a japán popban és a C-popban, a kínai popban? Csak mert amennyi a hasonlóság, legalább annyi a különbség is. Hiába van átjárás földrajzilag, kínai előadók a koreai együttesekben, kimondottan a japán piacra készülő koreai album, változatok, stb. Az a kategória nagyjából olyan, mintha pogányindulónak a brit grime szcéna milliós eladású nagyjaival kellene versenyeznie. Sem nyelvileg, sem zeneileg, sem pedig kulturálisan sem indokolható, hogy ömlesszék a három nagy ázsiai poppiacot, és akkor abba sem bele sem menjünk, hogy mit szóljon az a Fülöp-szigeteki rapper, aki amúgy virálissá lett a TikTokon, a dalának globális hatása van az adott évben, de az összes nem ázsiai előadón túl még mondjuk a BTS-sel, a Stray Kids-zel vagy Jackson Wang-el is meg kell küzdenie már a jelölésért is. És ezt bonthatjuk tovább, de mi egy dal után fogjuk, ez pedig nem más, mint a Budapest Bártól az Embertelen dal.
1: Egy falton falék ház,
2: hogy ez embertelen ház.
1: És volt egy 20 éves láz,
2: hogy ez embertelen ház.
1: És besurrantunk az üres házba, szeressük egy

társ igazgató. Az ember nem jó, és jött sok defekt foltozó.

Írásában Csepei Adrien azt is filózgatja, hogy mit tekintünk igazából popnak. A dél-koreai trot, amit nagyjából úgy kell elképzelni, mintha mai napig születnének harangozó teré vagy szécsipál stílusában dalok, az játszik-e? Vagy azt mondjuk, hogy az más műfaj. De közben nem választjuk szét a J-popot a K-poptól. Mi számít a zeneelméleti szempontok, vagy az adott produkció eladási adatai? Csak mert akkor például hogyan lehetséges felülmúlni némelyik kínai popstárt, aki a hazájában szupersztár, Los Angelesben pedig senki sem ismeri. És akkor fókuszáljunk a BTS idei Arirang című albumára, amellyel szemben a legtöbb kritikus és számos rajongó is épp azt fogalmazta meg, hogy nem elég koreai. Műfajelméleti szempontok szerint az Arirang egészen biztosan nem K-pop, hanem egy koreai együttes albuma. A K-pop egyik ismérve, ugyanis, hogy rendkívül kreatívan olvasztja magába a legkülönfélébb stílusokat a hip-hoptól az EDM-en át, akár a technóig, így aztán lehet vitatkozni arról, mit és meddig tekintünk halmazon belülinek. Csak hogy mindent tekintetbe véve, a lemezt kívülről belülről ismerve elfogultság nélkül állítom, az Arirang műfaji értelemben nem K-pop, hanem egy olyan lemez, amely a K-pop eszközkészletéből tetszés szerint merítve a K-pop gyökérműfajaiba tér vissza, írja Csepei. Ha úgy tetszik, megnézi a négy generáción át formálódó zenei, ritmikai, szövegi, stb. Toposzok miként működnek, ha azokat nem a K-pop szabályrendszere szerint rakosgatják össze. A BTS tehát nem csak azért került ennek az egész ügynek a középpontjába, mert elképesztően nagy globális rajongótábor van körülöttük, hanem azért, mert zeneileg létrehozott valamit, ami feladja a leckét a kritikusoknak is. A BTS népszerűségénél fogva abszolút pop, ahogyan az eddigi életmű, nagyrészt K-pop, műfaj elméletileg, ugyanakkor sokkal közelebb áll a hip-hophoz, mint a produceri munka logikáját, mint pedig a mondani valót, vagy ha úgy tetszik, a szövegírói attitűdöt tekintve. És akkor nem nyitjuk ki azt a vitát most, hogy mit tekintünk napjainkban egyáltalán hip-hopnak, hol az átjárás, ha létezik egyáltalán a hip-hop és a pop között. Így módon pedig az Arirangnak nem csak úgy szűk az újonnan alkotott ketrec, de zeneelméleti tekintetben értelmezhetetlen is. Ugyanezeket a köröket futják a spanyol ajkó előadók is, lássuk például Bad Bunny Halftime showját, ami gyakorlatilag ugyanerre a rasszista hozzáállásra kontrázott rá a bevándorló ellenes Trump intézkedések kellős közepén. És van még egy fontos szempont, az író szerint nemrég körbe ment a hír ugyanis, hogy a többi közt a Twice és a Stray Kids is bekerült a Grammy-t odaítélő szavazók közé. Ezzel elérkezünk egy újabb feszültségforráshoz, amelyet a nonsense kategória előidéz, hogy ebben a kagyfaszban nincsen egyetlen helyes döntés sem. A BTS nemhogy eljutott a globális piacra, de leuralta azt. Noha vannak más rendkívül sikeres produkciók, sőt olyanok is, amelyek nemzetközi piacon sikeresebbek, mint például Dél-Koreában, az nyilvánvaló, hogy míg a BTS az újradefiniálás szakaszában van, és az Arirang ennek az alapköve, más együttesek karrierjük más szakaszában járnak, és zeneileg is teljesen más úton járnak. Mi más zenekarok útjaiba még picit bele fogunk pillantani a folytatásban is, ahogy már említettük, Csepei Adrien bejegyzése által, de előtte azért szóljon a BTS-től a Dynamite.

A BTS-nek már-már ikonikusnak mondható Dynamite-ja után, akik ugye, ahogy már említettük, a zenéjük újradefiniálásának szakaszában vannak, visszatérünk a másik együttesekre, illetve előadókra, akik karrierjük más szakaszában járnak, mint a BTS, és zeneileg is teljesen más úton. Az 80s kreatív zsenie, Hong Jung, például a 8-szoros Grammy-díjas Anderson Paakkal alkot, illetve az is megér egy misét, amikor a Stray Kids Trilacha nevű produceri egysége eleve mindig különutas volt, sokszor gúnytárgya is, mert túl hangos, túl sok vagy túl kaotikus a zenéjük. Most arra kirajzolódik, hogy a nagyobbak egyedi stílusa átüt még a műfaj szabályrendszerén is, és hamarosan globálisan is kilép a K-pop ketrecből. Jelenleg azonban egészen mást jelentene a Grammy még a nagyobbnak is, mint BTS-nek, és itt utalok vissza az Eminem kapcsán említett mesterségesen generált ellentétre, írja Csepei Adrián folytatásban. A rapper többször is nyert Grammy-t, de ha bárki látta a 8 mérföldet, azaz az 8 Mile-t, vagy kicsit is belehallgatott a szövegeibe, tudja, hogy a hátrányos megkülönböztetésről igen sokat tudna mesélni. Ez pedig tovább mélyíti egy olyan rendszer, ahol nem kizárólag zenei szempontok érvényesülnek. És amúgy is, ki tudja, mi a jó taktika? A BTS hangos demonstrációja, vagy az, ha mások azt mondják, ők belülről lassan próbálják átalakítani a rendszert. Érdemes egyébként végignézni a Grammy kategóriáit, és akkor talán még érthetőbbé válik annak az aránytalansága, hogy a tradicionális észak-amerikai, azaz country és American roots alapegységbe tartozó műfajoknak a country roots bluegrass 15 kategóriája van, ami több, mint például az R&B, a Rap and Spoken Word Poetry alapegységének, a 11, vagy a Rock, Metal és Alternative alegységének, amiből 6 van összesen. És nyilván millió egyéb kérdést feltehetnénk, mert ugye nézhetjük, ahogyan az ázsiai kategória leírásában is áll az impactet, azaz azt, hogy az adott performance mekkora hatást gyakorolt a globális zenei szintérre. Ez viszont egészen biztosan nem értelmezhető nemzetközileg egy jó csomó kategória esetében. Eminem azt is kiemelte annak idején azzal, hogy a Grammy Gála szervezői odacsődítik a jelölteiket, az aktuálisan legnagyobb eléréssel rendelkező előadókat, tulajdonképpen kihasználják a saját üzleti céljaikra az ő rajongói bázisukat. Zenétől függetlenül nem nehéz összerakni, hogy miért vált elengedhetetlenné oly sokaknak a BTS és a nagy K-pop előadók sikerét meglovagolni. Akadnak márkák, amelyeknek a social felelőssége évek óta követi a műfajt és kommentel a kedvenc együttesei tartalmához, és emiatt a K-pop rajongók imádják. Ilyen például az MLB, az amerikai profi baseball liga, amelynek kommentjei mindig ott vannak azon idolok posztjai alatt, vagyis előadók posztjai alatt, akik korábban magas szinten baseballoztak. De például a NASA is posztolt az 80s-ről, amikor megjelent a NASA című daluk. Elmondható tehát, hogy a socialosok és a marketingesek sokkal gyorsabban átlátták a piac változási irányát, mint azok, akiknek konkrétan ez volna a munkájuk zenei tekintetben. Tanulságos látni, hogy megjelentek a BTS és a többi nagy népszerűségét meglovagolni vágyó cégek és hírességek is, de az szintén másik poszt témája. A lényeg végsőképp, hogy a Grammy egy nagy katyvasz úgy, ahogy van, és valószínűleg épp azok értik a legkevésbé, miért, akik a döntéseket hozzák, és erről sok-sok éve vitáznak, mind a zenei újságírók, mind a zenerajongók. Ennyi tehát Csepei Adrián bejegyzéséről és a Grammy díját adó tövező legfrissebb történésekről. Mi folytatjuk ezt az órát jobbnál jobb dalokkal, érkezik a Maroon 5 és a This Summer's Gonna Hurt jelenleg.

Kollányi Zsuzsitól szólt az új érzés, mi pedig, ha már dal, akkor folytatjuk néhány olyan dallal, ami idején 2026-ban ünnepli megjelenésének 20. évfordulóját. A District Music ugyanis összeszedett néhány olyan muzsikát és előadót, akikre ez ugye igaz. Többek között itt van Gnarls Barkley Crazy, ami az utóbbi években nagyot ment a közösségi média platformokon, legfőképp a magas hangok miatt, amik meglehetősen nehezen kiénekelhetőek, úgyhogy az énekesek és mindenki, aki valamennyit konyít az énekléshez, bátran megpróbálkozott ezzel a részleggel, vagyis hát ennek a részlegnek a kiéneklésével. Aztán a My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade-je is a listába állhatott, ugyanis ez is idén 20 éves. Aztán itt van Neonak a szószékje, Snow Patroltól az örökké ikonikus Chasing Cars és Nelly Furtado Man Eaterje is. Shakirától a Hips Don't Lie is idén 20 éves, valamint Fergie Fergalicious című muzsikája is. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy Fergie és Nelly Furtado azért bőven veszekedtek akkoriban, és a Man Eater és a Fergalicious egyrészt egy kisebb támadás is a másik iránt. De a rockzenéből sincs hiány, a Red Hot Chili Peppers Dani Californiája is belekerült a soroltak közé, illetve Beyoncé és Jay-Z közös dala a Deja Vu. Az egyik ilyen dal, ami pedig szintén idén 20 éves, az pedig Lily Allen Smile-ja, ami a legközelebb ünnepli augusztus hónapjához, a 20. évfordulóját, vagyis inkább ünnepelte. Július 3-án jelent meg teljesen pontosan 2026-ban. Úgyhogy ez a dal fog szólni nálunk a folytatásban, és pontban 6 órakor pedig akkor már mi várjuk Önöket a legfrissebb hírekkel az Esti Krónikában.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
2: Ezt aztán nem gondoltam volna.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az új munkahét első esti krónikájának mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Oleti Zsuzsa hírszerkesztőt hallják. A műsor műszaki feltételeit Torma Robert hangtechnikus biztosítja. Hír összefoglalónkban egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd részleteket.
2: Ettől olcsóbban tankolhatunk Szlovéniában, a fűtőolaj viszont drágul.
1: Vasárnapig sűrűbb kezüti ellenőrzésekre számíthatnak a járművezetők.
2: Hétfőn még üzemben tartották az utolsó turbinát a Paksi atomerőműben.
1: Víztakarékosságra szólította fel hétfőn a horvátországi Krk városa a lakosságot.
2: Több európai országban is rekordot döntött a hőség, sokfelé erdőtüzek pusztítanak.
1: Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletekre. Ezúttal jó hírrel szolgálunk az autósoknak, kevésbé jó hír viszont, hogy a következő napokban fokozódik a hőség. Már is kezdünk.

0: Kedd 0 órától változnak a kőolajtermékek szabályozott árai Szlovéniában. A 95-ös oktán számú benzin literenkénti ára 2 centtel, 1,583 euró, míg a gázolai 5,4 centtel, 1,882 euró csökken. A fűtőolaj viszont drágul, mégpedig 5,8 centtel, új ára 1,494 euró lesz. Az új árak augusztus 10-ig érvényesek, jelentette be az infrastrukturális és energiaügyi minisztérium. Addig is az autópályák és a gyorsforgalmi utak mentén lévő benzinkutak szabadon állapíthatják meg az árakat.
1: Szlovéniában a szabályozott üzemanyagárakat hetente állapítják meg a világpiaci olajtermékárak, valamint a dollár és az euró árfolyamának alakulása alapján. A jövedéki adó csökkentése mérsékli az üzemanyagárakat, egyúttal azonban bevétel kiesést okoz a költségvetésnek. Szlovénia március és május között mintegy 39 millió euróval kevesebb bevételhez jutott a február vége óta alkalmazott adócsökkentések miatt, írta a Forbes Szlovénia.
0: A Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt a következő napokban korlátozhatják a szlovén-horvát tulajdonú Krškói atomerőmű termelését, a legkedvezőtlenebb esetben pedig az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, közölte ma az üzemeltető.
1: A környezetvédelmi előírások szerint a Száva napi átlaghőmérséklete a brezsicei vízerőmű alatti teljes elkeveredési ponton nem haladhatja meg a 28 Celsius fokot. A folyó vizének napi átlagos felmelegedése pedig legfeljebb 3 Celsius fok lehet. A NEK közlése szerint a Száva vízhőmérséklete jelenleg 24,8 Celsius fok, a napi felmelegedés mértéke pedig 2,8 Celsius fok. Legutóbb 2023-ban egészen más miatt állították le a szlovéniai Krškóban lévő atomerőmű. Akkor szivárgást észleltek.
0: Az STA hírügynökség által közzétett rendőrségi tájékoztatás megerősíti, hogy a július 31-én pénteken történt balesetet, amelyben Natasha Pierce Muszár köztársasági elnök könnyebben, utasa pedig súlyosan megsérült, a biztonságos féktávolságban nem tartása okozta.
1: Az A1-es autópálya Kastelec alagútjában pénteken délután történt balesetben a köztársasági elnököt szállító gépkocsi beleütközött az előtte haladó kísérő autóba, a nem megfelelő követési távolság miatt. Az alkohol és drogtesztek mindkét sofőrnél negatívnak bizonyultak, az ügyben a specializált állami ügyészség is eljárást indított.
0: A bovéci tűzoltóknak sikerült lokalizálniuk a lángokat Plányán, de a területen még mindig észlelhető kisebb izzógócok, miközben a helyszínen több mint 99 tűzoltó, 2 és a honvédség helikoptere dolgozik a folyamatos oltáson, tájékoztatta az STA Deán Logár, a Bovéci Tűzoltó Egyesület szóvivője.
1: Az oltási munkálatok a tervek szerint folytatódnak, de a lappangó tűzfészkek miatt a munka még napokig eltarthat. A tűz 1500 méteres tengerszint feletti magasságban mintegy 12 hektár bozótost, valamint bükk és fenyőerdőt veszélyeztet. A lakosság közvetlenül nincs veszélyben, de a terep nagyon nehezen megközelíthető, meredek és sziklás.
0: Augusztus elején több európai országban sűrűbb közúti ellenőrzésekre számíthatnak a járművezetők. A Roadpol által koordinált Operation Speed 2026 második idei fordulója augusztus 3-a és 9-e között zajlik.
1: Ennek keretében a szlovén rendőrök is egy héten keresztül kiemelten figyelik majd a közlekedőket, elsősorban a gyorshajtókra összpontosítva. A mostani ellenőrzések célja is a megengedett sebességet túllépő járművezetők kiszűrése, valamint a súlyos és halálos közúti balesetek kockázatának csökkentése. Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg.
0: Kettől Szlovénia nagyobb

0: Faksnál jelenleg a vízellés minden korábbinál mélyebbre, mínusz 137 cm-re, tehát a korábban jelzett mínusz 134 cm-es lekapcsolási szint alá süllyedt. Ugyanakkor az utolsó előtti turbina vasárnapi kikapcsolásánál a kiemelendő hűtővíz mennyiségét is csökkenteni tudták a paksi mérnökök. A paksi erőmű vezetésének tájékoztatása szerint az utolsó, még üzemelő turbinát akkor kezdik el lekapcsolni, amikor ez a szint 5 cm-rel mélyebbre süllyed.
1: Hétfőtől Pécsett és Debrecenben is elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe a hetek óta tartó hőség és aszály miatt. A lépés egyebek mellett a kerti locsolást, a medencék feltöltését és az automosást is tiltja.
0: Az egész országot sújtó rendkívüli hőhullám miatt az országos tiszti főorvos már korábban elrendelte a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást, és számos településen korlátozták a vízhasználatot. A korlátozások korábban többek között a fővárosi agglomerációt és a Dunántúlt érintették.
1: Szomszédolásunkat Horvátországban folytatjuk, ahol víztakarékosságra szólította fel hétfőn a horvátországi Krk-városa és a Sziget 6 önkormányzata a lakosságot, a vállalkozásokat és a turistákat, miután a tartós aszály miatt az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon.
0: A közlemény szerint a Ponikve tározó vízszintje július 31-én mindössze 17,4 méterrel volt a tengerszint felett. A csaknem 40 éve működő tározóban ennél alacsonyabb értéket eddig mindössze kétszer, 1989-ben és 2012-ben mértek. Akkor azonban a sziget vízfogyasztása jóval elmaradt a jelenlegitől. A felhívás időzítése különösen kritikus, mivel Krk szigetén éppen most kezdődik az idegenforgalmi főszezon legforgalmasabb időszaka, amikor a vízfogyasztás rendszerint eléri az éves csúcsát. A probléma nem egyedi. Vasárnap Zadarban és környékén is víztakarékossági intézkedéseket vezettek be a tartós aszály és a megnövekedett nyári fogyasztás miatt, de hatósági vízkorlátozást egyelőre egyik térségben sem rendeltek el.
1: Súlyos baleset történt Görögországban, ahol két erdőtüzek oltásán dolgozó helikopter ütközött össze a levegőben.
0: A szerencsétlenségben egy görög és egy dán tűzoltó életét vesztette, még egy másik görög és egy brit állampolgárt élve mentettek ki, írta a Politico.
1: Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy hétfőn új tárgyalások kezdődnek Iránnal, miután úgy döntött, egyelőre nem mért csapást Iránra, és inkább egy, a több mint 5 hónapja tartó háború lezárását célzó megállapodásra törekszik.
0: Az olajárak hétfőn az ázsiai kereskedés nyitásakor estek, miután Trump bejelentette az új tárgyalásokat. A West Texas Intermediate jegyzése 4,7%-kal $80.72 esett hordónként.
1: És ez már záróhírünk benne arról, hogy több európai országban is rekordot döntött a hőség, sokfelé erdőtüzek pusztítanak. Franciaországban és Spanyolországban több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát.
0: A New York Times azt írja, mindkét ország modernkori történet legnagyobb tűzvészei alakultak ki az elmúlt hetekben, amelyek példátlan méretű kitelepítéseket indokoltak. Települések semmisültek meg, hatalmas területek égtek le, miközben emberek milliói próbáltak menedéket találni a több mint 40 fokos hőség elől. 2050-re azonban mindez semmiségnek tűnhet. A klímakutatók szerint később még az idei szélsőséges nyár is viszonylag enyhének tűnhet majd. Úgy tűnik, nem sikerült teljesíteni a párizsi klímaegyezmény egyik legfontosabb célját. A megállapodás szerint a globális melegedést jóval 220 fok alatt kellene tartani az iparosodás előtti szinthez képest. Egyes szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a felmelegedés csak tovább gyorsul. A francia meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint 2050-re 5-ször gyakrabban fordulhatnak elő hőhullámok, a hőmérséklet pedig addigra akár 48 Celsius fokot is elérheti.
2: Sport.
1: Tadej Pogácsár indul az év utolsó 3 hetes versenyén, a Vuelta a Espanyán jelentette be csapata az Egyesült Arab Emírségekbeli Team Emirates XRG. Az 5-szörös Tour de France győztes szlovén bringás a világ 3 legnagyobb 3 hetes versenye közül eddig csak a Vuelta-t nem nyerte meg. A július utolsó hétvégén rajtoló MB3 második fordulóját augusztus 5-én szerdán rendezték volna, de a szerdára várható rendkívüli hőségre tekintettel a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága elhalasztotta a mérkőzéseket, amelyeket egy héttel később, augusztus 12-én rendeznek meg. A kezdési időpontok kijelölésekor pedig az energiafelhasználás csökkentése érdekében hozott intézkedéseket is figyelembe kellett venni, így a találkozók legkésőbb 17 óra 30 perckor kezdődnek. Időjárás.

0: kedden is folytatódik a kánikula, túlnyomóan derült lesz az ég. A zavartalan napsütés hatására a reggeli 14-20 fokról kora délutánra 32-38 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Szerdán és csütörtökön is napos, nagyon meleg idő lesz, délután a hegyekben záborok, zivatarok alakulhatnak ki.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Lendva körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Értesítés. Az autópályakezelő társaság a DARS a torlódások csökkentése céljából meghosszabbította a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók előzési tilalmát az A1-es autópálya Sentil és Koper közötti szakaszán, valamint a H4-es gyorsforgalmi úton Razdörtöly és Vörtöljbe között. A rendelet értelmében a korábbi 6 és 18 óra közötti időtartam helyett naponta 5 és 20 óra között tilos az előzés a kamionok számára. A mai naptól a rendőrség ellenőrizheti az új szabályozás betartását.
2: Kedves hallgatóink, egyebek között ezekkel a történésekkel indult az új munkahét idehaza és a nagyvilágban. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét és jó hűvös szobákat kívánunk. Viszont hallásra!

0: zenében otthon. Hírek a zene világából. Hey girl, I'm waiting on you. I'm waiting on you. Come on and let me sneak you out and have a celebration.
1: Ez a zenében otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal is fél órára jöttem, sok-sok jó zenével és természetesen az aktuális friss hírekkel. 16 éve alakult meg a One Direction, minden idők egyik legsikeresebb csapata. 2010. július 23-a világszerte nagyon fontos dátum a One Direction rajongói számára, bár a zenekar feloszlott és a tagok ma már szóló előadóként könyvelhetnek el sikereket, a One Direction továbbra is stabil rajongótáborral büszkélkedhet. Néhány évvel ezelőtt a zenekar 10 éves jubilama kapcsán egy filmet is készített, amely dokumentálja a zenekar karrierjének legfontosabb eseményeit, az X-faktoros megalakulásától kezdve egészen a History kislemez kiadásáig, beleértve a videóklippeket, előadásokat és a színfalak mögötti őszinte videókat. A One Direction közel 200 millió lemezt adott el világszerte, hallgatottsága pedig a legnagyobb streaming oldalakon már túllépte a 21 milliárdot. YouTube csatornájuk 31 millió feliratkozóval büszkélkedhet, nézettsége pedig több mint 10 milliárd, még social media oldalaik összesített követése meghaladja a 90 milliót.

Olivia Dean és Sam Fender 32 éves rekordot döntöttek, hiszen a két énekes új fejezetet írt a brit könnyűzene történetében. Közös lágerük, a Rainy Inn immár 16 hetet töltött a brit kislemezlista élén. Ezzel a teljesítménnyel kettejük slágere a leghosszabb ideig első helyen szereplő brit előadóktól származó kislemez lett. A rekordot korábban, 1994 óta a Wet Wet Wet klasszikusa, a Love Is All Around tartotta.

Különleges meglepetéssel kedveskedtek rajongói J.Lo-nak 57. születésnapjára. Digitális óriás plakát jelent meg a tiszteletére New York ikonikus helyszínén, a Times Square-en. Az énekesnő elárulta, hogy mélyen meghatotta az a szeretet és figyelem, amellyel a rajongói elhalmozták ezen a különleges napon. Jennifer Lopez ugyanis július 24-én ünnepelte a születésnapját. Az énekesnőre, színésznőre nagyon mozgalmas időszak vár, hiszen több új produkción is dolgozik. Társproducerként vesz részt a Netflix számára készülő sorozat fejlesztésében, amely Emily Harry 2023-ban megjelent Happy Place című regénye alapján készül, emellett pedig javában dolgozik egy filmes adaptáción is, amelyben a főszerepet alakítja. Dance. Yes. Yeah.

Két év után Azaria visszatért a plázsra, egészen pontosan pénteken a plázsban nagy színpadán lépett fel az előadó. Azaria visszatérése minden bizonnyal a nyár egyik legjobban várt koncertje volt. Az előadó az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb magyar jelenségévé vált, és nem kérdés, hogy fellépése mindig kiemelt esemény. A koncert telt házas hangulatú volt, ahol a közönség ismét együtt énekelhette az elmúlt évek legnagyobb slágereit a Balaton partján.

Dua Lipa kalauzolja a Google Maps felhasználóit Koszovóban, ugyanis Koszovó lett a Balkán legújabb térsége, amely csatlakozott a Google Street View szolgáltatásához. A Google térkép utcanézeti funkciója 360 fokos panoráma képeken keresztül teszi bejárhatóvá az ország utcáit, városait, és persze a legnépszerűbb turisztikai látványosságait. Ráadásul már a Google Maps felhasználói a hegyi útvonalakat és népszerű kiránduló helyeket is felfedezhetik. A Koszovó Street View-be történő felvétele fontos mérföldkőnek számít az ország digitális láthatóságának növelésében. A koszovói albán származású Dua Lipa is szerepet vállalt egyébként az ország népszerűsítésében, pont itt a Google Maps felületén. A Virtual Street információi szerint az énekesnő saját könyvklubjával és kulturális platformjával együttműködve dolgozott a Google-lel azon, hogy világszerte népszerűsítse az izgalmas úti célokat, ami jól illeszkedik az utazás iránti szenvedélyéhez. Ennek eredményeként a Google Street View ikonikus sárga figurája, a Pigman, több helyszínen, köztük Koszovóban is, Dua Lipa karakterét ölti magára, így a felhasználók az énekesnő mini változatával indulhatnak virtuális sétára az ország utcáin.

Ariana Grande ismeretlen hackereket perel. Az énekesnő jogi eljárást indított ismeretlen elkövetők ellen, akik állítása szerint éveken át feltörték a közvetlen munkatársai digitális fiókjait, majd onnan kiadatlan dalokat, személyes fotókat és videófelvételeket loptak el, amelyeket később az interneten értékesítettek. A múlt hét hétfőn Kalifornia államban benyújtott kereset szerint a hackerek évekig tartó összehangolt akciót folytattak. A Billboard értesülései szerint az énekesnő várhatóan azt kéri majd a bíróságtól, hogy engedélyezze idézések kibocsátását internetszolgáltatók és online platformok számára, hogy a digitális nyomok alapján azonosítani lehessen a támadások mögött álló személyeket. A jogi eljárás célja nem csak az elkövetőknek az azonosítása, hanem az is, hogy megakadályozzák a további kiadatlan felvételek és személyes tartalmak illegális terjesztését. Egyébként ez az ügy ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a világsztárok és közvetlen munkatársaik egyre gyakrabban válnak kifinomult kibertámadások célpontjává.

Most már biztos, nem marad el a Sziget Fesztivál az energiaválság miatt, ugyanis a napokban felreppent a pletyka, hogy veszélyben lehet az egyébként néhány nap múlva esedékes Sziget Fesztivál Budapesten. A Sziget Fesztivál most egy hosszabb írásban reagált a kérdésekre, amelyből kiderült, hogy a fesztivál működéséhez szükséges energiát a saját rendszerükkel állítják elő, és a szükséges függetleníteni is tudják magukat az országos villamos energiahálózattól. A posztból az is kiderült, hogy a rendezvényt zavartalanul megtartják, így nem kell attól tartani, hogy egy szomorú hírre ébredünk a napokban. A fesztiválra idén többek között Zara Larsson, Zombér, a 21 Pilots, Zigrid, Rose Grey, Charlotte Cardin, Florence and the Machine, Luis Capaldi és a Skrillex is érkezik a nemzetközi mezőnyből, míg a legnagyobb magyar nevek is helyet kapnak természetesen az idei rendezvényen is.

0: zenében otthon. Hírek a zenevilágából. Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: 18 óra 54 perc a pontos idő, és a délutáni csapat lassan búcsúzik önöktől, ugyanis 7 órakor várja majd önöket az esti mese, utána a magyar nóták és csárdások válogatása, 8-tól a terepjáró ismétlése, meg az esti műsor folyamán még jobbnál jobb zenék. Ami pedig akkor minket illet, búcsúzunk, a zenei szerkesztők Király Boglárka volt, a hangtechnikus kolléga Torma Robert, a délutáni hírszerkesztő Oleti Zsuzsa, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és csak azt tudjuk ajánlani, hogy azért tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval, ugyanis unatkozni semmiképp sem fognak. És további kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek.

0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Magyar Rádióban.
1: Benedek Elek, Csalatornya. Az almási barlang átellenében van egy karcsú, magas szikla, olyan, mint egy torony. Csalatornya a neve. Ez a csala, kiről a sziklát elnevezték, híres vitéz volt a tatárjárás idejében. De hiába, sokan voltak a tatárok, a maroknyi székelység nem tudott sokáig ellenállni, s mint rendesen nagy veszedelmek idején, behúzódtak az almási barlangba. Csala is ide vezette a népét, de mentek nyomukban a tatárok is, elállották a barlang nyílását, s nem mozdultak onnan. Arra számítottak, hogy kiéheztetik a székelyeket. Ezek vittek magukkal, amit vihettek, éltek szűköcskén, ahogy lehetett, és egyszer aztán elfogyott minden eleség. Ha voltak vagy ezeren, s egy maréknyi lisztjük sem volt szinte. Hanem a tatároknak sem volt valami jó dolguk odakint. Közels-messze vidéken, ami ennivalót találtak, mindent fölettek, s már-már azon gondolkodtak, hogy tovább állnak. Valahogy megsejdítette ezt egy vén leány, s mit gondolt, mit nem? Azt a maréknyi lisztet hamuba keverte, meggyúrta, mint egy igazi tésztács, akkora kenyeret sütött, mint egy taliga kerék. Jó pirosra sütötte a hamu kenyeret, aztán beleszúrta egy hosszú kardba, kinyújtotta a barlang nyílásán, s megforgatta, hadd lássák a tatárok, hogy van kenyerük elég. Hát csak ugyan jól számított a vén leány. Látják a tatárok a rengeteg nagy kenyeret, gondolják magukban. Áj, hát jobb lesz odébb állani, mert ezeket ugyan ki nem éheztetik. Csak ugyan el is indulnak, s ameddig a barlang szájától el lehetett látni, egy óra múlva híre pora sem volt a tatárnak. Ej, Istenem, örültek a népek, haza mehetnek ismét a falujukba. Felépítik újra házaikat, szánthatnak, vethetnek, nem sanyargatja többet a tatár őket. Mindjárt neki készülődtek, de akkor elé állott csala vezér, s mondá az embereknek. Megálljatok, ha várjatok még, nehogy nagy örömeteknek siralom legyen a vége. Ismerem én a tatár természetét. Na vigyázzatok, mert cselt vett nekünk. Maradjatok itt egy keveset, én itt átellenben fölmegyek arra a sziklára, onnét látni lehet az egész erdővidéket, majd meglátom, hogy csak ugyan elmentek-e. Kiment csala a barlangból, leszállott a patakba, s a patakból egy szempillantásra fölmászott a sziklatorony tetejére. Olyan keskeny volt a szikla teteje, hogy éppen csak reáléphetett, de az ő lába nem ingadozott. Úgy állott a szédületes magasságban, mintha a sziklából nőtt volna ki. Aztán végig tekintett az erdőkön, s a pusztaságokon, látta egész erdővidéket. Látta a leégetett falvakat is. Hamuban hevert valamennyi, hanem tatárnak híre nyoma sem volt, bármerre tekintett. Úgy megörült ezen, hogy szertelen nagy örömében megfeledkezett magáról, hirtelen a barlang nyílása felé fordult, de csak ennyit kiálthatott. Gyertek! Áj, de abban a pillanatban eltántorodott, lezuhant a dorony tetejéről, s szörnyű halált halt. Eltemették nagy jajszóval, keserves sírással. Csala vezért oda a torony tövébe, s áldott emlékezetét nem feledték el soha. Neves emléke él ma is, s azt a magas szikla szálat csalatornyának hívják, míg egy székely lesz a földön.
0: Itt a vége, most jövünk le.
2: MMR. A mi rádiónk.
3: hét magyar nótája.

mindig te veled. Balancált a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyom a szerelemre. Édes rózsám, ott a kezedet, ott táncoljak, mindig te veled. A

0: Hát, de lesz hatanyám, barna kislánya babám,
1: ő a legszebb szélesen nagy határban.
0: Minden áldott éjszakán, zörgetek az ablakán, ott, ahol a legszebb nyíló.

Átkapom a derekát, megcsókolom ajakát, piros rózsa lesz a fehér orcája. Azt beszéli a világ, másnap nyílik a virág, nem egy ilyen duhajlótás legénynek, s nem akarja az anyád, hogy én legyek a babád, mert nem adja jányát ilyen szegénynek.

jutott eszembe, szebb a babám, fekete

a babám fekete szeme.

Édesanyám, te jó asszony, ha majd megjössz, itt is maradsz nálam. Édes otthont nyújt majd nekem,

mindegyiket, de nem látom az enyimet, nem bizony. Ja Istenem, hogy is látnám?

Nem is tudom, hogy miért, de meg tudnék halni én a cigány. Nem azért, csak azért.

0: csak azért. Nem is tudom, hogy miért, de meg tudnék halni én a cigány.
1: A keszthelyi kikötőnél éjjel-nappal táncol a szél kedvére. Hangos ott a matros sárda, a sok leány párját

Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7. Terepjáró. A Uravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A NAFTA Mura derbi más, mint a többi mérkőzés. Évtizedes emlékezetes csaták fűzik össze a két muravidéki klubot. A szombati rangadón, mely fölényes NAFTA győzelmet hozott, a hazai szurkolótábor emlékezetes látványossággal tette szebbé a foci ünnepet. Érzelmekről, a győzelem öröméről, szurkolói buzdításról és a csapatjátékról beszéltek mikrofonunk előtt a lendvai együttes gólszerzői és hálóőre. Göncevit összeállítása.
1: Lukasz Rjausek, a NAFTA kapusa a szombati rangadó hajrájában mutatott nagy bravúrját, a közönség felállva tapsolta.
2: Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, amelyen rendkívül fontos győzelem született. Hatalmas az öröm, hiszen egy jó, majdnem hogy kitűnő előadást mutattunk. Jó lett volna, ha nem kapunk két gólt, de így is elégedettek lehetünk. Szép, látványos, célra törő a támadó foci, amit játszunk. Amíg hátul nem leszünk toppon, addig nekem is akad munkám, kellenek a jó védések. Teljesen megérdemelt győzelem. 5 gólt nem rúgunk minden meccsen.
1: A Mura elleni rangadó hangulata és tétje mindig felülmúlja a hétvégi bajnoki meccseket.
2: Különleges mérkőzés a derbi. Nagy a tét, nagyobb a motiváció. De mindegy, hogy milyen a mérkőzés. A győzelemért kell játszani. Ha így állunk hozzá, így folytatjuk az első liga bajnoki pontvadászatát, akkor dobogós helyezésért is harcolhatunk.
1: Mondta a NAFTA kapusa. A rangadón duplázó Josip Iván Zorica pedig arról is beszélt, hogy kemény munkával, kellő alázattal, tisztelettel sokra lehet vinni. Majd így folytatta.
2: Mit is mondjak erre? Senki sem gondolta, hogy 5 gólt rúgunk egy ilyen rangadón. Csak győzni akartunk, a végén pedig 5-2 lett. Ki merte volna ezt megjósolni? Köszönöm a lehetőséget, hogy duplázni tudtam. Tudni kell, hogy a mai fölényes győzelmet kemény edzésmunkával váltottuk ki. Mindent, amit hétközben gyakorol a csapat, a bajnoki meccseken igyekszik visszaadni. A derbi szép helyzetekkel bővelkedett, kiadósabb is lehetett volna a győzelem, de ezért így is nagyon hálásak vagyunk.
1: Zorica után Amadej Marosa is megosztotta velünk gondolatait.
2: Jól játszott a csapat. Az első félidőben gyorsan vezetést szereztünk, jött a megkönnyebbülés és az előnynövelés, majd a Mura szépítése. A második játék részben viszont megmutattuk, hogy az előnyt nem a szerencsének írhatjuk, hanem a komoly edzésmunkának, a gyakorlásnak, a határozottságnak, aminek köszönhetően további 3 gól született.
1: Luka Pichler, aki a harmadik gólhoz adta nevét, elmondta, ilyen meccsekért dolgoznak, élnek. Boldog és büszke lehet a csapat. A teljesítmény, a fegyelem, a gólok önmagukért beszélnek. A cél a győzelem megszerzése volt, de ilyen fölényre nem számítottak. A kérdésre, milyen dolgozni és teljesíteni az új szakmai stáb elvárásai szerint, azt válaszolta, látszik a különbség. Mindegyik edzőnek más-más elképzelése, víziója, edzésmunkája, elvárása van. A mi feladatunk a szakmai utasítások pontos végrehajtása a pályán. Igyekszünk eleget tenni, és ez ma is megmutatkozott a zöldjeppen, mondotta Luka Pichler. Anis Jasaragic arcáról sem lehetett letörölni a mosolyt, de miért is kellene, hiszen a szombat esti 5-2-es NAFTA diadal bekerül a lendvai futballtörténelem könyvébe.
2: Foci ünnep volt, mondhatnánk. tisztelt lelátók, jó hangulat, ilyenben felemelő érzés játszani, főleg nyerni, győzelmet ünnepelni. Nagyon nehéz bármi okosat mondani, hiszen érzelmekkel túlfűtött esemény van mögöttünk. A héten keményen dolgoztunk azon, hogy jó formát mutassunk a derbi napján. Mindenki tudásának legjavát tette bele. Az edzésmunka eredménye a pályán mutatott teljesítménnyel mérhető. Ma erről tettünk tanúbizonyságot. Megérdemelten nyertünk. Helyzetkihasználásban ötösre vizsgáztunk. Voltak meccspillanatok, amikor egy kicsit szenvedtünk, de a szünetben az elkövetett hiányosságok átbeszélésével készültünk a folytatásra. A második játék részben csak szépen befejezni kellett a munkát.
1: A NAFTA támadó játékra épít, a gyors labda átadásokra, mély letámadásra. Nincs álló helyzet, mindenki keresi az üres területet. A hét új lappal indult. A célkitűzés a hatékony edzésmunkával párosul. A csapat az augusztus 9-i vendégszereplésére készül az Alumini otthonában. Sokan lefotozták a táblázatot és archiválmini otthonában. Sokan lefotozták a táblázatot és archiválták. Jó ránézni és látni.

0: Nyáron a rovarok aktivitása persze a legnagyobb. Az utóbbi években olyan szempontból is foglalkoznunk kell velük, hogy például invazív, külhonos lódarazsak is megjelentek már, főleg tengermelléken, még forróbb tájakon, de sajnos ezek terjeszkednek felénk is. A méhészek tudnának erről beszámolni, és hát egyéb gazdasági gondok is keletkezhetnek ebből vagy emiatt. De hát ott van nekünk a klasszikus rovarfaunánk is, és ezen belül ugye a darazsak, lódarazsak, több fajtájuk is, amelyek nem védett állatok, komoly gondok keletkezhetnek velük. Ilyenkor például a tűzoltóinkra is számíthatunk.
1: Az idei év általam évek során így statisztikát vezetett részében megfigyelhető az, hogy jelenleg ez az invázió nem veszélyezteti a környezetet lakóterületen belül. Beszélünk, vagy lakóterületi viszonylatban. Azt tudni kell, hogy a lódarás erdei állat, vagyis rovar, nem lakott területi közelébe szeret lenni, hanem természeti viszonylatban, kint szabadba, erdőbe, de nagyon vízigényes. Minden ilyen állat, darazsaknak bármelyik fajtáját nézzük, ezek mind vízigényes állatok. Ami vonza őket, az a víznek a közelsége. Ennek eredményeként, ami medencéket állítunk, ez egy nagy mennyiségű víz tározónak számít nekik, tehát a rajzás, ez a nyári rajzás, ez szokott utána rossz érzetet okozni a lakosság körébe, amikor megjelenik a ház tájékán egy-egy kolónia, ami persze nem jelentene semmi veszélyt, ha tudnánk, hogy hogy kell ezt kezelni. Sajnos itt a legkisebb ingernek a befolyására ez a kolónia megmozdulhat, és a támadó jelleggel lép fel, tehát akkor itt jönnek a csípéseknek a sorozata, és a csípések, azt tudjuk, az allergiáknak a különböző fajtáját előidézve, sajnos végzetes is lehet egy-egy csípésnek az eredménye. Ennek megfékezése érdekében akkor ezeket a kolóniákat, darazsak, beszéljünk darazsakról, lódarazsakról, valahogy meg kell szüntetni, vagy el kell távolítani. Na hát ezért vannak, hogy tudunk segíteni ebben a tűzoltók, megfelelő felszereléssel, időt igénybe véve biztonságos környezetet vissza kialakítani, és ezzel a lakosságnak egy fokozottabb életbiztonságot biztosítani.
0: A gyertyánosi öte tagjain kívül itt környékünkön, vagy akár a kétnyelvű területen, esetleg Muraszombatig nézve, mely kollégák azok még, melyik egyesületek, akik leginkább ezzel foglalkoznak, vagy erre rendelkeznek szakmai háttérrel, tapasztalattal? Tehát
1: induljunk el abból, hogy ez nem éppen jó érzéssel ellátható dolog. A zümmögésnek is van egy jelentősége. Tehát a méhészek ehhez meg vannak szokva, de ez egy teljesen más viszonylat. Itt, ha megindul egy támadás, akkor ott nagyon sok idézőjelbe támadó egyén röpköd az emberi körött. Aztán csattog-pattog a ruha. Rajtunk kívül az utolsó két évben a radamosi öte szerzett be magának megfelelő felszerelést, aztán ilyen tevékenységeket végez. A tudomásom szerint a környezetünkbe, még, vagyis a szomszédunkba Csrensovci öte az, aki ugyanúgy foglalkozik ilyen lódarázsa és darázsírtása, eltávolítása, illetve itt vannak a hivatásos tűzoltók a naftánál, akik egy néhány esetben megoldották a veszélyhelyzetet. A muraszombati, ljutomeri és radgonai ilyen központú felhatalmazással bíró önkéntes tűzoltóegyletek közt is vannak olyan tagok, akik bevállalják, meg oda teszik magukat az ilyen munka elvégzésére.
0: Mondta a lódarazsakkal szembeni védekezés témájában Göncz Róbert, a gyertyánosi öte parancsnoka.
2: Minden helyzetben van mit tenni, írta Márai Sándor a Füves könyvében. Még kánikulában is. Botkármes összeállítása következik.
3: A nyár egyik olcsó és szórakoztató programja a Könyvtár a lombok alatt nevű országos megmozdulás, amikor hétvégenként a parkokban az arra kijelölt árnyékos helyre a könyvtárak ládákba, kosarakba pakolva könyvekkel, folyóiratokkal kitelepülnek és nyitott nyugágyakkal várják az olvasgatni vágyókat. Csatlakozzanak hozzájuk. A hőség miatt azonban ez a kellemesnek ígérkező nyári program is veszített a varázsából. Noha a fák alatt továbbra is elviselhetőbbek a nappalok. Az új ötleteket a hőség elviselésére a klímakutatók ajánlják. Például Ürge Forzac Diana

0: Facebook oldalán a kisgyermekes anyukákhoz és az idős személyekhez szól. Azokhoz, akiknek nincs légkondicionáló berendezése. A hőség elől meneküljenek a könyvtárakba. Egyfelől, mert ezek az intézmények légkondicionáltak, másfelől, mert az időt kellemesen tudják majd eltölteni, böngészve, lapozgatva könyveket, irodalmi vagy más folyóiratokat, esetleg a kicsikkel csodálkozni rá egy-egy színes kiadványra. Állítólag a görögök és a rómaiak is nagy nyilvános terekben vészelték át a nagy melegeket. Fűzték hozzá a poszthoz. Nem marad más hátra, mint egyedül vagy társaságban látogassanak el a kellemesre hűtött intézményekbe. Legyen szó a Muraszombati Könyvtár modern, tágas épületéről, ahol akár a padlószőnyegre heveredve is lehet gyermekkönyveket böngészni, vagy a Lendvai Könyvtár finoman nyikorgó parkettján lépkedve időzhetünk el a könyves polcok jellegzetes illatában. Talán eszünkbe jutnak majd gyermekkorunk élményei, amikor először kölcsönöztünk könyvet. Melyik is lehetett az? S hát itt van a közelben a történelmi jelentőségű létesítmény, a Lendvai Vár, állandó kiállításaival. Ezúttal a tetőtér helyett az idén 90 éves Munkácsi díjas Király Ferenc tárlatát ajánlom, ahol a szobrok mellett vázlatai, rajzai vezetnek végig egy életúton. A Muraszombati Várban meg annyi helytörténeti jellegű anyagba mélyedhetnek bele, miközben megfeledkeznek a perzselő hőségről. Minden helyzetben van hát mit tenni.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Göncelit, Szabó Márk és Botkárnes összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. MMR.

0: szólnak.
1: Tessék vigyázni, az autók záródnak.
0: Jézus Mária, hova kerültem? A metróban vagyok és egy székre ültem, de jött felém egy nő és vagy öten volt.
2: Jegyeket bérlek!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

rien. Je dois plus jamais me toucher. Qui l'a dit ?

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.
8: Itt leszek.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: MMR.

napokra, hétvégelek. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral, jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, ő az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincsen helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek megizguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi libák pulcban, csak shopping és sok divat. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs sírás, csak csintalan.